A belső világegyetem itt volt a vágtázó halott kémek a Petőfi Rádióban, ahol minden magyar, most pedig nyugodtabb vizekre evezünk, mindjárt László Attilával és Nikával, de még mielőtt ez megtörténne, gyorsan

Nézzük, hogy mi az, amit érdemes tudni a mai napról. Május 21-e van, ugye, ma a Konstantinok, a Teofilok, a Mirellák és az Andrások a névnaposok. Nekik nagyon boldog névnapot, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. 34 éve ez már a Magyar Honvédelem napja, annak emlékére, hogy az 1848-as, 49-es szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként a honvéd sereg gyakorlatilag 3 hetes ostrom után visszafoglalta Budavárat. Ez tehát május 21-en, de hogy neked mitől emlékezetes, miért fontos ez a nap, hozd meg velem és a hallgatókkal, ha van kedved, SMS-ben vagy Viberem 0630303380. Ahogy ígértem, a folytatás László Attilái és Veres Mónikái, már is jön a When You Came.

Fehér Kármentől itt volt a gyáva oroszlán, a Petőfin, ahol minden magyar. Nagyon úgy tűnik, hogy a nyár jóval keletebbre húzódott, ugyanis az északi sarkkör térségében is 26-30 fokig emelkedett a hőmérséklet nemrég. Egyébként itt nálunk Magyarországon a mai napon még azért kialakulhatnak kisebb záporok, zivatarok, de alapvetően a napsütésé lesz a főszerep. A szél továbbra is élénk marad, főleg a Dunántúlon és keleten. A minimumok most 6 és 13 fok környékén, a maximumok nappal pedig 21-26 fok között alakulnak, és ez állítólag még fokozódik a hosszú hétvégére. Igazi nyárias időjárásban lesz részünk, úgyhogy így készülj. Itt a Petőfin, pedig ma is hallhatod a kedvenceidet, ezek kísérik a napodat. Most a folytatásra jön a Ne változzon semmi, a Made in B-től.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó helyen jársz, itt a Petőfin csütörtök hajnalban is hallhatod a kedvenceidet, az igazi örökzöldeket és különlegességekre is rátalálhatsz. A mikrofonnál Megyesi Gábor, jön mindjárt a Diana Hidd, előbb a Name Project érkezik Charlie-val. Ez az Annyi minden történt. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Itt volt a Rottenbiller és Sallai László az Örökké esni fog című dalukkal. A csütörtök hajnalunkat már is Horányi Julival folytatjuk, akit még a 2014-es X-faktorban ismerhettünk meg, akkor ott a második lett Tóth Andi mellett. Az éneklés és a dalszerzés persze azóta is az élete része, de ugyanolyan fontos a sikeres magánélet. Az influencer énekesnő, ha az ideje is úgy engedi, akkor a tanult szakmájával, vagyis a díszlet és jelmez tervezéssel is foglalatoskodik. Tavaly például ő állította össze a Madách Színház Gyalogcsillag című gyerekdarabjának jelmezeit, és közben a zenélés sem áll meg. Idén a Dal színpadán szerepelt a most következő zenével. Itt van a Fischer Norbival közös Sosem elég, a Petőfim.

A százszori Szalma Anna Máriával és Telek Attilával a Petőfin, ahol minden magyar. A folytatás Miskolc egyik feltörekvő csapatái, a Here We Are. Tagjai ismerősek lehetnek, mert hogy többségük más bandákban is aktívan közreműködik. A legfőbb céljuk, hogy zenéket minél több emberhez eljuttassák, illetve sikeresek legyenek a hivatásukban, ami az életük is egyben. A most következő zenéjük egy családtagunk, egy szerettünk elvesztését és az akkor bennünk kavargó érzéseket dolgozza fel. Ezzel megyünk már is tovább, jön az Együtt Egyedül, ha pedig a csapatot szeretnéd élőben is látni, hallani, akkor pénteken Dürer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Beindítjuk a csütörtökünket, május 21-e van, kellemes ébredezést, vagy éppen sikeres ébrenmaradást kívánok. Ilyen zenékkel mondjuk nem lesz nehéz. Hello, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, jön a kezdésre a doktor úr. Itt van a doktor Kotász és a januárból április.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Eleven költők társasága, itt volt a Más világban a Petőfin, ahol minden magyar. Jöjjön most egy zenekar Balassa gyarmatról, a Kingfishers, a csapat sztoria még 2022 nyarán indult el, amikor öt egyetemista úgy döntött, hogy a saját életérzését, gondolatait és történeteit zenékben mesélni el a világnak. A hangzásuk alapvetően pop és rock, de gyakran felbukkannak benne jazz és blues hatások is. Ettől lesz igazán színes, és olyan Kingfishers-osan zenéjük. A nevük egyébként az egyik alapítótól, Bálinttól származik, aki nagy rajongója a jégmadaraknak, és egy kávézóban ülve egyszer csak megszületett az ötlet, hogy legyen Kingfishers, vagyis jégmadarak. Ők jönnek most itt a Petőfin, ez a Szórakozni.

0: Petőfi Rádió.
1: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Egy különleges projekttel megyünk tovább a csütörtök hajnalunkban, a Körúttal, melynek következő zenében Sean Lee dobol. Őt hallhattuk már például Amy Winehouse, In My Bed című dalában is, de ott van még U.S. Gábor, jazzgitáros, Springer Márton basszusgitáros, a többi hangszeren, beleértve az éneket is, Genscher Andris játszik. Jön tehát a Körút, amiről most már egy éve nem hallottunk, várunk valami életjelet. Most a 70-es, 80-as, 90-es éveket idéző zenéje vagy valakinek szól.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Különlegességek és nagy kedvencek minden hajnalban, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, május 21-e van, csütörtök, méltóképpen indítjuk a napot egy kis rock and roll-lal. Jó reggelt, itt a Long Story Short, és a nem.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag

volt, hol nem. Itt volt Fekete Jenő és Vasda Gábor a Petőfin, ahol minden magyar. Volt egyszer egy élő stúdiókoncert sorozatunk, a Hajrá Magyarok, melyet minden hétköznap 13 órától lehet hallani itt a Petőfi Rádióban. Ez egyébként ma sem lesz másképpen. Ezúttal a Red Bug zenekar érkezik majd hozzánk, illetve ezen a héten még a Kertek Alattot is vendégül látjuk. Őket hallhatod és láthatod is, tehát a Petőfi Rádióban, a YouTube csatornánkon, valamint a Facebook oldalunkon. Minden hétköznap 13 órától Hajrá Magyarok Mákatával. A folytatás pedig Kökény Danival telik majd, legalábbis a következő pár perc. Ez már is a Sose Feled, itt a Petőfin. Jó reggelt!

Laurie és a The Ones with Pale Eyes. Ez volt az alakváltó itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt! Ma még azért kialakulhatnak kisebb záporok, egy zivatar is, de a napsütésé lesz már leginkább a főszerep. Azért még szélre is lehet készülni. A minimumok 6 és 13 fok környékén alakultak, aztán szépen lassan majd neki áll melegedni, és 21-26 fok környékén állnak meg majd valahol a hőmérők higanyszálai. A pünkösdi hosszú hétvégén ennél melegebbre számíthatunk, igazi nyárias időjárás jön, amikor még a strandolás is simán beleférhet. Most Econemmel megyünk tovább a folytatásban itt a Petőfi, ez a Visszatalálsz. Jó reggelt!

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A folytatásban pedig már Habucki Máté kollégám veszi át az irányítást. Rajtól a Halló Magyarok rengeteg jó zenével, hasznos infokkal, érdekességekkel, úgyhogy mindenképpen tarts Mátéval. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, mi pedig találkozzunk holnap. Legyen nagyon szép a csütörtököt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Szeglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos idő záporokkal. Magyar Péter miniszterelnök Gdanskban Lech Walesával találkozott. A skandináv kultúra éjszakája lesz ma.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében baleset történt. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter első hivatalos külföldi útja tegnap Gdanskban zárult. A miniszterelnök találkozott Lech Walesa volt államfővel, a Szolidaritás mozgalom egyik alapítójával, majd kollégája Donald Tusk társaságában sétált végig Gdansk belvárosában. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédség napja alkalmából a washingtoni Magyar Nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, több NATO-n kívüli ország katonai hivatalának dolgozója, valamint az amerikai hadügy és külügyminisztérium képviselői is. Az alkalomból Matthew Woodruff vezér, őrnagy az Ohio-i Nemzeti Gárdának parancsnoka, arról beszélt, hogy folyamatos és több évtizede tartó a kapcsolat a magyar katonák és Ohio állam nemzeti gárdája között. Irodalmi beszélgetésekkel, filmvetítésekkel, ismeretterjesztő előadásokkal, nyelvórákkal és műhelyfoglalkozásokkal várják az érdeklődőket ma a skandináv kultúra éjszakáján. Négy fővárosi helyszínen lesznek programok a 9. kerületben. A résztvevők megismerhetik a dán, a svéd, a finn és a norvég nyelvet. Kézműves workshopokon vehetnek részt, valamint egy mini szabaduló szobát is kipróbálhatnak. Az Itt és Most társulat Rádai utcai közösségi terében pedig klasszikus és modern svéd dalok csendülnek fel.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Szinte mindenütt derült az ég. Napközben országszerte sok napsütés várható, csak a középső ország részben alakulhatnak ki futózáporok, esetleg zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok. 2026. május 21-én csütörtökön. Május 30-án pedig a Honeybees csapatát láthatod majd Csongrádon. Ők kezdenek most. Tele a szívem!
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Máté.

0: hírügynökség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfirádió.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Ma délután egy órától a Red Bug zenekar vár ránk. A 2014-es alapítása óta egy folyamatosan lélegző és alakuló zenei projektről van szó. Stílusuk tudatosan kerüli a skatujákat, az eklektika náluk nem csupán jellemző, hanem a zenekar alapköve. Hangzásviláguk egy színes szövet, amelyben a pop dallamossága, a progresszív rock komplexitása és a balkáni ritmusok elemi ereje találkozik. A produkció lelke Kókai Levente zeneszerző billentyűs, aki szerzeményein keresztül saját élettörténetét invitál. Ez a zenei utazás nem ismer határokat, országokon, tengereken és kultúrákon átívelő elbeszélés, amely minden hangjegyben hordozza a világjáró tapasztalatait. Mindezt nem csak hallhatod, hanem láthatod is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon keresztül. Délután 1-től jön tehát majd mindez. A következő pillanatokban pedig az ismerős arcok csapata vár ránk, akik június 14-én egy jótékonysági koncertet tartanak Budapesten a Barbanegrában. Ez a Kegyelem, kegyelem, itt a Petőfi.

0: és magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Május 21-e van ma, a Magyar Honvédelem napja, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik legjelentősebb eseményére emlékeztet minket. A Honvédség 1849. május 21-én foglalta vissza Budavárát az osztrák császári csapatoktól a dicsőséges tavaszi hadjárat csúcspontjaként. Ez a nap a magyar katonai hagyományok tiszteletéről, a hősök előtti tisztelgésről és a Magyar Honvédség társadalmi elismeréséről szól. Országszerte tartanak ilyenkor koszorúzásokat. Fél hét van, úgyhogy jönnek a továbbiak, legfrissebbek, aztán pedig várlak vissza természetesen magyar kedvencekkel. Parnograszt már nem szédülök, hamarosan a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Czeglédi Edith. Ez a Petőfi Rádió.
2: Folytatódik a napos idő záporokkal. Erősödnek a magyar-lengyel kapcsolatok. Jelentősen drágultak tavaly a lakások.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, a torlódás több kilométer hosszú. Ha bármi rendkívült látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek. Különleges viszony fűzi össze Magyarországot és Lengyelországot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Varsóban, ahol hangsúlyozta, Lengyelország erősebb, mint valaha, és rövidesen Magyarország is ilyen lesz. A kormányfő arról beszélt, hogy egy erős Európához erős, versenyképes, magabiztos, ugyanakkor szerény tagállamokra van szükség. Ahhoz, hogy Európa visszanyerje régi fényét, erős, magabiztos, önmagára büszke és együttműködő közép-európai régióra van szükség. Éppen ezért fontos, hogy az ezer éves lengyel-magyar barátság történetében új fejezetet nyitnak, és megerősítik a kapcsolatot, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök.
3: Azért kell dolgoznunk, hogy az utánunk jövő generáció is büszke lehessen ránk, és azt mondhassa, hogy itt voltak a mi szüleink, nagyszüleink, és megcselekedték, amit megkövetelt a haza. Én mindenben partner leszek. Magyarország mindenben partner lesz Lengyelországgal, miniszterelnök úrral, és természetesen Szlovákiával is, és Csehországgal is, hogy a visegrádi négyek visszanyerjék a régi erejüket, fényüket, befolyásukat, ez is fontos, az Európai Unióban. Sőt, én személyesen is kész vagyok arra, és fontosnak tartom, hogy kibővítsük a visegrádi négyek együttműködését, akár a skandináv barátainkkal, akár Ausztriával, Horvátországgal, Szlovéniával, Romániával, vagy a nyugat-balkáni, az unióhoz még nem csatlakozó országokkal.
2: Mielőbbi tűzszünetet és tartós békét sürgetett az orosz-ukrán háborúban a magyar miniszterelnök. Magyar Péter Varsóban beszélt arról is, hogy ebben a háborúban Ukrajna az áldozat, és minden joga megvan arra, hogy megvédje szuverenitását és területi integritását. Hangsúlyozta azt is, hogy a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak garantálása az előzetes feltétele annak, hogy Magyarország jóváhagyását adja az ukrán uniós csatlakozás első fejezetének megnyitásához. Közben az ukrán külügyminiszter azt írta, Kijev komolyan veszi a nemzeti kisebbségek jogait, és továbbra is elkötelezett azok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Andrij Sibiha megerősítette, hogy megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos szakértői szintű konzultációk Ukrajna és Magyarország között. Hozzátette, Kijev nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapás. A visegrádi együttműködés újjáélesztése közös érdek, jelentette ki a lengyel miniszterelnök, miután Magyar Péter kormányfővel tárgyalt Varsóban. Közös tájékoztatójukon Donald Tusk úgy fogalmazott, a magyar-lengyel viszony hagyományosan szoros, ugyanakkor Orbán Viktor kormányzása idején megromlott a két ország politikai kapcsolata. Hangsúlyozta, a kormányváltással ez most megváltozhat, szerint erre Magyar Péter személye a garancia. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyaltak Magyar Péterrel. Hozzátette, örömmel venné, ha a következő visegrádi csúcs találkozót Budapesten szerveznék meg.
4: Sok-sok éve vártam már azt a pillanatot, hogy egy magyarral, egy szlovákkal, egy cseh polgárral egy asztalhoz üljek, és elbeszélgessünk, hogy mit tehetünk a nemzeteink érdekében. A visegrádi csoport újjáélesztése egy szélesebb körű projekt. Itt azonos nézetet képviselünk miniszterelnök úrral, és közös az érdekünk, hogy Közép-Kelet-Európa, kezdve az északi országoktól egészen télen, a politikai okoknál fogva a közös tevékenységeken keresztül az illegális migráció megállításában egy olyan hely legyen, ahol Európa sorsa is eldől.
2: A vasúti és a légi közlekedés fejlesztésében is együttműködik Magyarország Lengyelországgal, közölte Vitézy Dávid közlekedési miniszter, miután lengyel kollégájával tárgyalt Varsóban. Megállapodtak abban, hogy közösen dolgoznak a kelet-közép-európai vasúti beruházások előmozdításán, és Brüsszelben is együtt lobbiznak a térség uniós forrásainak növeléséért. Vitézy Dávid szerint a varsói pályaudvar felújítása jól mutatja, hogy megfelelő politikai akarattal és uniós támogatással nagyszabású közlekedési fejlesztések is megvalósíthatók.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A kormányfői megbízatás maximális hosszának korlátozását kezdeményezte alaptörvénymódosító javaslatában a Tisza frakció két tagja. Mellétei Barna Márton és Hantosi István indítványa legfeljebb 8 évben határozza meg a miniszterelnöki megbízatás hosszát. Az előterjesztés indoklása szerint a jogállam helyreállításának érdekében alapvető fontosságú, hogy a miniszterelnök csak meghatározott ideig tölthesse be közjogi funkcióját. Tavaly országos átlagban 23,5%-kal drágultak a lakások Magyarországon. Az idei első negyedévben viszont a Magyar Nemzeti Bank elemzése alapján lassult az áremelkedés üteme, mondta a jegybank ingatlanpiaci elemzések osztályának vezetője. Winkler Sándor elmondta, az első negyedévre 10 éves csúcsra emelkedett a budapesti új lakás kínálat. Ehhez még csak kismértékben járultak hozzá az Otthonstart program miatt megvalósuló kiemelt beruházások, ezek a közeljövőben még tovább bővíthetik a kínálatot.
5: A hitel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya az rekord magasra 60% felé emelkedett. Az Otthonstartot döntő többségében, ugye 90%-ban használt lakásra fordították a hitelfelvevők. Az elérhetőséget lényegesen javította a program. Jövedelmi oldalról ugyanakkor ugye a lakásárak emelkedésével a nominális önerő szükséglet is növekedett, ezzel pedig ugye a belépési korlát is nőtt a lakáspiacra.
2: Továbbra is jelentős különbségek tapasztalhatók a szakrendelőknél a várakozási időkben, az országos online időpontfoglalási rendszer bevezetése ellenére. Hívta fel a figyelmet Kovács Zsombor egészségügyi jogász. A szakértő azt mondta, ennek egyik fő oka az, hogy országszerte kevés a házi orvos, emiatt gyengül az alapellátás, így pedig nagyobb teher hárul a szakellátásra. Hangsúlyozta, a problémára megoldást jelentene a digitális szolgáltatások fejlesztése, valamint az, ha a házi orvosok munkáját dietetikusok, szakápolók és szociális munkások segítenék, így csökkentve az ellátórendszer leterheltségét. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kórházi várólisták nyilvánosak, a járóbeteg szakellátásban azonban a várakozási időről nincsenek hivatalos adatok.
6: Részben szolidaritási alapon működő rendszerben, mint amilyen a magyar, megengedhetetlen, hogy ugyanarra a szakellátásra ugyanolyan járulék fizető ember attól függően, hogy egy olyan városban lakik, ahol a szakrendelőbe holnapra lehet időpontot foglalni, vagy ahogy láttam, például előfordul 8 hónapos várakozási idő is, ez teljesen igazságtalan helyzetet eredményez, úgyhogy ezeknek az óriási különbségeknek a kiegyenlítését szolgálta volna az egészségablak szabad időpontfoglalása, inkább kevesebb, mint több sikerrel, és ebbe az irányba kellene még lépéseket tenni.
2: Kiemelt figyelmet fordít a közszolgálatok működésének vizsgálatára a fogyasztóvédelem, mivel ezek a lakosság szinte egészét érintik, fogalmazott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Eintmann Norbert a Krónikának elmondta, elsősorban a jogszabályi előírások betartását és a fogyasztói jogok érvényesülését vizsgálják a villamos energia, a földgáz, a víziközmű és a hulladékgazdálkodási szolgáltatásoknál.
7: megnézik a beadványokat, és azt, hogy a különböző közszolgáltatók jogszabálynak megfelelően válaszoltak-e a fogyasztóknak, illetve hogy ez a válasz megfelelte a jogszabályoknak. A tavalyi évben egyébként összesen több mint 2500 beadványt adta be a fogyasztók az NKH-hoz, illetve a kormányhivatalokhoz, ezeknek több mint fele a villamos energia szolgáltatást érintette. Ennek a 2500 ügynek azonban csak csekély hányada érte odáig, hogy fogyasztóvédelmi eljárást is kellett indítani, és mindössze 157 döntés állapított meg jogsértést, tehát azt mondhatom, hogy a közüzemi szolgáltatók a jogszabályoknak megfelelően járnak el, és kezelik a fogyasztói panaszokat.
2: Németországban ebolával fertőzött amerikai beteget ápolnak az egyik berlini kórház speciális elkülönítő részlegén. A férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőződött meg, és fokozott biztonsági intézkedések mellett kezelik. Közben Prágában is érkezik egy amerikai orvos, aki Ugandában került kapcsolatba ebolás beteggel. A cseh hatóságok szerint a páciensnek egyelőre nincsenek tünetei.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját országszerte több száz helyszínen. A kiemelt város Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel és családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A részletes programkínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a változékony idő, egy-egy zápor, zivatar a középső területeken alakulhat ki. Napközben keleten és többfelé megerősödik a szél. Délután 22-27 fok lesz. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
8: Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát. Kiesett a Komló a férfi kézilabda első osztályból. Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Az edzőként 5. Európa Liga győzelmét ünneplő Unai Emery irányította angolokat döntőben, 3-2-ra győzték le a német Freiburg együttesét. A férfi kézilabda NB1 alapszakaszának 26. azaz záró fordulójában a Komló hazai pályán 31-29-es vereséget szenvedett a Győrtől, és mivel a Sziget-Szent Miklós 28-28-as döntetlent játszott a Plerrel, a Bányász esett ki az első osztályból. A bajnoki bronzérmes a budai Farkasokat 41-34-re legyőző Tatabánya lett, míg a döntőt a Szeged és a Veszprém vívja egymással, az utóbbi pálya előnyével. A Kaposvár hazai pályán 85-83-ra legyőzte az atomerőmű esét a férfi kosárlabda NB1 bronz csatájának harmadik mérkőzésén, ezzel 2-1-re vezet a valamelyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Az alsóházi rájátszásban a sereghajtó oroszlány az utolsó előtti Szegedet fogadta és győzte le 102-84-re, így a Szeged került a tabella utolsó helyére. A körmend a Zalaegerszeget 101-99-re, míg a Kecskemét a Pécset 96-93-ra győzte le. A Honvédtól távozott Zlatko Jovanovic lett a férfi kosárlabda NB1-ben szereplő Alba Fehérvár vezetőedzője. Jovanovic az elmúlt 3 idényben irányította a Honvédot, amely legutóbb 5. lett a bajnokságban, a Magyar Kupában pedig a legjobb 4 közé jutott. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek. A viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Győzelemmel zárta a Ferencváros a férfi vízilabda bajnokok ligája negyed döntős körét. Az FTC hazai pályán aratott magabiztos 16-10-es sikert a horvát Mladost Zagreb ellen, így csoportja második helyén végzett, a máltai 4-es döntőben pedig majd a spanyol Barcelonétával mérkőzik a fináléba jutásért. Mindkét nemben megkezdődtek a röplabda Közép-Európai Liga küzdelmei. Női válogatottunk magabiztosan győzte le Ciprust 3-0-ra Mariborban, míg a férfiak döntőjátszmában 3-2-re kaptak ki Fonyódon Ausztriától. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották, további jó rádiózást kívánok. A viszonthallásra.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, már is 7 óra lesz, jönnek a legfrissebbek. Ne feledd, hogy ma is játszunk. Frak és a macskák, családi társasjáték. Ezt nyerheted meg a héten minden reggel. Egy-egy darabot itt a Petőfin, hogyha megtalálod az óra zenéjét. Figyeld, keresd a játékszignált, és az utána lévő dal előadóját, címét várom SMS-ben a 0630303380-ra. Természetesen a szlogenünket is kérdezem majd. Petőfi Rádió, minden magyar. A Konstantinoknak boldog névnapot kívánok, ők ünnepelnek ma. A hírek után pedig vár az Ivan and the Parazol és a Dancer itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre, és érezd jól magad. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kick. Több, mint gondolnád.
4: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 10 dekagram Landhof tálalósonkkal kiszolgáló pultban csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Ha több fronton kell helytállnod,
2: le kell adni a prezentációt.
1: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
3: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
5: Ez a Petőfi Rádió.
7: Folytatódik a napos idő záporokkal. Magyar Péter miniszterelnök ma Ausztriában folytatja hivatalos útját. Közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és Philadelphia között.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás több kilométer hosszú. Erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péterrel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának, emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter első hivatalos külföldi útja tegnap Gdanskban zárult, ma pedig már Ausztriában tárgyal. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és a felelősök megtalálását ígérte. Törvényjavaslatot nyújtott be a Tisza párt az országgyűlési vizsgálóbizottságok munkájával kapcsolatban. Eszerint a jövőben akár 3 évig terjedő szabadságvesztéssel és 1 millió forint bírsággal büntethetnék azt, aki akadályozza a testületek munkáját. Ha az érintett nem jelenik meg egy vizsgálóbizottság előtt, először 100 000, majd a következő 2 alkalommal már 1 millió forint bírságot kell fizetnie. Végül a rendőrséggel elővezettethetik. Október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat. A Boeing Dreamliner típusú gépekkel hetente összesen 3200-an repülhetnek az útvonalon. A menetidő csak nem 9 óra. A légitársaság 2018-ban indította el az első Budapest-Philadelphia járatát, ami 2 év múlva a koronavírus járvány miatt megszűnt.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Szinte mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak a középső ország részben alakulhatnak ki futózáporok, esetleg zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
6: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Kívánok, immár 7 óra után járunk. 2026. május 21-e a mai dátum, egy csütörtöki napunk van, és mára is van játék, méghozzá a Frak és a Macskák társasjátékért, úgyhogy keresd az órazenéjét. Kezdés az Ivan and the Parazollal, jön a Dancer.
5: Itt egy újabb óra,
6: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: a haló magyarok.
1: Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál.
2: Jó reggelt, jó utat és jó étvágyat kívánok a reggelihez. Talán azok az alkalmak, amikor reggel kényelmesen belefér egy kis palacsintasütés, inkább a hétvégékre korlátozódnak. A pünkösdi hosszú hétvégén pedig Balatonalmádiban adott a lehetőség, hogy a finomságok közt töltsd a napot, ugyanis május 22 és 25 között vár a Palacsinta Fesztivál és Lángos Tósni Parádé. A Vesedényi strand bejáratánál családbarát programmal, zenével, édes és ropogós finomságokkal készülnek. A rendezvény középpontjában a palacsinta áll, a klasszikus kakaós és lekváros változatok mellett nutellás, gyümölcsös, habos, amerikai palacsintás és különleges, gazdag, feltétes verziók is szerepelnek majd a kínálatban. De hogyha jobban kedveled a sós ízeket, akkor a lángos és tócsi különlegességek között megtalálod a neked valót. A sajtos, tejfölös klasszikusok mellett húsos, csülkös és street food jellegű változatok is kóstolhatók, frissen, látvány konyhában készítve. Hogyha pedig tócsiról van szó, mindig érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon ahány táj, annyi elnevezés, körülbelül 70-80 szavunk van rá, a legismertebbek a tócsi, a tócsni, a bere, a lapcsánka vagy lepcsánka, a cicege, a cicerli vagy épp a bodag, de lehetne folytatni még a sort. Most viszont folytatjuk zenével, és ne feledd, játékkal is, hiszen a héten minden reggel egy Frak és a Macskák családi társasjáték talál gazdára. Keresd a játékszignált és az óra zenéjét, hogyha szeretnéd megnyerni, na akkor SMS számunk 0630 30 33 80. Itt várom az előadót és dalcímet. Most a Magna Cum Laude zenél, ez a Köszönet itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, ez a dal viszont nem tart örökké, az Intim Tornai Legát hallgattuk. 7:30 a pontos idő, a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen, a Weiss-Manfred úton befelé, a Szabad kikötő közelében lépésben lehet haladni, és tart a helyszínelés a 6-os főúton befelé az M0-as autóútnál, egy sáv járható, úgyhogy itt ezért a torlódás, és baleset miatt sáv lezárásra kell számítani. A 11. kerületben a Tétényi úton befelé, az Etele út előtt a Puskás-Tivadar utcán állt. Jó sok baleset van itt a fővárosban, már is jönnek a részletek az országutakról, és ne feledd, ma reggelre van még egy játék is. Frak és a macskák társasjátékot lehet nyerni, hogyha megtalálod az óra zenéjét. Fabian Juliékkal várlak vissza a hírek után, itt a Petőfém.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos idő záporokkal. Magyar Péter miniszterelnök Gdanskban Lech Walesával is találkozott. Ma kezdődik a Szegedi Borfesztivál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás több kilométer hosszú. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Lengyelország és Magyarország érdekei azonosak, annak ellenére, hogy politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péterrel. Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik fő feladatának. Emellett az orosz energiafüggőségről is tárgyalt a magyar kormányfővel. Magyar Péter első hivatalos külföldi útja tegnap Gdanskban zárult, ma pedig már Ausztriában tárgyal. Az ukrán mezőgazdasági termékek import tilalmának visszaállítását sürgeti a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A szervezet szerint a veszélyhelyzeti rendelet megszűnésével ismét megnyílhat a magyar piac az olcsó ukrán agrártermékek előtt. Az érdekképviselet attól tart, hogy ez súlyos bevétel kiesést és értékesítési nehézségeket okozhat a magyar gazdáknak. A folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja a Tisza párt. Parlamenti indítványuk a devizahiteles fogyasztói szerződések felülvizsgálatával indokolja a felfüggesztést. A dráma, illetve a spanyol nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap olasz nyelvből vizsgáznak a diákok, és azzal véget ér a tavaszi írásbeli vizsgaidőszak. A szóbelik júniusban kezdődnek. Ma kezdődik a 30. Szegedi Borfesztivál. Jövő vasárnapig több száz kiállító, köztük borászok, pálinkaházak és vendéglátósok várják az érdeklődőket a Széchenyi téren. A Dugonics téren kézműves vásárt tartanak. Idén is lesz borverseny, a hétvégén pedig dómtéri kavalkád, amelyen koncertek szórakoztatják az érdeklődőket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Szinte mindenütt derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak a középső ország részben alakulhatnak ki futó záporok, esetleg zivatarok. Többfelé megélénkül a szél, 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánunk, nemrég szólt az óra zenéje. Mindjárt kiderül, hogy a mai Frakk és a Macskák társasjátékot kinek adhatom.
2: Igen, tessék.
1: Halló, halló, itt Habocki Máté, Petőfi Rádió, kihez van szerencsé?
2: Szia, Bea vagyok.
1: Szia, Bea, köszöntelek. Írtál nekünk a játékunk kapcsán, remélem jó helyen járunk.
2: Igen, abszolút, akkor én voltam a leggyorsabb.
1: Így van. Merről írtál nekünk, Bea?
2: Kerekesről.
1: No, és mi a helyzet arrafelé? Hogy indult így a csütörtök reggeled?
2: Teljesen jól, nyugodtan.
1: Otthon vagy már melóban, netán úton?
2: Még itthon.
1: No, akkor nem tartalak fel itt a reggeli rutin folyamán. Egy kicsit alakítsuk ezt a napot egy nyereményen. Mit szólsz? Mondj nekem kérlek egy előadót és dalcímet.
2: Varga Viktor lehet zöld a tég.
1: Így van, és mi a Petőfi szlogenje?
2: Petőfi Rádió minden magyar.
1: Gratulálok, gyereknapi nyereményed a tvmacibolt.hu újdonsága, a Frakk és a Macskák családi társasjáték.
2: Szuper, köszönjük szépen.
1: Nagyon-nagyon szívesen. Gyerkőcök vannak nálatok?
2: Van, igen, 3 és 4 évesek.
1: Ó, hát akkor abszolút jó helyre megy ez az ajándék. És jóban vannak? Szeretik egymást a tesók?
2: Mikor, hogy jó testvérek, tudod.
1: Így van. Hát van ebben tapasztalat nálunk is. Rendben, be a adáson kívül megbeszéljük a továbbiakat. Arra kérlek, ne tedd le a telefont. Közben megyünk tovább magyar kedvencekkel itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, Bíró Csongor zenélt nekünk az óra végén, ez volt a Macskakövön, hétvégén majd Törökszent Miklóson is láthatod a fiatal tehetséget. A következő 60 percet majd Király Viktor indítja, jön a Rán, hogyha pedig úton vagy, vigyázz magadra. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen, a Weiss Manfred úton befelé, a Szabad kikötő közelében lépésben halad a forgalom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
5: Hány óra?
6: Hajnal 2.
5: Megint nem alszol?
6: Nem, jár az agyom, feszült vagyok.
5: Próbáld ki te is a Sedakurt.
7: A Sedakur Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
5: Alszol?
7: Sedakur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Egy reggel indulhat így is.
5: Meg így is.
8: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: 1, 2, 3, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczki Mátéval.
8: Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét.
1: Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb.

családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar. Micsoda aroma.
1: Olyan, mint Olaszországban.
0: Ez az igazi kávé.
2: Ön kóstolta már? Élje át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
3: Shell. Go well.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Ceglédi Edith.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Folytatódik a napos idő záporokkal. Elérhetővé válik Ukrajna számára az új uniós hitelprogram. Közvetlen repülőjárat közlekedik Budapest és Philadelphia között.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél egy sávot lezártak. Az 51-es főúton Kalocsa átkelési szakaszán két autó karambolozott. A 117-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Önkormányzati utakon lehet kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Megnyílt az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan még június végéig folyósítják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Megemlékezést tartottak a Magyar Honvédelem napja alkalmából a washingtoni magyar nagykövetségen. Az eseményen részt vettek az amerikai fővárosban szolgáló katonadiplomaták, valamint az amerikai hadügy és külügyminisztérium képviselői is. A rendezvényen az Ohio-i Nemzeti Gárda parancsnoksága arról beszélt, hogy a mai konfliktusoktól terhelt időkben a katonaságnak a legmagasabb készenlétben kell állnia. Mától október elejéig ismét közvetlen napi repülőjárat közlekedik az Egyesült Államok és Magyarország között. Az American Airlines Philadelphia és Budapest között szállítja az utasokat, a menetidő csak nem 9 óra. Több kocsival és tartalékjárművekkel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak a kiemelt turisztikai helyeken. A vasúttársaság megerősített ügyelettel is segíti a forgalom szervezést.
5: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Szinte mindenhol derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak a középső ország részben alakulhatnak ki futó záporok, esetleg zivatarok, többfelé megélénkül a szél. 23-27 késő este, 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után
4: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Kívánok! 2026. május 21-e van, csütörtök, 8 óra után járunk, folytatódik a Halló Magyarok. Hogyha a reggeli futás megvolt, akkor Király Viktor zenéje abszolút neked szól, de a futásra még kitérünk bővebben is az órában. Jön a Randi!
4: Itt egy újabb óra!
5: Kizárólag magyar zenékkel!

0: magyarok.
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, 8 óra 17 a pontos idő. Az M3-ason Budapest felé Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött a 76-os kilométernél, a külső sáv zárva, csak a belső sávon lehet haladni, ezért a 2-3 kilométeres torlódás. Na, az 51-esen Kalocsa belterületén ketten ütköztek a 117-es kilométernél, a főutat lezárták, hogyha teheted, akkor helyben önkormányzati utakon kerülj. Ezt egyébként egy hallgatónk is megírta, köszönjük szépen az infót. Tart a helyszínelés Cseppelen a Weiss-Manfred úton, befelé a Szabad kikötő közelében, itt is lépésben lehet haladni. Baleset nehezíti a közlekedést a fővárosban Kőbányán, a Vaspálya utcában, befelé a Liget tér előtt, és műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a 6-os főúton befelé az M0-ás autóútnál, egy sáv járható, úgyhogy itt pedig ezért számolhatsz némi torlódással. Légy türelmes, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek SMS-ben 0630303380 vagy Messengeren, illetve a Viberen. Az angol Aston Villa 3-0-ra nyert a német Freiburg ellen a labdarúgó Európa Liga isztambuli döntőjében, ezzel megszerezte története harmadik európai kupa sikerét. A döntő ismétlését ma délelőtt 10.30-tól, illetve este 21.45-től láthatod az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. Előtte pedig 7 órától a vízilabda MOL női OB1 döntőjének első mérkőzése következik a Ferencváros és a BVSC között. Jó szórakozást, szurkolást kívánok a helyszínen és a képernyők előtt egyaránt. A folytatásban pedig a Belmondó szórakoztat minket. Lesz, volt, van, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyarázva a Well Hello-val az éjfél tájt, ezzel érkeztünk 8:30-hoz. Jó reggelt kívánok! Hogyha a 6-oson befelé az M0-áshoz érkezel, akkor ne lepődj meg, ha torlódást tapasztalsz, hiszen egy műszaki hibás jármű továbbra is akadályozza a forgalmat. És a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Vaspálya utcában, befelé a Liget tér előtt. Légy türelmes, jönnek a további infók, aztán a Vatrutik. Jobb lesz holnap, itt a Petőfi.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Folytatódik a napos idő záporokkal. Magyar Péter miniszterelnök Bécsben az osztrák kancellárral is tárgyal. Több kocsival készül a MÁV a hosszú hétvégére.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél egy sávot lezártak. Az 51-es főúton Kalocsa átkelési szakaszán két autó karambolozott. A 117-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, önkormányzati utakon lehet kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter, a kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik az osztrák kancellárral, az európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint az államfővel is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalásuk után lengyel kollégája Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. Magyar-lengyel közlekedési fejlesztések összehangolásáról állapodott meg lengyel kollégájával Varsóban a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, mindkét országnak érdeke, hogy több uniós forrás jusson a kelet-közép-európai vasúti beruházásokra. Több parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza frakció. A jövőben külön országgyűlési bizottság vizsgálná a gyermekvédelem hiányosságait, a kegyelmi ügyet, az elmúlt évtizedek privatizációit és a közvagyon elvesztését, valamint a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket és a végrehajtási rendszer körüli szabálytalanságokat. A honvédelem napja miatt zárva tartanak ma a toborzóirodák a katonai pálya iránt érdeklődőket, holnap már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-ét azért lett a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. Több kocsival és tartalékjárművel készül a MÁV csoport a pünkösdi hosszú hétvégére. A jó idő miatt várhatóan sokan útra kelnek, ezért a főszezont idéző erős forgalomra számítanak. A kiemelt turisztikai és távolsági viszonylatokon nagyobb kapacitású autóbuszok, illetve hosszabb összeállítású vasúti szerelvények közlekednek majd. Az Intercity-ken mintegy 10%-kal több férőhelyet biztosítanak. Emellett megerősített ügyelettel segítik a forgalom szervezését.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Szinte mindenhol derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak a középső ország részben alakulhatnak ki futózáporok, esetleg zivatarok, többfelé megélénkül a szél. 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Vissza a magyar szemékhez.

0: holnap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csírnak ma reggel a közlekedők is több helyen, azt hiszem 8.45 a pontos idő. Jó reggelt kívánok! Az M0-ás keleti szektorában, Pécel térségében, az M5-ös felé vezető oldalon egy műszaki hibás kamion vesztegel. Na, az 52-es kilométernél a külső sávot nem lehet használni, úgyhogy lassabb átjutásra készülj. És ha minden igaz, akkor baleset van az M1-M7 felé vezető oldalon, a Nagy-Dunai híd előtt a 18-as kilométernél, itt pillanatok alatt már is 2-3 kilométeres torlódás alakult ki, úgyhogy mindenképp lassabb átjutásra számolhatsz itt is. Az M1-esen a Tatabánya és M0-ás között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás van, főleg a külső sávban, hogyha személyautóval vagy, és Budapest a célod, akkor mindenképp az átterelt belső sávot használd. A terelés előtt pedig Tatánál mintegy 10 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, úgyhogy érdemes másik útvonalat választani az Útinform szerint. Na, az M5-ösön Röszke felé Újhartyán előtt a szalagkorlátot javítják, a 38-as, 39-es kilométerek között csak a belső sáv járható, úgyhogy itt ezért a lassabb haladás. Az 51-es főúton pedig Kalocsa átkelési szakaszán ketten ütköztek, de a 117-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Önkormányzati utakon tudsz kerülni. Vigyázz magadra, hogyha úton vagy, hogyha pedig infód van, akkor hozd meg a Petőfivel is SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen. Most irány a főváros, és egy picit már az augusztusi naptárat érdemes készíteni, pláne hogyha szeretnéd átúszni a Dunát, vagy szeretnéd megnézni, ahogy mások átúszszák, vagy úszás helyett inkább futnál egyet a gyönyörű, kivilágított esti Budapesten. Augusztus 29-ét érdemes felírni a naptárba, ekkor rendezik ugyanis az egésznapos Generali Night Run nyárzáró sportünnepet. Reggeltől késő estig a sporté lesz a főszerepe a Műegyetem rakparton és környékén. Félmaratoni táv, streetball bajnokság, sportbemutatók, gyerekfutamok is színesítik a programot. Az esti fejlámpás futókat pedig a Budai Vár, a kivilágított parlament, a Margit híd és az Alagút is várja. Az estét pedig két keréken majd a Night Bike zárja, de sok év kihagyás után talán a legizgalmasabb a Duna átúszás lesz. A résztvevők a belvárosi Dunában, a Szabadsághíd térségében élhetnek át egy különleges sportélményt a Corvinus és a BME közötti szakaszon. Teljes hajózár lesz majd ez idő alatt, az úszó folyosót pedig mentőcsónakok és szakemberek felügyelik. Úgyhogy ha neten régóta dédelgetted már azt a vágyadat, hogy átúszd a Dunát, akkor itt a lehetőség. A következő pillanatokban úszás helyett tánc jön még hozzá Punani Masszívval. Itt a Petőfi.

0: képben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öled át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolat, mi dorogol, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény, az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom,

0: Petőfi Rádió, minden magyar kompakt diszkó, Son of a Hearts, ezt hallgattuk az elmúlt percekben. 8:57 a pontos idő, 9 óra lesz már is, tehát jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza Halott pénzzel, by Alex-el. Ó, igen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Második Rigó Jancsi napok Kaposváron. Fellép a Swing a la Django, az Orbai Lilla Quintet, Temesi Berci és barátai, Miss Chris és a Jazz Tonight, a Sárközi Kollektív és még sokan mások. Zene és gasztronómia találkozás. Június 12-én és 13-án. rigojancsinapok.hu.
3: Egy reggel indulhat így is.
8: Meg így is.
3: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
9: One, two, three, let's go!
10: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

Identitásosjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
2: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
1: De jó neked. Mi a titkod?
2: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást, és pihentető alvást biztosít.
1: Sedacur Forte.
2: És a koncentrációt nem befolyásolja.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Folytatódik a napos idő záporokkal. Magyar Péter miniszterelnök Bécsben az osztrák kancellárral is tárgyal. Idén is megrendezik a múzeumok éjszakáját.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon Gyöngyös térségében egy kis busz és egy kamion ütközött. A 76-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A torlódás több kilométer hosszú. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán előtt a szalagkorlátot javítják. A 38-as és a 39-es kilométer között csak a belső sáv járható, torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter, a kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik az osztrák kancellárral, az európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint az államfővel is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. Tegnapi varsói tárgyalások után lengyel kollégája Donald Tusk a kelet-közép-európai régió megerősítését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának. Magyar Péter pedig közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. Több parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezte a Tisza frakció. A jövőben külön országgyűlési bizottság vizsgálná a gyermekvédelem hiányosságait, a kegyelmi ügyet, az elmúlt évtizedek privatizációit és a közvagyon elvesztését, valamint a Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket és a végrehajtási rendszer körüli szabálytalanságokat. A honvédelem napja miatt zárva tartanak ma a toborzó irodák, a katonai pálya iránt érdeklődőket holnap már a szokásos nyitvatartási időben várják. Május 21-én azért lett a Magyar Honvédelem napja, mert 1849-ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette honvédsereg Budavárát. A dráma, illetve a spanyol nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap olasz nyelvből vizsgáznak a diákok, és azzal véget ér a tavaszi írásbeli vizsgaidőszak. A szóbelik júniusban kezdődnek. Június 20-án rendezik meg az idei múzeumok éjszakáját. A kiemelt város Sopron lesz. A látogatókat koncertekkel, tárlatvezetésekkel, családi eseményekkel várják a múzeumok és kiállítóhelyek. A részletes programkínálat június 2-ától lesz elérhető a rendezvény hivatalos honlapján.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Szinte mindenhol derült az ég, napközben is sok napsütés várható, csak a középső ország részben alakulhatnak ki futó záporok, esetleg zivatarok, többfelé megélénkül a szél. 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok! 9 óra múlt, ez a Halló Magyarok. 2026. május 21-e van, csütörtök. Magyar kedvencekkel folytatjuk természetesen, ezúttal a Halott Pénz és By Alex közös szerzeményével. Ó, igen!
0: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag magyar zenékkel

0: a Halló Magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Ezúttal irány Nyíregyháza és a Sóstói Múzeum falu, ahol népzenei előadásokkal, népi játékokkal, ételkóstolóval, a vármegye értékeinek és pünkösdi hagyományainak bemutatásával várnak a kétnapos pünkösdi sokadalma vasárnap és hétfőn. Bábszínház, a Szabjavívó iskola tagjainak bemutatója, néptánc bemutató, táncház, kórusművek előadása egyaránt a programban. A hagyományoknak megfelelően megtartják az értékes napot, melyen testközelből ismerheted meg a nyíregyházi térség értékeit. Pünkösd hétfőn elmaradhatatlan program lesz a mavagyonolás, a pünkösdi megyei népszokás. A mavagyon, mavagyon, piros pünkös napja kezdetű népdalból ered. A felső Tisza vidékén a lányok ezzel a dallal járták csoportosan a falut a pünkösdi misét követően. Jó kívánságaikért és énekeikért cserébe adományokat gyűjtöttek a falubeliektől a későbbi közös pünkösdi mulatságra, és ezzel kívántak bő kendertermést. A programokat pedig színesíti a skanzenben nyíló Hagyománytól megáldott kezek című kiállítás is, és a pünkösdi királyválasztás sem marad el, ahogy népi játszóudvar, lovaskocsikázás, kosaras körhinta, népiskolai tanítási óra, a hagyományos gyógyteakóstoló és falusi vásár is mindkét napon vár. És ami még vár minket a hétvégén, az szinte a koranyárias idő, úgyhogy bátran tervezheted a szabadtéri időtöltést. Kellemes időtöltést kívánok, mindez a Neo pedig most akár munka mellett segít, hogy jobban teljen a nap. Itt a We Are All Heroes.

0: magyarok. Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon.
1: Például Szegeden, hiszen több száz kiállító, köztük 150 borász vár mától a Szegedi Borfesztiválon, amely idén 11 napig tart. A kezdés nem véletlen, a mai Szeged város napja. A borászok mellé pálinkaházak és vendéglátósok is csatlakoznak, finom sajtok és egyéb specialitások egyaránt a kínálatban. Kézműves portékákkal is találkozhatsz, a Sons of Szeged pedig a feltörekvő tehetségeknek is lehetőséget biztosít a fellépésre. Május 21-én azt ünneplik, hogy a település 1719-ben a Bécs melletti Luxemburgban a királyi jó akarat és kegyelem kitetsző tanúsága és jutalmaként visszakapta a szabad királyi város rangot, melyet első alkalommal a tatárjárás után 1247-ben IV. Béla adományozott a városnak. A fesztivál idején egyébként minden nap szól a jazz, a blues, pop, a DJ-k is színesítik a kínálatot, és ott lesz többek között Rúzsa Magdi, a Bagosi Brothers Company, vagy épp a Blaha Louisiana. A folytatásban is ők zenélnek méghozzá Kovács Katival. Szól rám, ha hangosan énekelek.

0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: egész évben aktívan Magyarországon.
1: Maradunk még Szegeden, hiszen összművészeti és színházi produkciókkal, valamint az írásaira reflektáló képzőművészeti alkotásokból rendezett kiállítással köszöntik Krasznahorkai Lászlót. A programsorozat kiemelt eseménye ma a Mindig Homérosznak című különleges összművészeti előadás, amelyen a Nobel-díjas író is színpadra lép. A 2019-ben megjelent Mindig Homérosznak című kötete a menekülést, az üldöztetést, a készenlétet általános emberi és kulturális létállapotként jeleníti meg. A regényből készült összművészeti előadást Magyarországon eddig csupán egy alkalommal, a Margó Fesztiválon mutatták be. A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának épületében Variációk a tájra, Krasznahorkai László írói világa és a kortárs művészet címmel rendeznek kiállítást. A Metanoia Artopédia Laboratórium Színház pedig egy Krasznahorkai László művei és Nobel beszédének részletei által inspirált produkciót mutat be majd szombaton a Bölcsészkar Auditorium Maximumán. Hagyományosan Szeged napjához kapcsolódva egyébként ide május 22-én rendezik meg a díszközgyűlést, melyen átadják a város kitüntető címeit. Idén a díszpolgári elismerést Krasznahorkai Lászlónak ítélték oda. Mi pedig odaítéljük a következő pillanatokat, perceket a Csak Neked Kislány csapatának, akik május végén majd a Budapest Parkban lépnek fel. A vendégük egyébként majd Dénes lesz. A következő pillanatokban Minden mozog című felvételük következik. Itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a huligán zene, nekünk ez volt a Vér nem válik vízé. 9:58 a pontos idő, a fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Lehel utcában befelé a Robert Károly körút előtt. A forgalom a villamos sínen haladt torlódásra készül, jönnek a továbbiak, aztán Mohamed Fatimával a Ragyog a szívem itt a Petőfin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Jó reggelt. Mi ütött beléd, már kész is a reggeli?
6: Szia drágám. Na na, Isten, ilyen aludtam ma is.
5: De jó neked. Mi a titkod?
6: Nincs titok, csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
5: Sedacur Forte.
6: És a koncentrációt nem befolyásolja.
7: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
9: Ez a Petőfi Rádió.
11: Folytatódik a napos idő záporokkal. Magyar Péter miniszterelnök Bécsben az osztrák kancellárral is találkozik. Kedvezményes jeggyel lehet utazni Szegeden a nyári programok idején.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás autót között kiépített terelésben szakaszos lassulásra kell számítani. A terelés előtt Tatánál is mintegy 15 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti válasz a másik útvonalat. Szintén a Budapest felé vezető oldalon a Lébényi szakaszon baleset történt, itt is torlódik a forgalom. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán és Örkény között munkavégzés miatt 8 kilométeren keresztül torlódiknak az autók. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán a Velencei tónál kiépített terelésben az 50-es kilométernél is ugyanez a helyzet. Az M0-ás autó déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon több autó karambolozott. A 17-es kilométernél két sávon halad a forgalom, de több mint 7 kilométeres már a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380 a számra.
9: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
11: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter, a kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol ezekben a percekben találkozik az osztrák kancellárral, az európai ügyekért felelős miniszterrel, valamint az államfővel is. Magyar Péter tegnap közölte, hogy június végén Budapesten V4 találkozót tartanak. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter hangsúlyozta, nem engedik, hogy ukrán vagy bármilyen más importtermékek veszélybe sodorják a magyar gazdák megélhetését, az emberek egészségét. Bóna Szabolcs hozzátette, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonatermékekre vonatkozik majd. Átmeneti enyhülést hozott az elmúlt napok esőzése a szárazságban. Országszerte sok víz hiányzik a talajból, és a következő napokban sem várható jelentős mennyiségű eső, mondta a Kossuth Rádiónak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella hozzátette, hogy a szakemberek folyamatosan dolgoznak az aszály mérséklésén, és már működik az Országos Vízügyi Koordinációs Központ is. Idő alapú jeggyel lehet utazni Szegeden a nyári programsorozatok idején. Mától jövő vasárnapig a Szegedi Borfesztivál, valamint június végétől augusztus végéig a szegedi szabadtéri játékok előadásainak idején is igénybe vehető a kedvezmény. Az utasok így egyetlen érvényesített jeggyel több járatot is igénybe vehetnek a meghatározott időintervallumban. Ismét kitört a Sivelucs vulkán Kamcsatkán. A kráterből 4,5 km magasba is jutott hamu, a térségben narancssárga veszélykódot adtak ki a légi közlekedésre. Oroszország egyik legaktívabb vulkánja legutóbb március végén tört ki.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet, ma a középső területeken lehet futó zápor, zivatar, időnként megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
9: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok, 4 perccel járunk 10 óra után. Az országos hőmérsékleti átlag már majdnem 21 Celsius fok. Keleten napos, nyugaton azért kószálnak a felhők. A szívünk viszont mindenütt ragyoghat, méghozzá Mohamed Fatimával jön a kezdés.
9: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel

0: Halló magyarok! Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon!
1: Közeledik a pünkösdi hosszú hétvége, és az Opusztaszeri Nemzeti Emlékpark is jó választás lehet, hiszen pásztor találkozó, vándorkomédiás, néptánc, kézműves foglalkozások és a látványos lovas virtuskodás, pünkösdi királyválasztás is lesz az előttünk álló napokban. A legelők és pásztorok nemzetközi évéhez csatlakozva rendezik a pásztor találkozót a skanzenben, az ősi mesterség fogásait ismerheted meg. Többek között a kézi ollós birkanyírást, és az is kiderül, hogy miként lesz a gyapjúból kész termék. A Szeri Gyógynövényházban a délalföldi táj jellegzetes növényvilágát, valamint a vadontermő füvek emberi és állati gyógyászatban betöltött ősi szerepét mutatják be. A szentesi tanyán pedig azt, hogy hogyan készül a hagyományos pásztorétel, a tarhonya kézzel és rostával. Népi receptek alapján sülnek a kemencében finomságok, és nem hiányoznak a programok közül a népi gyerekjátékok, az erő és ügyességi próbák sem, ahogy viselet bemutató és játszóház is szerepel a kínálatban, és természetesen az elmaradhatatlan pünkösdi királyválasztás, a környékbeli ifjak lóháton ülve teljesítenek különböző ügyességi feladatokat. Végül egy vágtát követően kiderül, hogy a két legjobb versenyző közül kinek sikerül megszereznie a királyi címet jelentő koszorút. A rendezvényről persze a zene sem hiányozhat, ahogy tőlünk sem. Ezúttal Slimi és Kollárdia vár ránk, no meg a hotel, itt a Petőfi.

0: ezt az előadót is.
1: A magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió. Ez a legújabb magyar zene.
2: Nekem

0: Hello, magyarok! Kalandozz egész évben aktívan Magyarországon!
1: És ha teheted, akkor kalandozz két keréken, egészen pontosan bringával. Mától szavazhatsz az idei év kerékpár útjára az Aktív Kalandor weboldalán. A kezdeményezés célja változatlan, megmutatni a magyarországi kerékpározás sokszínűségét, felhívni a figyelmet a folyamatosan bővülő bringás infrastruktúrára, illetve a biztonságos közlekedés fontosságára. A voksokat június 2-án éjfélig lehet leadni a döntős útvonalakról feltöltött fotókra. Az eredményhirdetésre majd június 3-án a kerékpározás világnapjának reggelén kerül sor. Az idei döntőbe 11 változatos útvonal került, amelyek az ország különböző tájait és kerékpáros élményeit mutatják meg. A mezőnyben városi szakaszok, természetközeli útvonalak, vízparti tekerések és dombvidéki bringa utak is helyet kaptak. A Szomolya, Tiboldaróc, a Szaporca, Harkány, Villány, a Szeged, Ópusztaszer, a Pécs, Orfű, Abaliget, a Dunavecse, Dunaújváros, a Győr, Pannonhalma, Ténye útvonal, a Szentpéterföldekör, a Tarnamenti, a Zagyvamenti, a Rákospatakmenti kerékpárút, illetve a Veszprém Balatonalmádi kerékpárút egyaránt versenyben van. A következő hetekben majd részletesebben is mesélek róluk, előtte pedig a lehetőség akkor adott, hogy alakítsd a végeredményt. Na, napunkat pedig a 4-es Street alakítja, és ők általában jól. Köszi, hogy eljöttél, itt a Petőfilm.
2: Amíg te otthon ültél, én körbejártam kétszer a világot.

0: rajongónk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: az idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, Blanche és a Zaporozset zenéje szólt, ez volt a szívvezetés, vezeti hozzánk a szíve. Mákatát is 11 órától majd érkezik természetesen programajánlatokkal, aztán 13 órától a Hajrá Magyarokban a Redback zenekar koncertezik, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben nézheted is. Délután jön Szikor Atomi, estehétől kívánságműsorral vár, 9-től pedig a Kultúrfitnessben itt lesz majd Balázs Zoltán, aki a Maladip Színház kapcsán mesél Szani Rolandnak, valamint Zobolyák Robert, akivel szóba kerül a lengyel-magyar barátság, a lengyel gasztronómia és a visegrádi harmónia koncert is. 11-től pedig a Kitekintőben Fekete Laci a nemzetközi zenei élet újdonságait vizsgálja. A következő pillanatokban pedig a hűvös csapatája a terep, még hogyha az időnk egyre forróbb is, itt a rendezői változat a Petőfi.

0: a sorsom.
1: Halló, magyarok! Mert műszakot indítani tudni kell.
2: A ma reggeli műszakon immár túl vagyunk, viszont ne feledd, holnap is lesz még egy lehetőség arra, hogy megnyerd a Frakk és a Macskák családi társasjátékot. Figyeld, keresd az óra zenét a holnapi adásban is. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál az elmúlt 5 órában. Habóczky Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz, határon innen vagy túl, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hú!
5: Ha-hú!
6: Hova igyekszel, öcsi?
4: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
6: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
4: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
7: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
4: Utazzon velünk térben és időben.
8: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
4: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Reklám. Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Például 500 g Milsani mascarpone 1399, a 150 g-os snackfán sajtos tallér csomagja 449 forint. Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
1: Egy reggel indulhat így is.
10: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
11: One, two, three, let's go!
1: Minden hétköznap reggel 6-tól bioritmus indítás a korán, az időben és a későn ébredőknek Habóczky Mátéval. Ha már kora reggel szeretnéd kimaxolni a napot, akkor keresd az óra magyar zenéjét. Yeah! A reggeli kómától függetlenül legyél a leggyorsabb és küldd el a dal előadóját és címét. Ha te vagy az első, akkor gyermeknapi nyereményed a tvmacibolt.hu újdonsága a Frakk és a Macskák családi társasjáték. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Hány óra?
2: Hajnal 2.
1: Megint nem alszol?
2: Nem, jár az agyom. Feszült vagyok.
1: Próbáld ki te is a Sedaqurt.
3: A Sedaqurt Forte 3 gyógynövény erejével nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és a nyugodt éjszakai pihenést. A koncentrációt nem befolyásolja.
1: Alszol.
3: Sedaqurt Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
0: Ez a Petőfi Rádió.
5: Tovább melegszik az idő. Magyar Péter miniszterelnök Bécsben az osztrák kancellárral is tárgyal. Kőszegen is találtak azbeszttel szennyezett kőzúzalékot.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-ás autó déli szektorában Szigetszentmiklósnál az M1-es autópálya felé vezető oldalon több autó karambolozott. A 17-es kilométernél több mint 7 kilométeres a torlódás. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Újhartyán és Örkény között munkavégzés miatt 8 kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti, az az 5-ös főút felé kerülhet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
5: Ausztriában tárgyal ma Magyar Péter. A kormányfő és delegációja Lengyelországból utazott Bécsbe, ahol találkozik Christian Stocker kancellárral és Claudia Bauer európai ügyekért felelős miniszterrel. A tervek szerint meglátogatja Alexander van der Bellen államfőt is. Sajtóhírek szerint a hivatalos találkozók után a Magyarországon működő osztrák vállalatok képviselőivel ebédel a kormányfő. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, hogy az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabona termékekre vonatkozik majd. A folyamatban lévő devizahiteles perek, valamint a devizahiteles ügyekben indult végrehajtások felfüggesztését javasolja a Tisza párt. Parlamenti indítványuk a devizahiteles fogyasztói szerződések felülvizsgálatával indokolja a felfüggesztést. Újabb helyszínen ezúttal Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó azbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A gyanú szerint szinte az egész Nyugat-Dunántúli régió érintett lehet. A kormány szakértői munkacsoportot állít fel, és a felelősök megtalálását ígérte.
0: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Az Aston Villa nyerte a labdarúgó Európa Ligát, miután az isztambuli döntőben 3-0-ra legyőzte a Freiburgot. Az angol csapat 44 év után hódított el újra nemzetközi trófeát. A Birminghami együttest irányító Unai Emery pedig továbbírja a történelmet a második számú európai kupa sorozatban. Tegnap este ugyanis harmadik csapatával 5-5-ször lett Európa Liga győztes. A Ferencváros 16-10-re nyert a Mladost Zagreb ellen a férfi vízilabda bajnokok ligájában. Az FTC a negyed döntős kört végül csoportja második helyén zárta, a júniusi máltai négyes döntőben pedig a Barcelonéta lesz majd az ellenfele. Drámai végjátékban harcolta ki a bentmaradást a Szigetszentmiklós a férfi kézilabda NB1-ben, miután 29-29-es döntetlent játszott a Pler együttesével, a Komló pedig 31-29-re kikapott a Győrtől, és ez a baranyai csapat kiesését jelentette. Az már korábban eldőlt, hogy a sereghajtó Budakalász is búcsúzik az élvonaltól. Első meccsén 5-2-es csatában vereséget szenvedett a magyar férfi röplabda válogatott Ausztriától a Fonyódon zajló Mevza tornán. A női válogatott viszont győzelemmel kezdte a Közép-Európai Szövetség új sorozatát, amelyik magabiztosan 3-0-ra nyertek Ciprus ellen a Maribori tornán. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma a középső területeken lehet futózápor, zivatar, időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Csütörtök, azaz kis péntek, aki pedig ügyes volt, már most szabadságot vett ki, és még inkább meghosszabbította a pünkösdi hosszú hétvégét. Rengeteg program vár rád, ezeket részletezem ma, és indul az Itthon Otthon a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Szép napot, jó munkát!
0: Itt egy újabb óra,
4: kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
0: Ez a Petőfi Rádió.

helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Thank you.

0: a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha imádod a palacsintát és a lángosokat, most jól figyelj! Jön a Palacsinta Fesztivál és lángos parádé, tehát a klasszikus kakaós, lekváros változatok mellett gyümölcsös, habos, amerikai palacsintás és különleges gazdag feltétes verziók is lesznek majd a kínálatban, sőt a sós ízek kedvelőinek is lesz majd természetesen harapni való, lángos és tócsni különlegességekkel készülnek. A sajtos tejfölös klasszikusok mellett húsos, csülkös, street food jellegű változatok is kóstolhatók frissen, ropogósan, látványkonyhában készítve. Balaton-Almádiban hamarosan a Veselényi strandon, ott lesz a Palacsinta Fesztivál és lángos parádi. A pünkösdi hétvégén a családokra és a gyerekekre pedig külön figyelmet fordítanak, hiszen a gyereknapi extra programok között játékok, vidám elfoglaltságok, kreatív foglalkozások, zene és ünnepi hangulat várja a legkisebbeket. Ez a gasztrofesztivál tehát jó választás lehet azoknak, akik a pünkösdi hosszú hétvégén vízparti kikapcsolódást, családi programot és változatos gasztronómiai élményeket keresnek. Sok színpadi produkció is lesz, például a Deciband élőzenei produkcióját is nyomon követheted, ott lesz a Réporetek Mogyoró interaktív gyermekzenekar, de vidám előadással készül Demeter Zsuzsi, a Balaton-Almádi Hullámzó Balaton Néptánc csoport, Weiger Csaba, valamint DJ-k is tiszteletüket teszik majd, Vas Adrián is fellép, Palacsinta evőverseny is lesz, esetleg kifelejtettem volna, és a Jakó Duó fellépésen zárja majd a sort a Palacsinta Fesztivál is lángos parádén, Balaton-Almádiban a Veselényi strandon. Jó programötletekért tarts velem, számunk 0630 30 33 180, itt pedig jelezd, ha neked is van jó tipped, merre induljunk, majd mit csináljunk a hosszú hétvégén, és egy kis közlekedési info is jön.
0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Munkavégzés miatt több kilométeres a torlódás az M3-ason Budapest felé 60 és Bak között, az M1-esen pedig Tatabány és az M0-as közötti kiépített terelésben. Számíthat szakaszos lassulás a torlódása, főleg a külső sávban, tehát a Budapest a cél, akkor érdemes az elterelt belső sávot választani. A terelés előtt a terrel is egyébként torlódik a forgalom, és a Budapest felé a Lébényi szakaszon történt korábban egy baleset, a 136-os kilométernél még mindig csak a külső sáv járható, 5 kilométeres a torlódás.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.

perc, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

Közel 30 fok strandidő és magas UV-sugárzás. Nagyjából így lehetne összefoglalni az előttünk álló napokat, és pünkösdi hosszú hétvége. Érdemes lesz megcélozni a Balatont, Siófokon, a pünköst keretében a hajóállomáson. Rózsaünneppel, koncertekkel, gyerekprogramokkal, sok finomsággal készülnek. Illetve az abszolút főszereplők a hazai zene élet ikonikus alakjai lesznek, és felejthetetlen koncertélményt kínálnak a dísztéren. A rock szerelmeseit például a Pokolgép párja, a pop és lírai dallamok kedvelőit Szekeres Adrián varázsolja el, a nosztalgiázni vágyókat pedig az első emelet pörgeti majd fel a legnagyobb slágerekkel. A zenei nagyágyuk mellett pedig olyan fantasztikus produkciók is színpadra lépnek, mint Dolhai Attila zenés műsora, Bíró Eszter lemez bemutatója, vagy a Danubia ütő együttes különleges koncertje. Ezen túl pedig látványos pünkösdi felvonulás, izgalmas táncbemutatók, színes gyerekprogramok és családi egészség expo is várja az érkezőket. Lesz például a kutyaterápiás bemutató is, a bohóccal is lehet majd találkozni, neki is lesz majd interaktív előadása, de felépnek bábcsoportok, gyerekegyüttesek, készülnek tombolával is. A siófoki pünkösdi szezonnyitó idei rendezvénye tehát újra elhozza a hamisítatlan balatoni nyárindító életérzést a város szívébe, ahol a kultúra és a szórakozás szerelmesei egy felejthetetlen hosszú hétvégén vehetnek részt. Ha van egyéb jó ötleted, lehet csatlakozni az Itthon Otthon, 11 és 1 óra között minden hétköznap itt a Petőfi jelentkezik. Ez a programajánló műsorunk, számunk pedig 0630 30 30 380, ha SMS-t vagy Viber üzit küldenél. Bekapcsol.

0: van programod. A stúdióban.
1: Megkötöm, aki mindig részletesen beszámol az előttünk álló programokról, ilyenkor 11 és 1 óra között. Ha csatlakoznál egy-egy jó tippel, ötlettel 0630 30 33 180, jöhet minden részlet SMS-ben vagy Viberen. Előttünk a hosszú hétvége és fantasztikus időnk lesz, és nem csak finom palacsinták vagy éppen lángosok között töltheted az időt. Ha a gasztronómiát egy kicsit szeretnéd a háttérbe szorítani, akkor például lehet jókat táncolni. Gencsi Söprű Néptánc Fesztivál, ez is vár a Gencsapáti sportpályán. A cél, hogy találkozási és bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a néptánc együtteseknek. A csoportok szakmai értékelő zsűri előtt mutathatják be majd munkájukat, és olyan visszajelzéseket kaphatnak ugyan, amik segíthetik további tevékenységüket. A rendezvény ugyanakkor nem csak szakmai alkalom, hanem közösségi élmény is, hiszen lehetőséget teremt baráti találkozásokra, kikapcsolódásra és kötetlen szórakozásra. A programban tehát számos néptánc együttes fellép majd, bemutatva a Kárpát-medence különböző tájegységeinek táncait és zenéit. A szervezők 10-15 csoport részvételére számítanak, köztük Gyergyóújfaluból, Erdélyből, valamint Szlovéniából érkező vendégegyüttesekre is. A Gencsi Söprű Néptánc Fesztivál tehát nem verseny, de az értékelést követően a zsűri külön díjakat adhat az alkotó közösségeknek. A néptánc együttesek bemutatkozása után aztán a napot a Magyar Banda fergeteges koncertje zárja. A fesztivál évről évre autentikus néptánc előadásokkal és közösségi élményekkel járult át hozzá a magyar népi kultúra megőrzéséhez és továbbadásához. Gencsapáti, ne feledd, írd be a naptárba, Gencsi Söprű Néptánc Fesztivál, ez is már az elkövetkező napokban. Még itt a Petőfi, a Fehér Hulló.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. 2 perc múlva pontban dél, már is folytatjuk újabb programötletekkel, előttünk a pünkösdi hosszú hétvége rengeteg eseménnyel. Tarts velem, és mindent megtudhatsz, és velem lesz Jude Law is. Valamit Lőfra.
1: Neked kérek minden pénz, szállt a felem, mész, pedig előre is
2: jön. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Társadalmi célú reklám.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
6: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
6: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
6: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
6: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
6: a Petőfi Rádióban.
7: Ha több fronton kell helytállnod,
8: le kell adni a prezentációt.
7: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
9: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után. Frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Tovább melegszik az idő. Ezekben a percekben tartja közös tájékoztatóját Magyar Péter miniszterelnök és az osztrák kancellár Bécsben. Több száz nyári gyerektáborból választhatnak idén is a családok.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán 60 és Bag, azaz a 48-as és a 39-es kilométer között csak egy sáv járható, munkavégzés miatt több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 30 30 számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Új fejezetet nyitnak a magyar-osztrák kapcsolatokban, erről beszélt bécsi tárgyalásai után Magyar Péter kormányfő és Christian Stocker kancellár. A két politikus megállapodott arról, hogy még idén, várhatóan szeptemberben közös kormányülést tartanak Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Az osztrák kancellár kiemelte, mivel a két ország előtt közös kihívások állnak, fontos a regionális együttműködés. Magyar Péter és delegációjának tagjai hivatalos munkaebéden vesznek részt az osztrák gazdasági élet képviselőivel, majd a miniszterelnök udvariassági látogatást tesz Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban, már a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrán oldalon egy ember meghalt, többen megsebesültek. Ipari és infrastruktúrális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban Szizrany városát érte a legnagyobb támadás, a Rosznyevty helyi olajfeldolgozójában tűz ütött ki. Csak nem 800 nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, hívta fel a figyelmet a portál ügyvezetője. Tóth Béla a kiválasztással kapcsolatban hangsúlyozta, fontos, hogy a szülők már az előleg kifizetéséről kapjanak számlát. Bomló állattetemeket és veszélyes hulladékot találtak Nagykátán. A Pest megyei városban egy fákkal övezett részen bukkantak a jelentős több mint 100 köbmétert meghaladó szemétre. Az ügyben nyomozás indult. A döglött állatok, valamint festék és kátrány maradékok, építési törmelékek mielőbbi szakszerű elszállításáról a hatóságok gondoskodnak. Meggyújtotta a matracát egy női rab a Gyorskocsi utcai börtönben. A tűzoltását a börtönőrök kezdték el, majd a helyszínre érkező fővárosi tűzoltók fejezték be. A matracot felgyújtó fogva tartott mellett a büntetés végrehajtás 6 munkatársát füstmérgezés gyanúja miatt kivizsgálják. A fogva tartottakat átmenetileg máshol helyezték el.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet. Ma középső területeken lehet futó zápor, zivatar, időnként megerősödik a szél. Délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Folytatódik az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Szép napot, jó munkát, jó étvágyat, ha ebédelsz. Már a természet, a strandok és sok olyan program, ahol például koncerteken ereszteted ki a gőzt. Tarts velem is, azonnal megtudhatsz minden részletet itt a Petőfi.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizáró

0: Rengeteg program vár rád hétről hétre, segítek köztük eligazodni, és ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Na hát, ha szívesen a természet lenyűgöző közelségében szeretnéd egy kicsit eltölteni az időt, akkor most jól figyelj. Nagyon jó ötlet és célpont lehet például a Balaton felvidék, ami már önmagában is csodás, de ehhez még elképzelhetsz egy virágba borult madárcsicsergéstől hangos oázist, ahol az évszázados fák hűs árnyékában utánozhatatlan balatoni panorámával a háttérben töltődhetsz fel. Gazdag és interaktív program kínálata vár minden érdeklődőt, a Folly Arborétum, a legkisebbeket izgalmas meseösvény, valamint toboz kiállítással egybekötött pecsegyújtő tobozkörút várja. A játékos kedvű látogatók pedig az Elvarázsol Kert nevű modern QR kódos nyomozásban tehetik próbára az ügyességüket. A vezetett kerti sétákon az arborétumi kalauz kíséretében megismerheted a ritka növények rejtett titkait, a hangulatos Folly matiné pedig tökéletes aláfestést nyújt a pihenéshez. Ha pedig az ízek és az izgalmak szerelmese vagy, akkor borkóstolóval egybekötött exkluzív birtok séta vár rád, illetve a szabadtéri szabaduló szoba garantáltan a hosszú hétvége fénypontja lehet, ha a Folly Arborétumba látogatsz. Pünkös Badacsonyban tehát, és további programok itt a Tetőfén, tarts velem, ha a jó programötleted neked is van, az pedig ne tarts magadban, oszd meg a 0630 30 30 380 as számunkon, SMS-ben vagy Viberen.
1: Egy háborúban győzni, hideg és lélek romboló.

nekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunkra, vésre, hogy béke, Van még itt valami, hagyd a harc

0: nap hazai zenét.
1: Világ szerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Kellemes nyári meleg vár ránk a hosszú hétvégén. Napról napra ugye emelkedik a hőmérséklet, ezt abszolút érezzük, és vele együtt a hazai tavaink is egyre csábítanak, már 18 fokos például a Balaton, úgyhogy ez a következő napokban biztos, hogy emelkedik még. Érdemes a fürdőruhákat is előkészíteni, vagy éppen lehet tenni nagy sétát a Dunaparton is, és ha már Dunapart, akkor Komárom-Esztergom vármegyében ne feledd, hogy hamarosan kezdődét veszi egy 4 napos tavasz köszöntő fiesta. Táton ott tartanak pünkösdi napokat, a dunamenti kismáros életének ez az egyik legfontosabb ünnepe, ahol a hagyományőrzés, a zene és a felhőtlen szórakozás varázslatos módon találkozik. A fesztivál egy lenyűgöző csillagászati tárlattal nyitja majd meg kapuit, egy hatalmas, látványos, fúvos mazsoret felvonulás adja aztán az alaphangulatot és a fergeteges hétvégi bulik, ahol az éjszakát majd például Pete Junior és DJ No pörgeti fel. Szombaton majd a családok és a popzene szerelmesei lesz a főszerep, az Iszkiri zenek a gyerekkoncertje után, az örök ifjú Soltisz Rezső, majd a legendás Szikora Robi és az Ergo hozzá el a legnagyobb slágereket a közönségnek. A zárónap pedig a helyi értékek és nosztalgiái, a táti kórusok és nemzetiségi csoportok szívmelengető fellépéseit, Csepregi Éva grandiózus koncertje és a Memory Band fergeteges utcabálya koronázza meg. Ne feledd, táti pünkösdi napok, ez is vár rád, és meg annyi program még, itt a Petőfin tudhatod meg a részleteket, hétköznaponként 11 és 1 óra között. Ha csatlakoznál valami jó program ötlettel, 0630303380, erre az SMS számra küld a részleteket, vagy SMS-ben, vagy Viber-en.

0: állás, hogy tényleg nem sok galamban, de akkor abba szűzünk.
1: Igen.
0: Akkor telibe, nem csicskál.
1: Én benne se vagyok.

0: hírek az utakról.
1: Munkavégzés miatt nehezebb egy picit a haladás ma az M5-ösön. Karbantartók dolgoznak ugyanis sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél a 94-es kilométernél. Az M0-áson Halászteleknél pedig az M5-ös felé vezető oldalon a 16-os kilométernél számíthat sávzárása és ezáltal torlódása. A 8-as számú főúton Székesvérrel bevezető szakaszán az 1-es kilométer közelében pedig egy műszakébás kamion veszteg el a külső sávban, itt ez okozza a torlódást, az M1-esen pedig Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelés számíthatsz szakaszos lassulásra, torlódásra, főleg a külső sávban, így a Budapest a cél, akkor érdemes az átterelt belső sávot választani. A terelés előtt Tatánál pedig szintén több kilométeren keresztül torlódik a forgalom, érdemes másik útvonalat választani az M1-es helyet. Információkat továbbra is a 0630 30 30 380 as számunkon oszthatsz meg SMS-ben vagy Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
0: Ez a legújabb.

0: stúdióban.
1: Nákat, aki mindig hozza az előttünk álló programokat, ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között, ha nem akarsz lemaradni, kimaradni, akkor figyelj. Nos, hát sok minden eltöltheted, ugye az elkövetkező napokat, akár még strandolni is lehet a jó időnek köszönhetően, vagy teletömni magad finomságokkal, itt már említettem palacsintákat, lángosokat, de időutazást is tehetsz például a középkor lenyűgöző világába. Egy egyedülálló több napon át tartó pünkösdi vigasságvár Sárospatakon, ami sokkal több egy átlagos hagyományőrző fesztiválnál, hiszen egy élő, lüktető történelmi forgatag, amit el kell képzelni, ahol a lovagok, várkisasszonyok, udvari bolondok és kézművesek elevenítik meg a múltat. Legyen szó tehát a történelem szerelmeseiről, kisgyermekes családokról, vagy kulturális kikapcsolódást kereső utazókról, a Sárospataki Várnegyed és a Bodrog Park utánozhatatlan atmoszférája mindenkit rabul fog ejteni. A macskaköves utcákon sétálva megcsodálhatod a korhű jelmezeket, hallgathatod az énekmondókat, és elmerülhetsz az Árpádházi Szent legendában is. Ezen a páratlan tavaszi időutazáson. Az esemény fénypontja pedig a Rákóczi vártól induló rendkívül látványos történelmi menet lesz, melyet zászlóforgatók, zenészek és korhűruhás hagyományőrzők kísérnek. A legkisebbeket gólyalábasok, bűvészek, az Aranykapu Báb Színház fergeteges előadásai, köztük a megúhatatlan Vitéz László és a Görömbő Kompánia meséi szórakoztatják. A Vízikapunál felvert hagyományőrző táborban pedig a Sárospataki Lovagok Egyesülete enged bepillantást a fegyverforgatás művészetébe, miközben a vásári forgatagban kézművesek, fákászok és kovácsok kínálják a portékáikat. Az estét aztán látványos tűzsonglőr produkció, majd egy vérbeli táncház zárja a Vízi Kapunál. Sárospataki pünkösdi program, ne feledd, ez is itt van a láthatáron, ahogy Biga is, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, egytől pedig ma is élő stúdió koncert, amit nézhetsz is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, való pedig Facebook oldalunkon kiszórta, most csekkoltam rá, kik lesznek a mai Hajrá Magyarokba. Jól látom, négy csinos hölgy lesz, Lacus, Zola, ma mindenkinek jut a szerelemből, úgy érzem, enyém kettő a négyből, csak szólok előre. Na hát, való leosztotta a szerepeket, és míg el sem indult a műsorban, még pár percünk, a hírek után viszont már is itt a Redbug zenekar.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kivaradt a filmből,
4: úgy táncolt, mint én.
6: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Ceglédi Edit.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Fokozatosan melegszik az idő. A V4 júniusra tervezett csúcs találkozójára Magyar Péter miniszterelnök meghívta az osztrák kancellárt is. A közép-európai régió biztonságáról tárgyalt Orbán Anita külügyminiszter osztrák kollégájával.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: A 10-es főúton Dorog határában egy autó és egy teherautó karambolozott, a 37-es kilométernél félpályás lezárást vezettek be. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg SMS-ben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter tegnap már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint bő egy hónap múlva Budapesten találkoznak. A másik három résztvevő egyetértése esetén várnák az együttműködés kibővítése irányt nyitott osztrák kancellárt is, mondta Magyar Péter. A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, ezt is Magyar Péter közölte Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték háromszorosát mérték a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrák bányákból származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. Leszakadt egy lift a román közlekedési minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, egyikük sincs életveszélyes állapotban. A lift a harmadik emeletről az alaksorig zuhant. A berendezést a karbantartásért felelős cég tegnap újította fel, a többi között kicserélték a felvonó kábeleket.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napról napra melegszik az idő, a hétvégén akár 30 fok is lehet, ma a középső területeken lehet futó zápor, zivatar, időnként megerősödik a szél, délután 23-27, késő este 13-20 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt az idő, kapcsolódj ki, töltődj fel velünk itt a Petőfin. Egy órától, mint minden hétköznap, ma is indul az élő stúdió koncert egy olyan csapattal, akiknek épp a sok színűség a zenében az, ami az eszenciát adja. Itt a Redbug zenekar, látod is őket Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: Köszönjük arról, akik már is láthatók a stúdióban a Petőfi Rádió Facebook oldalán, illetve YouTube csatornáján. Sziasztok!
2: Hello!
3: Sziasztok!
1: Na hát a Facebook oldalunkra ugye már kiraktunk képet rólatok, és Balunak feltűnt, hogy micsoda szép hölgyek érkeznek ma is hozzánk, úgyhogy ki szúrt titeket, és le is osztotta a szerepeket gyorsan itt még adás előtt, hogy ki ők kettőt lestipistopozott belőletek, és a többit meghagyta a fiúkkal együtt a hallgatóknak. Na, közben ez csak egy ilyen kis háttérinformáció volt. Nagyon örülünk, hogy eljöttetek hozzánk. Nekem most VIP jegy van a koncertre, Zola írja. Igaz, nagyon csinosak a lányok, de én kitartóak. Ja, meghagyom Lacusnak a választást, de rendes vagy. Móni a bossi lány pedig még mindig otthon van egyedül és gyógyul, és hát arra kíváncsi, hogy amikor én felvezetésként bekonferálom, hogy ki az új vendég, akkor ebben a stúdióban vagyok, vagy még a másikban? Még a másikban. Én ilyenkor ide áthuppanok, most tényleg itt a szó szerint behuppantam ide a műsor kezdésre. Na, még egyszer itt a Redbug zenekar, sziasztok, egy ilyen kis felvezetés után. Nagyon csinosak a hölgyek, fesek az úri emberek. Nem jót mondtam.
2: De, köszönjük szépen.
1: Meséljetek egy kicsit, honnan érkeztetek, merre tartotok, mert én sok mindent tudok, de lehet, hogyha egy kicsit ti összefoglaljátok, akkor a hallgatók is könnyebben eligazodnak most ebben az órában, hogy mire számíthatnak.
4: Ez egy 12 éves zenekar, mostanában alapítottam újra, egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt, és most jött ki az új lemezünk, Egy hajóban nevezünk, ez a címe. Ennek apropóján tartottunk egy lemezbemutató koncertet múlt hét pénteken, és most meg itt vagyunk.
1: Uh-huh. És igen, most is egy hajóban neveztek tulajdonképpen, hogy ez egy álló hajó, ahol most egy picit megállunk, és teret adunk az élő stúdió koncertnek. Nem szeretnétek bekategorizálni a zenei stílust, amiben játszotok, mert ebben sok minden van, ugye? Én úgy
4: igen.
1: tudom.
4: Hát mi popfúziónak hívjuk, vagy eklektikus pop. Uh-huh. Sok minden. Popos, rockos, van egy ilyen balkáni vonal is rajta, abból most nem hoztunk ma, mert ahhoz kellene a fúvósok, és nem férnének el. Úgyhogy mindenképpen egy sokszínű zene, amit csinálunk.
1: Köszönhető ez tulajdonképpen annak, hogy te 10 évet töltöttél hajón, ugye?
4: Én 6 évet töltöttem hajón, és 10 évet Finnországban.
1: Ez két külön? Igen. Hello, story?
4: Ez két külön.

0: ezzel kapcsolatban is feltenni. Facebook oldalunkon, illetve 06303030380 számon. Természetesen sokat beszélgetünk még, de most kezdjük az élő stúdió koncertet. Az Érkezünk című dalt fogjátok elsőként játszani. Egy kicsit a hátteréről mi tudhatunk, avasd be minket.
1: Az Érkezünk című dalt én írtam, a zenéjét Majlád Brigitta. Ez egy pozitívabb, kicsengésű dal. Arról szól gyakorlatilag, ahogy mi az Eszterre találkoztunk, illetve a hajós évekről.
0: Uh-huh. És ez a mennyire mutatja meg az igazi oldalát annak, amit ott átéreztetek? Ez csak egy kis szeglete? Lesz miről beszélgetnünk még? Vagy ebben a dalban benne van minden?
2: Nem, ez egy pici szeglete igazából. Vannak ilyen hasonlatok benne, de igazából a dolog inkább arra megy rá, hogy ugye révbe értünk, megérkeztünk, az inkább az, hogy a mi kapcsolatunk, hogy mi találkoztunk, hogy egymásba szeretünk, hogy összeházasodtunk, és akkor mennyi hasonlatot lehet arra betíteni, hogy egyébként a hajóval is az ember megérkezik, révbe ér.
0: Na, szuper. Érkezünk, ez volt tehát elsőként itt a Petőfi Rádióban a Red Dog zenekartól.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncertit a Petőfi Rádióban a Redbug zenekarral, ez volt az Érkezünk című dal, és hát igen, sokan csatlakoznak hozzánk, és a látvány már is megragadta őket. Lacus írja, három gyönyörű lány a stúdióban, nehéz a választás, de az a piros-fekete összeállítás mindent visz, virtuális csók jár érte. Hát ketten is vannak piros, vagy hát sőt, mind a három lány nyoman, piros is, fekete is, úgyhogy Eszter nem tudom, kire gondolt. Eszter foglalt, igen, hogy ez
1: igen,
0: kiderült.
1: Bocsánat.
0: Balú pedig szintén ír, ó, jaj, nekem a képernyőre tapadtam, maradtunk annyiban, ugye van szingli a csapatban. Hát ez kész, ugye? Ezek a fiúk ilyenek. Hát tessék, mindig erre megy ki a játék.
1: Legközelebb a koncertünkre is lehet jönni.
0: Igen, itt ez most a zenéről szól. Mellékesen pedig a lát.

0: Vágyról. Na, koncentráljunk a zenére a továbbiakban is. Egyébként azt tudnotok kell, hogy ez adásról adásra megy, tehát, hogy na, ennek már itt komoly múltja van, ami most itt hallatóan történik. A Redback zenekar ugye itt van élőben, akkor gyorsan egy névsor olvasás. Kuszenda Eszter, Garda Zsuzsa, Endrédi Nóra, Kokai Levente, hátul a billentyűknél, Nagy Zoltán a gitárnál, Aldo Berászevédo, remélem jól mondtam, hello, hello, a bassgitárnál, és Fábián Máté hátul a doboknál, így elösszetárt a csapat, a Redback zenekar. Most így ebben a felállásban, mert hogy van, hogy fúvósokkal is, ugye?
1: Igen.
0: Az kiderült az előbb. Na, hamarosan beszélgetünk tovább, ha van kérdésed, akkor itt a Facebook oldalunk, vagy a 0630303380 a számunk.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Red Bug zenekar, akiket te is látod a Petőfi Rádió Facebook oldalán és YouTube csatornáján. Ugye itt Kokai Levente, a zeneszerző, szövegíró a bandában. Ő a főni, ahogy ez kiderült itt a többiektől. Hát igen, na jó. Hát, hogyha megnézzük az életutadat, akkor elindultál a Vajdaságból, aztán a Kőbányai Zenei Stúdió által, hát mondhatni fényt kaptál, és ezen a vonalon egy kicsit tovább gondolva elmentél külföldre, és akkor itt én próbálok mindent jegyzetelni. 10 évig éltél Helsinkiben.
2: Igen.
1: És aztán jöttek az óceánjárók.
2: Igen. Helsinki előtt is hajóztam egy 3 évet, Kőbánya és Helsinki között.
1: Aha.
2: Igen. Amiatt költöztem ki Helsinkibe, mert hogy én fönt ilyen komphajókon zenéltem, Stockholm meg Helsinki között, akkor nekem az nagyon megtetszett az a vidék, meg a mentalitás.
1: Ugye, hogy a hajón tulajdonképpen mindent kell játszani, nem?
2: Igen. Az mindegy.
1: Mindenféle stílus, jól ismert hát világslágereket.
2: Meg ott megtanul az ember zenélni.
1: Hozt, hogy érted?
2: Hát úgy, hogy Kőbánya az egy iskola. Az tök jó. Uh-huh. De hogy élesben, hogy az hogy megy, hogy néz ki 22-3 évesen, ez egy borzasztó nagy iskola volt nekem.
1: Hogy képzeljük el ezt az egészet? Nagyon sokszor lehet hallani, hogy zenészek kimennek óceánjáróra, vagy éppen mondjuk táncosok, lehetne ugye még sorolni. Hogy van egy szervezet, akiket felkeres, vagy érdemes ilyenkor felkeresni, gondolom, hát nem ilyen a magánakcióban elindulni.
2: Ügynökségeken keresztül szokott ez zajlani általában, és ők kiközvetítik az adott zenekart, vagy előadót a megfelelő hajótársághoz, vagy amelyikkel szerződésben vannak ők.
1: Ott bekerülni egy csapatba, az milyen érzés?
2: A hajón? Hát az ember itthon kerül be a csapatba, és azzal megy ki.
1: Ja, értem. Tehát, hogy nem ott nem. Összeállítják egyszer, csak hogy van egy énekes, egy billentyűs, egy dobos.
2: Olyan van az amerikai hajókon, de ez egy német cég, akinél mi dolgoztunk. Ott egybe mennek ki a zenekarok, tehát, hogy...
1: És ilyenkor ez mit jelent? Ez mennyi időt?
2: Hát ezek 3-4 hónapos szerződés.
3: És egyébként ez cége válogatja, mert valahol hosszabbak a szerződések.
1: Igen. Nyilván ez fiatalon tök buli.
3: Igen.
1: Aztán ahogy telik az idő, akkor ugyanolyan buli marad, vagy mi történik? Ugye ti több évet lehúztatok ezeken a hajókon.
3: Én nekem mindig buli maradt. De tény is való, hogy én amikor elkezdtem 22 évesen, nekem is volt itthon egy párom, és nyilván ezt nem volt a legegyszerűbb így menedzselni, de tulajdonképpen mi 7,5 évig együtt voltunk ennek ellenére. Tehát, hogy amúgy lehet. Aki azt mondja, hogy nem lehet, az nem igaz, csak nehéz.
1: Mennyire tudtad úgy bejárni a világot, hogy ahol éppen kikötött a hajót, ott mennyire volt lehetőség nektek ilyenkor mondjuk város nézni, vagy egy kicsit jobban megismerkedni azzal a területtel, ahol...
3: Nekünk nagyon sok, mert ugye egy zenekar az leginkább este játszik. Tehát mit tudom én, ilyen 9-kor kezdtünk el játszani este, és éjfélig fél egyig játszottunk, tehát tulajdonképpen nekünk a napunk az úgy, hogy van szabad. Reggel 8-kor kiköt a hajó, mondjuk 5-re vissza kell érni, és én 8 és 5 között azt csinálok, amit akarok, és oda megyek, ahova akarok. Úgyhogy mi nagyon sok helyen, vagy én legalábbis én nagyon sok helyre eljutottam, és elmentem kirándulni, város nézni, mindenhova.
1: Egyedül a Kelet-Ázsia, ugye azt mondtad, hogy az Dél-Kelet-Ázsia az maradt ki, és szeretnél oda eljutni?
3: Hát igen, szerettem volna. Az valahogy úgy volt egyébként 2 szerződés is, amit nem tudtam akkor így megcsinálni, és az oda ment, és így lemaradtam.
1: És bánod? Vagy akkor ez még így a tervekbe szerepel, hogy oda eljuss?
3: Bánom
1: vagy,
3: egyébként.
1: Vagy ha nem is hajóra, de nyilván akkor más.
3: Érdekelne. Egyébként a hajón van ilyen, hogy family travel, amikor valaki, aki ott dolgozik, annak kimegy a családja, vagy ilyen ismeretsége, és akkor az egy ilyen kicsit ilyen nyomottáron van, és még oda szeretnék valahogy beférni valami ismerősnek a family travel-jébe, és akkor megnézni Dél-Kelet-Ázsiát.
1: És így, hogy ennyi helyen jártál a világban, mi az, ami hozzád így a legközelebb állt, mi az, ami nagyon-nagyon elvarázsolt, ahova bármikor, bármilyen körülmények között nagyon szívesen visszamennél?
3: Hát... Én nagyon szeretem Görögországot, de ez nem annyira egzotikus, mint amit vártál valószínűleg, mert oda az ember amúgy is eljut azért általában.
1: Nem biztos, hogy az egzotikus jelenti valakinek a szépet, a jót és azt, ahol megtalálja magát.
3: De nagyon sok jó hely van, a Kanári-szigeteket, a Karib-szigeteket, ezt mind nagyon szeretem. De nekem valahogy Görögországot, valahogy olyan, mint ott otthon lennék.
1: Na hát kicsit elkalandoztunk, de még kalandozunk tovább, és most az élő stúdió koncert is folytatódik tovább. Mit hallhatunk?
2: Most a Scorsese című számunk fog következni, nevéből adódóan Martin Scorsese előtt tiszteleg.
1: Oké, halljuk. Élő stúdió koncert itt a Petőfin a Red Bug zenekarral.
0: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.
4: Money It comes to town. It's a one-way street, whichever way I go. Are you talking to me? You're talking to me. Well, I'm the only one here, so you're talking to me. When I first saw Casino, it was in 1995. In a small cinema, a really small cinema. De Niro and Stone, Joe Pesci and Woods. How can you forget? You can never forget. Then I started to search, no direction home. The greatest storytellers, Dylan and Scorsese. Mean Streets and the Bull, Joe Pesci and Keitel. Reunite once more, the late movie.

0: Ez volt a Scorsese élőben itt a Petőfi Rádióban a Redbug zenekartól. Az élő stúdió koncerteket ma is, mint mindig láthatod is Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. És nem csak a hölgyeket dicsérik, természetesen az úri embereket is. Móni például kiszúrta a dobost, bejön, az ingje is fantasztikus. Puszit küld neked, dobja őket.
1: Na, köszönjük. Szingli.
0: Innen folytatjuk, már is tarts velünk, ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, vagy kérdésed van, 0630303380, ez az SMS számunk, de itt a Facebookunk is, ott is írhatsz.
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: tél.
1: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával. A stúdióban
2: a Redbug zenekar minden látható ma is Facebook oldalunkon és a YouTube csatornánkon. Ugye több éves óceánjárón eltöltött tapasztalat kapcsán, ugye rengeteg nemzettel, kultúrával találkoztatok. A zenében halljuk ugye ezt, hiszen több műfaj stílus is megjelenik, és az ott szerzett tapasztalatok azok, hogy érzitek, mennyire változtatták meg akár mondjuk a zenéhez, vagy az emberekhez való viszonyotokat?
3: Eléggé.
2: Igen. Milyen szempontból?
3: Hát tolerancia, türelem. Mondjuk egy ilyen hajón van 80 nép, aki dolgozik mindenféle pozíciókban, és a hajónak mennie kell tovább mindig. Tehát ott muszáj együttműködni az egyes részlegeknek. Szerintem ez egy nagyon fontos tapasztalás és üzenet is egyben. Az én 10 év külföldem az szintén Finnország, tehát egy egészen más mentalitás és egy lenyugodottabb, szervezettebb rendszer, és amit tapasztalunk.
2: Könnyű volt neked beilleszkedni? Te milyen típus vagy?
3: Nekem szerintem könnyű volt. Úgy emlékszem. És nekem vannak barátaim a mai napig Finnországból, járnak ide, mi is megyünk oda. Tehát.
2: És mondjuk, aki nem tud ilyen könnyen alkalmazkodni, azt úgymond ugye a rendszer kidobja magából, például gondolok itt egy óceánjáró hajóra.
3: Nem, a rendszer támogatja nagyon sokáig. Tehát aki egyszer felkerül egy óceánjáról, azt próbálják nagyon sokáig ott tartani, mert nagyon sokba kerül hazaküldeni, meg nem is jó az, hogyha fesztivál, feszkó van. Tehát, hogy mindent megpróbálnak, hogy segítsék az adott embert beilleszkedni. Nyilvánvalóan van egy pont, ahol azt mondják, hogy köszönjük szépen, akkor egy hét múlva leszállás van.
2: Láttál ilyet? Tapasztaltál ilyet?
3: Igen. Igen.
4: De szerintem inkább az a jellemző, hogy valaki maga érzi meg azt, hogy ez nekem mégse való. Ide jöttem, megpróbáltam,
2: igen,
4: de ez nem az én világom.
2: Igen, tudja valaki, hogy tulajdonképpen ott van egy zárt rendszerben, hogy erre mondjuk lehet, hogy mégse alkalmas. Ez nyilván menet közben derül, igen, ki, és onnan azért nagyon nincs menekülési, hát igen, útvonal, ha van egy trip.
3: Nincs.
4: Igen, hát nincs. Persze nyilván előfordulhat olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én tényleg annyira nem bírom, hogy én hazamegyek a szerződés közepén, mert van ilyen. De azért általában emberek hát valahogy kihúzzák az elsőnek
2: a
4: végéig.
2: Mi a legnehezebb szerintetek, mondjuk, ha valaki elmegy egy ilyen óceánjáróra zenélni, vagy akár?
3: Az alkalmazkodás szerintem.
4: Sok a szabály.
2: Például, ami így mondjuk fura volt.
3: Hát be kell tartani minden időpontot. Nagyon precízen.
2: Hát nem lehet késni.
4: Nem, igen.
3: Sehonnan nem érdemes késni.
4: Meg hát azt érdemes tudni, hogy a hajón mindenki, aki ott dolgozik, az nem csak szakács, recepciós, zenész, blablabla, bla, bla, hanem mindenki matróz is egyben. Mm-hmm. Mindenki átmegy egy kiképzésen, hogyha bármiféle vészhelyzet van, akkor tudjuk, hogy mi a teendő. És erre van nagyon-nagyon sok szabály, nagyon sok oktatás, és akkor utána ezekre ilyen gyakorlatok vannak, minden héten van, és eljátsszuk, hogy mi lenne, ha süllyedne a hajó. És akkor itt van, hogy van, akik úgy azt mondják, hogy ez engem nem érdekel, meg mit tudom én, de hát érdekeljen, mert hogy hát ha baj van, akkor mindannyiunknak ugye észnél kell lenni.
2: Volt olyan szitu, ami meglepett titeket, amikor úgy rácsodálkoztatok, hogy oké, tényleg egy hajón vagyok.
4: Hát én voltam hurikánban. Az nem volt vicces. Az elég szörnyű volt. 2012-ben a Sandy hurikán, Amerikában jártunk épp, és akkor az úgy megindult így az óceán közepétől, és igazából nagyon messze voltunk tőle, de még ott is 13 méteres hullámok voltak. Okay. És ugye ott már nem indultak el Németországból az utasok, tehát gyakorlatilag egy üres hajóval mentünk, ami még rosszabb, mert ugye hogy üres, ezért alig van rajta súly, és ugye még jobban dobálja. Lett volna rajta 2000 ember, egy kicsit jobb, de nem volt.
2: De se vett el a kedved.
4: Nem, mert
2: utána még eltelt jó pár év.
4: Igen.
2: Na, hát a zenében akkor már is meghallgatjuk, hogy milyen változásokat idézett meg bennetek ezek. Szedd össze magad, Kata. Annyi mindent akarok egyszerre mondani, hogy aztán ez lesz a vége. Szóval, hogy milyen stílusok jelentek meg a zenében, ide akarok nagyjából kiugodni, de szerintem a hallgatók is tudják, vagy sejtik, remélem legalábbis. Inkább zenéljetek, az a biztos. Electric Soul, ez lesz a következő?
4: Így van.
3: Igen. Okay. És ezt kivételesen a Zsuzsa fogja énekelni, Garda Zsuzsa, aki itt van velünk ma. Egyébként normális esetben ő nem tagja ugye a zenekarnak, de ma itt van.
2: Köszönjük neki, hogy eljött, és azt mondta, hogy akkor most mindenki fedezék be, mert most aztán kiereszti a hangját.
4: Igen.
2: Egy picit hangosabb lesz, igen, az eddigieknél. Oké, felkészültünk rá, Red Bug zenekar élőben itt a Petőfin, figyelj!
1: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban, ez volt az Electric Soul. Minden látható továbbra is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Lehet jelezni, hogy hogy tetszik a produkció, lehet kérdezni, és természetesen akár itt a Facebookon vagy a 0630 30 30 380-as számunkon. Na Zsuzsa, jól kérdezheted a hangot. Menő volt, köszönjük szépen. A Redback zenekarral már is folytatjuk, tovább tarts velünk.
1: Hajrá magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.

0: magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: A Red Bug zenekarnál, az óceánjárókról, most ide jöttünk az állóhajóra, itt vagyunk a Petőfin, és Balú is írja, hogy hallgatva az óceánon a 13 méteres hullámot, hát akkor ez a legbiztonságosabb hajó, ahol most zenéltek, ugye?
2: Igen.
1: Ezek közül igen. Gratulál a csapatnak, egyébként minőségi zene a javából, azt írja, úgyhogy ilyen taps, meg mindenféle kis ikon érkezett az üzenetéhez. És hát most egy kicsit más vizekre vezünk, ha már itt a hajóknál tartunk. Egyébként nagyon szépen köszönjük, kaptunk CD-t, az új CD-teket, és nagyon találóan itt van, mint régen, ugye a dalszövegek, egy külön kis könyvben, nagyon jó, én ezt imádtam annó, úgyhogy lehet egy kicsit nosztalgiázni is azoknak, akik CD-n szocializálódtak, vagy éppen ugye már váltottunk a magnókazettáról a CD-re. Nagyon szépen köszönjük, és akkor hát azt még azért tegyük hozzá, hogy nagyon jó kis repi ajándékot készítettetek, hajtogatjátok ezerrel a hajókat, mert ugye a Red Bug új CD, vagyis új albumának a címe Egy hajóban nevezünk, és ezt nagyon jól kitaláltátok, hogy ilyen kis QR kódot is ráraktatok, úgyhogy kettő az egyben ajándék. Kaptam én is egyet, köszönöm szépen. Na hát ugye Leventével kapcsolatban említettük, hogy a Vajdaságból indultál, és hát sok minden történt veled, amiről még nem beszéltünk, van ugye olyan, amikor a történelem egy kicsit átírja, és a történelem, hát igen,
3: az események.
1: Hát most már mondhatjuk politika. Történelemnek, igen, a politika, az események átírják egy picit az embernek az életét, és nem feltétlen mi döntjük el, hogy hogyan is tovább, hanem meg van határozva, hogy akkor mi is lehet mondjuk egyik irány, vagy másik jó esetben. Na, mesélj egy kicsit, avass be minket.
3: Hát ez 1991, a jugoszláv háborúk, aki ismeri a történetet, az tudja. Aki nem jött el, az ott maradt, így vagy úgy, tehát ez nem egy vidám történet. Mi eljöttünk 91-be, akkor én 10 éves voltam, és ez a dal, a következő, az majd erről fog szólni, ezt próbáltam valahogy belegyúrni egy ilyen dalba, az onnan vezető utat idáig.
1: Hát ezt akkor mindjárt meg is hallgatjuk, mennyire volt ezt a történetet dalszövegként megfogalmazni?
3: Nehéz volt.
1: Melyik oldaláról közelítetted meg ezt a témát?
3: Hát a saját oldalamról, tehát hogy én csak úgy tudok dalszöveget írni, hogyha az rólam szól, vagy nagyon közeli eseményekről. Tehát én viszonylag nehezen írok szöveget. Ez is nagyon nehezen született meg. Szerintem 6-8 hónapig korrigáltam, mire vége lett ennek a szenvedésnek, és azt mondtam, hogy vége, ennyi.
1: És ezzel le is zártad ezt a részét az életednek?
3: Hát hogy ezt nem lehet lezárni.
1: Nyilván, csak azért kérdezem, hogy...
3: Nem, ez jön, de hát most van egy ilyen dal, amivel legalább el van mondva nagyjából, hogy én hogy éltem meg körülbelül ezt a hát 35 évet azóta.
1: Hallgassuk meg. Óta. Nincs több kifogás, ez lett a dal címe, itt a Petőfin élőben hallatjuk a Red Bug zenekartól.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
4: Dernél régen a szél ugyanígy fújt, a part és a víz ugyanaz. A határ kinyílt és bezárult, nekem ez kevés vigasz. Kérdezed, miért nem lépsz túl? Mondhatom, jó kis tanács, a helyet nem választhattam, az idő

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban a Redbug zenekarral. Ez volt a Nincs több kifogás. Hát vannak ugye olyan dalok, olyan témák, amikor nehéz megszólalni. Kellene egy kis idő, pár perc, hogy tovább gondoljuk a hallottakat. Egyébként, ha esetleg még egy üzenetet, bár Leventét most nem figyelem, szakmai egyeztetés zajlik a háttérben. Szóval, hogyha kellene, vagy lehetne hozzáfűzni még ehhez a témához, ehhez egy dalhoz egy üzenetet, mi lenne az?
1: Nem tudom, ennyi az üzenet.
0: Nincs kiirtad a dalban.
1: Nincs több kifogás, tehát hogy senkinek keressen kifogást a saját életébe olyan dolgokra, amiket meg tudna oldani esetleg gyorsan, vagy könnyedén, vagy csak azért halogatja, mert kényelmes. Talán nem.
0: Oké. Hamarosan folytatjuk az élő stúdió koncertet. Ha szeretnél hozzászólni a műsorhoz, vagy kérdésed van, 0630303380. Ez az SMS számunk, de továbbra is itt vagyunk a Facebookon, és itt is várjuk az üzeneteket.
2: Hajrá, magyarok!

0: Magyarok! Élő stúdió koncert Mák Katával! A stúdióban
1: a Redbug zenekar. Na hát itt sok mindenről beszéltünk már, egy dologról még nem, hogy mi minden van a kis házatok tájékán. Ugye van egy angol nyelvű nagylemez, van egy koncertlemez, van egy négy dalos EP, és most már az új nagylemez Egy hajóban nevezünk címmel, ami itt a kezemben is látható, külön dalszövegekkel, egy külön kis könyvecskében, nagyon helyesen ide behelyezve, úgyhogy ezekről is hallottunk dalokat, illetve fogunk is, végül, de nem utolsó sorban. És akkor meséljetek, hogy mik a további tervek. Vagy most élvezitek azt, hogy megvan az új lemez?
2: Most nagyon örülünk, hogy ez elkészült, mert ez egy másfél éves folyamatnak azért a vége, és most kész van, kint van, fenn van az összes streaming oldalon, meg így fizikailag is meg lehet tőlünk rendelni. És ennek most mi örülünk, túl vagyunk a lemezbemutató koncerten, úgyhogy egyelőre most ennyi, nyilván fogunk valamit előbb-utóbb csinálni, mert egy zenekar az ezt csinálja, hogy zenél.
1: Igen, úgyhogy... de vannak tervek?
2: Nincsenek.
1: Nincsenek?
2: Nincsenek. Még? Tehát most egész őszintén nem mondom.
1: És meglettél, mert azt hittem, hogy jó, persze, tervek.
2: Igen, gondolkoztam, hogy mit mondjak, de csak hazudni tudnék, annak meg semmi értelme nincsen. Biztos lesz valami, előbb-utóbb. Nagyon bonyolult koncerteznünk, mert sokan vagyunk. Főleg, hogyha fúvósokkal is szeretnék, mert velük nagyon jó. Illetve van még egy vendégünk, a David Bowie Tribute-ból, a front énekes, a Rob Robson, ő is szokott. Tehát, hogy ez 12 ember körülbelül, amit mozgatni kell, ez nagyon nehéz.
1: Igen.
2: Úgyhogy most egyelőre örülünk, hogy vagyunk, meg kint van a CD, és azt promotáljuk, azzal foglalkozunk, hogy az minél több emberhez eljusson.
1: Melyik a kedvenc dalodok egyébként az új lemezről, ha lehet ilyet kérdezni?
2: Nekem az utolsó, At the Edge.
1: Aha, At the Edge.
2: Az egy instrumentális dal.
1: Sajok?
3: Nehéz. Én nagyon szeretem az érkezünket és a csobbanást, de nekem nagyon tetszik még a Nem tudjuk még, mert annak van számomra egy ilyen musicales hangulata.
1: Nincs több kifogás, az a hatos. Volt egy ilyen felismerésem még régen, amikor nagyon mentek a CD-k, hogy mindig a hatos szám volt a legjobb. Valamiért nem tudom. Most kiszámoltam, egyébként, hogy itt melyik a hatos. Igen, nincs több kifogás, ugye ezt is hallottuk. Most pedig akkor végül, de nem utolsó sorban az albumról a Csobbanás érkezik. Egyébként ez a harmadik dal, már itt a számoknál tartunk. Ezt olvast élőben itt a Petőfi Rádióban, a Redbug zenekartól.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával.

0: Élő stúdió koncertet hallottál itt a Petőfi Rádióban a Redbug zenekarral. Hát én képzeletben már elképzeltem, hogy itt van a szemeim előtt, hogy a jó időnek köszönhetően majd biztos sokan csobbannak. A vizekben egyre jobban melegszenek, 18 fokos per pillanat a Balaton, ezt is megnéztem, de ugye majd ez itt szépen emelkedik. Csobbanás, ezzel hogy álltok? Strandolás az menő? Megy? Mindenkinél?
1: Ja, igen, már várjuk nagyon.
0: Na hát akkor a hajóról tovább bevezünk most az Ivan and the Parasollal, a Redbug zenekar élő koncertjét pedig a Facebookon, illetve a YouTube csatornánkon is újra megnézheted. Köszönjük szépen, sok sikert a folytatáshoz. Köszönjük nektek, és akkor már is jön ez a folytatásban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
1: Egy reggel indulhat így is.
3: Meg így is.
1: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
4: One, two, three, let's go!
0: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

0: társas játék. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra. A mese folytatódik nálad.
1: Ha már reggel is magyar zenét hallgatsz, rossz napod már nem lehet.
0: Erről mi is gondoskodunk.
1: Hazai zenevadászat minden hétköznap reggel a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
3: Segíthet a medveszőlő levél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Vizsgálják az aszbeszt szennyezés körülményeit, a régió biztonságáról tárgyalt a külügyminiszter. Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-esen a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszos lassulás-torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. A terelés előtt Tatánál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti, másik útvonalat válasszon. Az M5-ös autópályán sávzárás mellett dolgoznak Budapest felé Kecskemétnél. A 94-es kilométernél torlódik a forgalom. Dolgoznak az M0-ás déli szektorában, Halászteleknél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 16-os kilométernél már 6 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Vizsgálóbizottság alakult a Dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte a miniszterelnök, miután Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral. Magyar Péter elmondta, egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. Legutóbb Kőszegen mutattak ki aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval is. Több mint 100 drónnal támadta egymást Oroszország és Ukrajna hajnalban. Bár a légvédelem a szerkezetek többségét megsemmisítette, mindkét oldalon voltak becsapódások. Ukrajnában egy ember meghalt, többen megsérültek. Ipari és infrastrukturális létesítmények, lakóházak rongálódtak meg. Oroszországban egy város találat ért, a Rosznyepti helyi olajfeldolgozóban pedig tűz ütött ki. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomjói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott, a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsú szónoka lesz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Délután és holnap is marad a napos idő. Záporokra, zivatarokra csak a középső ország részben kell számítani. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17 fok. Holnap napközben 23-28 fok lesz. Hétvégén akár már 30 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Szép délután, igaz, mert túl vagyunk a mai élő stúdió koncerten, viszont a koncert élményre vágysz, akkor nem kell mindig a hétvégét megvárni. Nálunk naponta megkapod, és mindig vissza is nézheted, újra hallgathatod Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Most pedig folytatjuk változatos magyar zenekínálattal.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Hirtelen kipattanó záporzivatar nehezítheti majd a közlekedést, úgyhogy légy óvatos. Az M1-esen pedig Tatabánya és az M0-ás közötti kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható továbbra is, főleg a külső sávban, így érdemes Budapest felé a belső sávot választani. Az M5-ös autópályán karbantartók dolgoznak, vigyázz, sávzárás mellett Budapest felé Kecskemétnél kell torlódásra készülni, az M0-áson Halászteleknél pedig az M5-ös felé vezető oldalon 16-os kilométer a munkavégzés miatt sávzárás. Itt is több kilométeres a torlódás, úgyhogy érdemes hosszabb menetidővel készülni. A 0630303380 a számunkon pedig folyamatosan informálhatsz, ha valahol fennakadást észlelsz, illetve hogy a továbbiakban is segíthessük az utolérőket.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
0: Petőfi Rádió.

0: hozzászállok én. Petőfi Rádió minden magyar. Na hát a zenészeknek most kezdődik az év egyik legaktívabb időszaka, hiszen a közelgő nyár alkalmával sok helyen lehet bulizni, például azzal a csapattal is, akik több mint három évtizede kitörölhetetlenek a magyar könnyűzenei szintéről. Saját univerzumukat újra gondol Sanzontól kezdve a gitárslágereken keresztül, egészen a legvadabb pszichedeliáig terjedő csontba markoló szövegekkel alakították ki. Legközelebb például Pécsen találkozhatsz velük, de Budapesten három helyen is lesznek nem sokára, a 13. kerület születésnapján, a Béketéren, a Kispesti Város ünnepen, a 7x7 fesztiválon is bulizhatsz velük, sőt, mennek Orfűre, Veszprémbe, Győrbe, Debrecenbe, Kapolcsra, Veresegyházára, Szegedre, Zamárdiba, Mosó-Magyaróvára is. Jó, fel is írtuk ezeket a helyszíneket, de kik ők, ugye jöhet a kérdés? Itt a Quimby, most a Petőfin is.
1: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsban ma is figyelj arra, hogyha a tízesen haladsz, hogy Pilisvörösváron a 16-os kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek, és 5-ig lezárva tartják a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. Érdemes az árás ideje alatt a Sirály utca felé kerülni. A 8-as számú főúton pedig Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométer közelében. Műszakhívás kamion vesztegel továbbra is a külső sávban, ez okozza az 1-2 kilométeres torlódást az M7-es autópálya felé vezető oldalon. Az M1-esen Tatabánya és az M0-ás közötti kiépített terelésben továbbra is szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban, érdemes a belsőt választani Budapest felé. A 81-es és 68-as kilométer között a terelés előtt szintén torlódik a forgalom, próbálj kerülni vagy számolj hosszabb menetidővel. 06 30 30 33 180, itt pedig informálhatsz további közlekedési hírekről.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió minden magyar. Zápor, zivatar több helyen is kipattanhat, vecsésen is elkezdett esni, közben az eső van, ahol viszont már 27 fok fölött a hőmérséklet, Kiskunfélegyházán és Berekfürdőn. Hogy itt lesz a napi csúcs, azt nem tudom, viszont hétvégére akár még a 30 fokot is elérhetjük, vagy fölé is léphetünk. További friss hírek pedig már is érkeznek, majd Paulinával folytatjuk.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A Magyar Menyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
4: A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
3: A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikívánkozik egy-két lépést itt a poron.
5: Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy
4: nap jelenet. Úgy táncol, mint én.
6: Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19:45 a Dunán.
7: Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hú!
8: Ha-hú!
9: Hova igyeksz el, öcsi?
7: Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
10: Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
7: Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
11: Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
7: Utazzon velünk térben és időben.
12: Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
7: Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
13: Új stílus a nyárra. Térd be a Kickhez már ma. Rövid nadrágok már 1500 forinttól. Kombinálj kedvedre és érezd jól magad. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Jó reggelt. Mi ütött beléd? Már kész is a reggeli?
4: Szia, drágám. Na, rá is. Tenél aludtam ma is.
3: De jó neked. Mi a titkod?
4: Nincs titok. Csak a Sedacur Forte. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít.
3: Sedacur Forte.
4: És a koncentrációt nem befolyásolja.
5: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Meghívták az osztrák kancellárt is a V4 csúcsra, a régió biztonságáról tárgyalt a külügyminiszter. Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. A terelés előtt Tatánál is több kilométeren keresztül torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. A 8-as főúton Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztegel a külső sávban. Az M7-es autópálya felé 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
6: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: Az osztrák kancellár is részt vehet a június végére tervezett V4 csúcs találkozón. Magyar Péter kormányfő már Varsóban is beszélt arról, hogy a visegrádi négyek miniszterelnökei a tervek szerint jövő hónap végén találkoznak Budapesten. Ha a másik 3 résztvevő egyetért, várják az együttműködés bővítése iránt nyitott osztrák kancellárt is, mondta a kormányfő. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal és a beruházásokkal. A jelenések könyvének látomásait feldolgozó kiállítást nyílt a Budapesti Szépművészeti Múzeumban. Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című tárlat a múzeum grafikai gyűjteményének 4 jelenetes jelenések könyve sorozatát mutatja be. A kiállítás szeptember 20-áig látogatható a Szépművészeti Múzeumban.
6: Petőfi Rádió. Sport.
8: A mikrofonnál Bera Emese. Subka Attila lesz a Kisvárda vezetőedzője a következő idénytől. Ezt hivatalos oldalán jelentette be a labdarúgó NB1-ben szereplő klub. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor 5. lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennek 2 bajnoki címet, a Budapest Honvéddal pedig magyar kupát nyert. Zárt kapuk mögött nézők nélkül játszhatja első hazai NB1-es mérkőzését a Honvéd. Ez derül ki a Magyar Labdarúgó Szövetség tegnapi határozatából. A Fegyelmi Bizottság indoklásában azt írja, hogy a Vasas elleni május 10-ei, egyébként 3-1-re megnyert mérkőzésen tapasztalt szurkolói megnyilvánulások, valamint pirotechnikai eszközök használata miatt pénzbüntetésre és egy nézők nélküli hazai meccsre bünteti a kispestieket. A bizottság a másik feljutónál, a Vasasnál is elrendelt egy zárt kapus mérkőzést, de az MLS az angyalföldiek büntetését 6 hónapra felfüggesztette. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Délután és holnap is marad a napos idő. Záporokra, zivatarokra csak a középső ország részben kell számítani, de a szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17 fok, holnap napközben 23-28 fok lesz. Hétvégén már 30 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És több stílusból, műfajból csemmegézünk, ami a zenéket illeti, változatos kínálat vár át továbbra is. 3 elmúlt az utakon óvatosan 0-30-30-30-380, ez a számunk, ahol informál az SMS-ben és Viberen. Elsőként pedig itt van Paulina.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Na jól van, csajok.
3: Mondjuk meg a frankót.
4: Ásó kapa, szól a nagy harang. Ugye nincs harang?

0: Petőfi Rádió minden magyar. Tavasszal mindig rácsodálkozunk arra, hogy milyen gyönyörű a természet, bár minden évszakban van mit megfigyelni. Most a gólyák mindennapi életritmusát, viselkedési szokásait, a már kikelt kis gólyák napi cseperedését lehet nyomon követni a gólyafigyelő kameráknak köszönhetően. Illetve a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület mindig felhívja valamire a figyelmet, legutóbb a telelő, majd aztán a fészkelő erdei fülesbaglyok felmérése kapcsán kérték a lakosság segítségét. Most pedig a sorozat zárásaként a kevésbé közismert, de a lakott területeken is egyre gyakoribb, terjedőben lévő füles kuvik költő állományának felmérésében lehet segíteni. Ennek az a lényege, hogy az esti szürkületben és éjszaka hallgatóznunk kell néhány percet, akár erkéről, emeleti ablakból, kertből, utcán, parkban sétálva, és ezt hetente egy-két alkalommal meg kellene ismételni júliusig, főleg abban az esetben, hogyha ilyen füttyögő jelző hangot hallasz. A felnőtt füles kuvikoknak van egy ilyen jellegzetes füttyögő jelző hangja, a hím és a tojó gyakran válaszolgatnak így egymásnak. Szóval a füles kuvik párok országos felmérése zajlik jelenleg, ebben várják a lakosság segítségét, itt a Petőfin pedig, ha már madarakról van szó, jöjjön a kolibri és a húzat.
1: Nézem, ahogy

0: slágereit is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeresd te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem

élvezett, a világtalan. Élvez, hogyha rontottán tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál, mert te is velünk így jégesőr. Nem kérlek, légy.

Petőfi Rádió, minden magyar. Hamarosan kezdetét veszi a csíksomlyói búcsú, mint minden évben az idén is több százezer zarándok imája és éneke fogja betölteni a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti nyerget. Viszont az ünnepre való készülődésnek van egy másik oldala is, ugyanis még a hívek a lelki feltöltődésre hangolódnak, a hatóságok a környékbeli erdőkben szerveznek célzott akciókat, ugyanis a vadon élő állatokat, különösen a medvéket szeretnék biztonságos távolságba terelni a hatalmas tömeg útvonalaitól. Szakemberek 10 bocsaival közlekedő anyamedvét is azonosítottak a búcsú helyszíneinek közelében, a hatóságok tehát emiatt adtak ki figyelmeztetést. Magyarországról több külön vonat is indult, a Székelygyors és a Csíksomlyói Express, valamint a Boldogasszony zarándok vonat, melyekkel majd holnap érkeznek a résztvevők Erdélybe. Itt a Petőfin, változatos magyar zenei kínálat vár továbbra is, mi mással is folytathatnánk ezek után, mint a 4-es Street-tel.

Petőfi Rádió minden magyar, a természet pedig olyan csodás, hogy mindent megfigyelhetünk, most már a gólyákat is egy-egy webkamerának köszönhetően, szóval a viselkedési szokásuktól, az életritmusukon keresztül, az, hogy cseperednek a kis gólyák, mindenre fény derül. És ugye országos felmérés zajlik a füles kubik párokkal kapcsolatban is. Korábban említettem, hogy jellegzetes füttyögő jelző hangot kell figyelni az esti órákban, illetve ugye fokozottan figyelni kell az utakon áthaladó vagy éppen ott napfürdőző állatokra is most már. A teknősök mellett például kígyókra, gyíkokra, sünökre is. Ha teheted, akkor mindenképp segítsd őket át az úton, illetve ha tudomásod van mocsári teknősök által gyakran használt vagy nagyszámú állat elütésével érintett útszakaszról, akkor az e fajta megfigyelésekkel kapcsolatos információkat, illetve minden hüllővel és kétéltővel kapcsolatos észlelést az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján várják. Különböző alkalmazásokat le lehet itt tölteni, például, hogyha nem vagy biztos abban, hogy milyen teknős fajjal találkozol, akkor ennek a meghatározásában szintén segítségre lehet a kétéltű és hüllő határozó okos telefon alkalmazás. Most májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában, ugye a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk a mocsári teknősökkel. Amennyiben úton áthaladó teknőst észlelsz, akkor próbálj meg megállni, segíts neki azzal, hogy felveszed és az úttól biztonságos pár tíz méteres távolságban elhelyezed, figyelve arra, hogy csak abba az irányba vidd, amire ő maga is igyekezett. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert ezzel nem hogy segítenél rajta, de inkább megnehezíted a dolgát, hiszen ebben az esetben kezdheti előről az utat. Ezeket tarts szem előtt, itt a Petőfin pedig a 0630303380 as számon mindig folyamatosan informálhatsz minket, akár a természetről, akár a közlekedési helyzetről, vagy időjárásról, miközben

0: ez egy jó végszó a mai délután első felére, hiszen 4-től veled lesz mai Szikora Tomi, készül játékkal, ha szeretnél Petőfis ajándékcsomagot, akkor figyeld a részleteket. Számunk 0-30-30-30-380, Kata búcsúzik, jön a rakpart!
1: Ha csodám, hányszor elmeg bír még el a rakpart, most a kavicsok közé vinnélek magammal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Egy reggel indulhat így is.
5: Meg így is.
3: De ha a Petőfi Rádiót hallgatod, akkor kizárólag így.
6: One, two, three, let's go!
2: Minden hétköznap reggel 6-tól Bioritmus indítás.

szórakoztatásos játék. A tvmacibolt.hu kínálatában a klasszikus mesefigurás plüssök, játékok, kiegészítők, régi és új kedvencek között megtalálod a tökéletes ajándékot minden korosztálynak, minden alkalomra.

0: Petőfi Rádióban. Minden magyar. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Vizsgálják az aszbeszt szennyezés körülményeit, érdemes már most lefoglalni a nyári táborokat. Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. A terelés előtt a 81-es és a 68-as kilométer között is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán kápolnás nyék előtt egy fa dőlt a pályára. A 42-es kilométernél csak a belső sávon halad a forgalom, már több mint 5 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Közös osztrák-magyar bizottság alakult a dunántúli aszbeszt szennyezés ügyének kivizsgálására. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter kormányfő Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség az ügyben. A háborús veszélyhelyzet megszűnése után a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tiltását a Tisza kormány. Bóna Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter közölte, az új jogszabály egyebek mellett a szarvasmarha és sertéshúsra, bizonyos baromfi termékekre, valamint zöldségekre és gabonafélékre vonatkozik majd. Bomló állattetemeket és veszélyes hulladékot találtak Nagykátán. A Pestvár megyei városban egy fákkal övezett részen bukkantak a jelentős, több mint 100 köbmétert meghaladó szemétre. Az ügyben nyomozás indult. A döglött állatok, valamint festék és kátránymaradékok, építési törmelékek mielőbbi szakszerű elszállításáról a hatóságok gondoskodnak. Embercsempészés miatt egy magyar férfi is felkerült az Európa legkeresettebb bűnözőit felsoroló listára. A Nemzeti Nyomozóiroda tájékoztatása szerint a 33 éves Sándor falvai embercsempész társaival legalább 100 illegális migráns Európába juttatását segítette, amért 10 év szabadságvesztésre ítélték, ám a büntetés végrehajtása előtt feltehetően külföldre szökött. Az Europol idei kampánya a legalább 5 éves büntetésre ítélt, de még szabadlábon lévő bűnözőkre összpontosít. Több száz nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, az előleg kifizetéséről pedig számlát kell kapniuk. A táborosztatóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell azt is, hogy az árban milyen ellátás, milyen programok vannak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap is folytatódik a napos idő. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben kell számítani. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17 fok. Holnap napközben 23-28 fok várható. Hétvégén akár 30 fok meleg is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Délután 4 óra van, ami egyet jelent azzal, hogy nem sokára kezdődik a játék, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor meghalod, akkor várom a jelentkezésed. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, kezd a Well Hello, itt a rakpart.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: hírek az utakról.
1: A délutáni csúcsforgalomban a legtöbb közlekedési infót tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban. Veled vagyok, elkísérlek. Nagyon sok a baleset, például a 6-os főúton Szekszár térségében a 65-ös kilométernél több autó karambolozott, éppen ezért a 142-es kilométernél rendőrök irányítják a forgalmat. Baleset van tehát a 6-os főúton Szekszárnál a 142-es kilométernél. Csaba jelezte nekünk, hogy a 83-ason tét elkerülő szakaszán az 55-ös kilométernél baleset van Győr felé, csak a belső sávjárató. Mindez tehát a 83-ason tétnél, Győr felé az 55-ös kilométernél, a 610-es főúton Kaposmérőn több autó ütközött, a 15-ös kilométernél egy sávon megy a forgalom, baleset van tehát Kaposmérőn a 610-es főúton, és a legutóbbi hírek szerint az M7-esen a Balaton felé vezető oldalon kápolnás még előtt egy fa dőlt a pályára, itt a 42-es kilométernél újra minden sáv használható, a korábbi torlódás pedig feloszlóban van. És te merre tartasz, merre indultál? Dolgozzunk össze, várom a közlekedési infokat az egész országból, Füzesabonyból, Rakamazról, Lajos Mizséről. Hívd most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Eddig még nem féltem, szívem a sötétségben vár.

Petőfi Rádió minden magyar napjaink kedvencei közül egy toplistás dal, Moriones Végtelen, ez adott egy kis pluszt a napunkhoz. Hamarosan pedig lehet izgulni, mert játék indul Petőfi Rádiós ajándékcsomagért. Nyerd meg te, figyeld a zenék közötti felhívást, amikor meghallod, hogy most küldj üzenetet, akkor jelentkez a 0630 30 30 380-on SMS-ben, írd meg, hogy melyik az óra nyerős lágere, én pedig a leggyorsabb üzenet küldőt visszahívom egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe, tér a nyeremény. Játék hamarosan.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, Heaven Street 7, hol van az a crazy srác? Ez a zene valakinek nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, hiszen játékot indítottunk. Ha te vagy a leggyorsabb üzenetküldő, mindjárt visszahívlak. Előbb viszont...
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A legtöbb útinfót tőlünk kapod a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádióban. Figyelem, 6 kilométeres dugóban az M5-ösön Szeged felé, mert Ócsánál baleset van a 30-as kilométernél. Tehát M5, Ócsa, a Szeged felé vezet oldalon baleset, emiatt forgalomkorlátozás van és több mint 6 kilométeres a torlódás. Az M0-áson Halászteleknél az M1-es felé baleset történt a 16-os kilométernél. Sávzárás van és több kilométeres dugó, tehát az M0-áson Halászteleknél az M1-es felé baleset. Az M4-esen Szolnok felé Monornál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 34-es kilométernél le van zárva a külső sáv, mindez tehát Monor térségében az M4-esen, és a 8-ason Székesfehérvár déli elkerülő szakaszán az 1-es kilométernél, illetve Városlődnél a 73-as kilométernél egy műszakhibás autó vesztegel, mindkét helyen forgalomkorlátozásra kell készülni. Tehát a 8-ason Székesfehérvárnál, valamint Városlődnél egy-egy műszakhibás autó vesztegel, emiatt van ott forgalomkorlátozás. Kitartás, vigyázz magadra, vezessünk együtt, várom a további közlekedési infókat az egész országból, Lőrinciből, Balassagyarmatról, Lepsényből, hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió. Innél

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

0: Alex Priluki. Petőfi Rádió minden magyar. Nézzünk egy időt. 16:46 a pontos idő. Játék következik a folytatásban. Mint ahogy minden délután ma is, a leggyorsabb üzenet küldőt tudjuk megjutalmazni egy eséllyel, hogy megkapja a nyereményt, a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot.
1: Igen, tessék.
0: Halló, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Anna vagyok.
0: Anna, gyors voltál, mert elsőként küldtél nekünk a játékba üzenetet.
1: Hát ez most így, egyszer nyertem nálatok egy mozi jegyet, de mostanában nem próbálkoztam, és most pont megálltunk a kocsival, és hallottam, hogy játékban, mondom, megpróbálom.
0: Milyen jól tetted. Figyelj, ez a te napod lesz. Mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerőslágere.
1: A Heaven Sleep 7-től volt ez a Crazy Shot.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenje megvan?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Oké, Anna, akkor megvagyunk, mert te nyertél. Gratulálok!
1: Köszönöm, de jó!
0: Szóval végre akkor van Petőfi Rádiós ajándékcsomagod, amely bögréz, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen!
0: Említetted, hogy kocsikáztok, éppen megálltatok. Merre tartotok?
1: Igazából csak elmentem a kisfiamért az óvodába.
0: Na, szuper, és akkor most pedig még egy irány hazafelé, ugye?
1: Így van, igen, igen.
0: Hol hallgattok minket, az ország melyik részén?
1: Mi Gyúron lakunk, ez Fehérvár és Budapest között egy kis falu.
0: Aha, hallom, hogy azért ott is fúj a szél, elég rendesen.
1: Igen, igen, igen, eléggé. De amúgy jó idő van, nagyon meleg van, csak fúj egy kicsit a szél.
0: Igen, kicsit ilyen füllett idő. Én ezt tapasztaltam, igen, amikor igen. Jöttem befelé a rádióba. Jön a hosszú hétvége, amikor állítólag már ilyen nyárias meleg lesz, 28-30 fokkal. Várjátok már?
1: Hát nagyon, ráadásul esküvőre megyünk, úgyhogy nagyon-nagyon jól jön ki a dolog.
0: De jó, merre lesz az esküvő?
1: Solt-Vackert mellett a tesómnak lesz az esküvője, úgyhogy ő jobban izgul, mint én, de én is várom már nagyon.
0: Na hát akkor nagyon sok boldogságot kívánunk, érezzétek jól magatokat. A Fálódó Klódra pedig nektek szól, stílusosan a szélcsend itt a Petőfi.
1: Ó, nagyon szépen köszönjük, köszönöm szépen.
0: A mai nyertesünk tehát Anna, de holnap te is lehetsz a szerencsés. Légy résen délután 4 és 5 között, figyeld a játék felhívást és küldj üzenetet nekünk elsőként hol.

0: a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak, mikor vele vagyok olyan happy minden, de ha távol vagyok másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Azt mondtam, nem trill a pálya, de egy darab előlem ott maradt fenn a kis szobádban.
2: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt. Ne fogta rendesen, elillant.

Petőfi Rádió, minden magyar. 5 óra lesz, remélem mindenkinél minden oké. És indulsz haza melóból, ha pedig még dolgozol, munkatársad leszek a folytatásban is. Mindjárt a Kelemen kabátban daladiktálja az üdemet, itt a Végtelen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 400 g-os csomagolt Regnum Barbecue Grill Kolbász csak 1399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
2: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
3: Micsoda aroma?
4: Olyan, mint Olaszországban.
3: Ez az igazi kávé.
5: Ön kóstolta már? Élj át az új Shell Café Espresso ízét a Shell Caféban. Aroma és karakter minden cseppben. Önmagáért beszél. Új Shell Café Espresso. Eredeti olasz stílus. Sötét pörkölés.
6: Shell. Go well.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
8: Már tárgyalnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Érdemes már most lefoglalni a nyári táborokat. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. A terelés előtt a 81-es és a 68-as kilométer között is torlódik a forgalom, aki teheti, válasszon másik útvonalat. Az M5-ös Röszkepeli vezető oldalán Ócsánál baleset történt. A 30-as kilométernél forgalomkorlátozásra és 6 kilométeres torlódásra kell készülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
7: Hírek.
8: Bécsben, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél Magyar Péter, újságíróknak azt mondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak, és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg is lehet valósítani. Közép és hosszú távon képzelhető el az adók átalakítása, mondta kérdésre válaszolva a miniszterelnök Bécsben, miután tárgyalt Christian Stocker osztrák kancellárral. Magyar Péter a különadókkal kapcsolatban elmondta, új költségvetést fognak elfogadni, ezután lehet beszélni az adók átalakításáról, hozzátette. A kormány a külföldi befektetések támogatásáért elvárja a magasabb hozzáadott értéket és a kutatásfejlesztési beruházásokat. A nemek közötti egyenlőségért vele elős kormányzati szerv létrehozását kéri nyílt levélben 15 civil szervezet. A Női Alapalapítvány és a többi aláíró szerint Magyarország több mutatóban is az uniós lista végén van, a nők munkaerőpiaci részvétele és gazdasági önállósága terén. Leszakadt egy lift a Román Közlekedési Minisztérium épületében. A felvonóban tartózkodó 7 dolgozó közül 5-en megsérültek, de egyikük sincs életveszélyes állapot. A lift a harmadik emeletről az alaksorig zuhant. A berendezést a napokban újították fel és helyezték újra üzembe. Több száz nyári gyerektábor turnus érhető el a táborfigyelő honlapon. A szülőknek érdemes még májusban foglalni, az előleg kifizetéséről pedig számlát kell kapniuk. A táborosztatóval kötött megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, az árban milyen ellátás és milyen programok vannak.
7: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Holnap is folytatódik a napos idő. Záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben kell számítani. A szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17 fok, napközben 23-28 fok lesz. Hétvégén már akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
7: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Délután 5 óra van, közel már a hosszú hétvége, szóval bármennyire is idegesített ma mindenki, vagy idegesítő volt ma mindenki, együtt túléljük a folytatást. Számíthatsz rám, hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, a kezdés a kelemen kabátban, itt a végtelen.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: hírek az utakról.
1: Bepatanok melléd a kocsiban, és a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, 10 kilométeres dugó van az M0-áson, Halászteleknél az M1-es felé, a 16-os kilométernél sávzárás van baleset miatt, és közel 10 kilométeres torlódás. Mindez tehát az M0-áson, Halászteleknél az M1-es felé. Az M4-esen Szolnok felé Monornál egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 34-es kilométernél csak a külső sávjárató, mindez tehát az M4-esen Szolnok felé Monornál, a 12-esen Nagymaroson súlyos baleset történt a 11-es kilométernél, teljes útzár van, tehát a 12-es főúton Nagymaros belterületén a 11-es kilométernél kisebb önkormányzati utakon lehet talán kerülni, de várom az infókat innen is, és korábban baleset volt a 83-ason Tétnél, az 55-ös kilométernél Győr felé, hogy most mi a helyzet, jöhetnek a legfrissebb helyzetjelentések. 061-759-6060, ez a Petőfi Rádió telefonszáma. Dolgozzunk össze!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.

a Mega 15 millióból egy. Petőfi Rádió minden magyar. Ezt hallgattuk meg ebben a változékony időben. Debrecenben 24 fok van, Mogyoródon 18 fok, Bonyhádon pedig 23. Ez a változékonyság viszont a hétvégére megszűnik, mert hogy nyárias meleg vár majd ránk a hosszú hétvégén. Szombaton, vasárnap és pünköst hétfőn is 28-29 fok lesz, bár a szél megélénkülhet, az UV-sugárzás viszont nagyon magas lesz. Tudom, hogy nagyon sokan terveznek akár kirándulós programokat vagy bicikli túrákat, és lefogadok, hogy a Bluetooth hangszóron a bicikli túrákon ez a dal is fog szólni.

0: Ma délután is együtt vezetünk, és a Petőfi Rádióban kapod a legtöbb közlekedési infót a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, súlyos baleset történt a 12-es főúton Nagymaroson, a 11-es kilométernél teljes útzárban. Baleset van tehát a 12-es főúton Nagymaroson, a 11-es kilométernél. A 8-as főúton Székesfehérvár elkerülő szakaszán az 1-es kilométernél, valamint távolabb a 73-as kilométernél is egy-egy műszakhívás autó vesztegel. Mindkét helyen forgalomkorlátozásra kell készülni. Mindez tehát a 8-ason, Székesfehérvár elkerülő szakaszán, valamint távolabb Városlődnél. Korábban baleset volt az M0-áson, Halászteleknél az M1-es felé, a 16-os kilométernél. Itt még mindig torlódás tapasztalható, mindez tehát az M0-áson, Halászteleknél az M1-es felé, a menetidő többlet akár plusz fél óra is lehet, és az M1-es autópályán Bicskénél egy műszakhívás autó nehezíti a közlekedést a főváros felé vezető oldalon. Éppen ezért, hát az útinform azt írja, aki teheti, válaszol másik útvonalat. Plusz menetidővel tervez tehát az M1-esen Budapest felé, konkrétan Tatabányától az M0-ásig. Várom a további közlekedési infokat, dolgozzunk össze, és adj helyzetjelentést Celdömölkről, Mezőtúról, Turkevéről. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Fashion Street-en. Design, zene, művészet, mobilitás. Találkozzon elsőként az új S-osztállyal, GLE-vel és EQS-sel a város szívében. Különleges installációk, koncertélmények és interaktív programok hozzák közelebb a Mercedes-Benz 140 évnyi innovációját a nyáron. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.
4: Így sem lehet nyugalmunk.
3: Ebből csak kalamajka lehet. Megérkezett a Frakk és a Macskák társasjáték a nagy sikerű sorozat alapján. Élj át újra Frakk, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Május 21-e Konstantin névnapja. Isten éltesse őket. Ha van Konstantin nevű ismerősöd, mindenképp lep meg rajtunk keresztül. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánság műsor. Várom az üzenetet. 0630 30 30 380. Mindjárt itt a folytatás. Szoler, boldogok vagyunk-e?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában.

0: Magyarországon. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Már tárgyalnak a Magyarországnak járó uniós forrásokról, és mint a gyalogosoké lesz a pesti alsó rakpart. Folytatódik az enyhe időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-ás között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. A terelés előtt a 74-es és a 67-es kilométer között is torlódik a forgalom, aki teheti másik útvonalat válasszon. Az M7-es autópálya Budaörsi kivezető szakaszán a 12-es kilométernél baleset történt. Lezárták a legbelső sávot, 1-2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Jól haladnak a tárgyalások a Magyarországnak járó uniós forrásokról, jelentette ki Magyar Péter Bécsben, miután udvariassági látogatást tett Alexander van der Bellen osztrák államfőnél. A kormányfő újságíróknak elmondta, az Európai Bizottság vezetői Budapesten tárgyalnak, és Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel levélben is egyeztettek. Magyar Péter szerint most az a legfontosabb kérdés, milyen projekteket tud elfogadni a bizottság, amelyeket rövid időn belül meg lehet valósítani, emlékeztetett. Az előző kormánynak több éve volt erre, de nem élt a lehetőséggel. Ezért most pár hónap alatt kell hazahozni a magyaroknak járó sok százezer milliárd forintot. Júniusban újraindul a magyar és az osztrák közlekedési tárca vasúti együttműködése. Erről a közlekedési és beruházási miniszter írt, miután találkozott az osztrák közlekedési miniszterrel Bécsben. Vitézi Dávid kiemelte, újjáépítenék az együttműködést a GYESEV működése és fejlesztése terén is, ahogy írta. A legfőbb feladata Budapest és Bécs közötti vasúti szolgáltatások további fejlesztése, gyorsítása. Naderi Zsuzsanna lesz a szakképzésért és felnőttkori tanulásért felelős államtitkár, jelentette be az oktatási miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, a közgazdász és könyvvizsgáló szakember csak nem 30 éve dolgozik a szakmai oktatás és képzés területén. Jól ismeri az iskolák és a vállalkozások világát, ezért képes lehet összekapcsolni az oktatás és a munkaerőpiac igényeit. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a Volt Hat Történeti Intézet és Múzeum épületének felújítására szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a magyar honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap szolgálják a hazát. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti pesti alsó rakpartot. 2-től hétköznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra csak a középső ország részben kell számítani, a szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17 fok, napközben 23-28 fok lesz. Hétvégén már 30 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 6 óra van. Ha most indulsz valahová, vigyél magaddal minket is. A legnagyobb hazai kedvenceket ígérem neked a Petőfi Rádióban. Hello, itt Szikora Tamás. A Supernem, Száján Noé és a Compact Disco tuti jönnek, a kezdésben pedig Szoler dala. Boldogok vagyunk-e?
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Elkísérünk A-ból B-be. A Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. A 12-esen Nagymaroson súlyos baleset történt a 11-es kilométernél. A legutóbbi hírek szerint teljes útzár van. Mindezt át a 12-es főúton, Nagymaroson, ahol súlyos baleset van a 11-es kilométernél. A 83-ason Tét elkerülő szakaszán az 55-ös kilométernél Győr felé csak a belső sáv járható baleset miatt. Mindezt át a 83-as főúton Tét elkerülő szakaszán az 55-ös kilométernél Győr felé. Az M1-esen pedig Budapest felé az átterelt belső sávon az 57-es kilométernél baleset van, emiatt ott megállt a forgalom, illetve a terelés előtt is több kilométeres a kocsisor, aki teheti válaszza az 1-es főútat. Baleset tehát az M1-esen Budapest felé a belső sávban az 57-es kilométernél. Számítok a további közlekedési infokra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Mezőzomborról, Sárbogárdról, Bajáról, hív most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió minden magyar. Május 21-én együtt ünnepeljük Szeged napját, mert hogy 1719-ben harmadik Károly király aláírta Szeged szabad királyi várossá nyilvánításának oklevelét. Kinek mi a kedvenc szegedi programja, programötlete? Várom az üzeneteket. Akár egy koncert, mert már a nyári bulikra készülünk. Július 2-án a Kaukázus zenekar is beveszi Szegedet, és szerintem ezt a dalt is játsszák majd élőben. Kaukázus, ez a te Magyarországod. Ezt hozom most a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Baleset, útzár, lámpahiba, bármit tapasztalsz, jelez nekünk, segítsünk egymásnak a forgalomban. A legutóbbi hírek szerint baleset van az M1-esen Budapest felé az 57-es kilométernél az átterelt belső sávon. Emiatt ott megállt a forgalom és több kilométeres a dugó. Mindez tehát az M1-esen Budapest felé az 57-es kilométer előtt. A 12-es főúton Nagymaroson súlyos baleset történt a 11-es kilométernél, ezért itt forgalomkorlátozás van. Mindez tehát a 12-es főúton Nagymaros belterületén. A 83-ason pedig Tét elkerülő szakaszán még korábban volt egy súlyos baleset Győr felé az 55-ös kilométernél. Itt csak a belső sávjárató. Mindez tehát a 83-as főúton Tét elkerülő szakaszán Győr felé. Számítok a további közlekedési infokra, a még frissebb helyzetjelentésekre. Adj hírt Putnokról, Nyírbátorból, Ócsáról, hív most 061-759-6060. Nagyon köszönöm előre is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió.
2: Figyelem, figyelem, szolgálati közlemény. Már csak 16 perc és kezdődik az élő kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Tehát, hogy neked megdalesne jól, várom az üzeneted. Ír vagy hívj!

0: főleg, ha nem megy az.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Szegeden az FM 104.6-on.
2: Petőfi Rádió. Minden magyar. Van az a

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ha valaki szívesen meghallgatná a kedvencét, akár azt a dalt, ami felpörget vagy elazít, írd meg nekem és lejátszom, mert 7-kor indul a kívánság műsor. 0630303380 a Viber számunk. Elsőként Niki kedvence szól, Last Evelyn, Nem az esetet.
1: Szám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Nagyon csinosak vagytok. Hogy szoktátok kiválasztani, hogy milyen ruhába gyertek?
4: Megkérdezzük egymást, hogy milyen színre gondolsz, Gyuri, és akkor megmondja, hogy milyen színre gondol.
5: Hát most én egy kicsit lezserebbül vagyok, mint szoktam. Nincs nyakkendő.
3: Csináljuk a fesztivált kulisszában, pedig még több titkot megtudhatnak.
6: Csináljuk a fesztivált kulissza a Média Klikken és az MTVA YouTube csatornáján.
7: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
7: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Vizsgálat indult az aszbeszt szennyezés ügyében a régió biztonságát.

0: Arról tárgyalt a külügyminiszter. Folytatódik az enyhe idő elszórtan záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Az átterelt belső sávon baleset történt az 57-es kilométernél. Ott megállt a forgalom, illetve a terelés előtt is több kilométeres a kocsisor, aki teheti másik útvonalat válasszon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: A dunántúli aszbeszt szennyezés körülményeinek feltárására közös osztrák-magyar vizsgálóbizottság alakult. A testület hétfőn kezdi meg a munkát, közölte Magyar Péter Bécsben, miután tárgyalt az osztrák kancellárral. Egyetértettek abban, hogy teljes átláthatóságra és a két állam közös munkájára van szükség a sok ezer magyar családot érintő ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát mérték a levegőben. Legutóbb Kőszegen mutatták ki a laborvizsgálatok, hogy osztrák bányából származó, aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak egyes helyeken. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín a Puskin mozi lesz. Jegyek pedig már kaphatóak az előadásokra.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: A mikrofonnál Vera Emese. Subka Attila lesz a Kisvárda labdarúgó csapatának vezetőedzője a következő idénytől. A 63 éves szakember a 2020-21-es szezonban már irányította az együttest, amely akkor ötödik lett az NB1-ben. Subka Attila, aki az utóbbi években szakmai igazgatóként dolgozott a Várda labdarúgó akadémián, korábban a Debrecennel két bajnoki címet, a Budapest Honvéddel pedig Magyar Kupát nyert. Julian Nagelsmann, a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya rábeszélte Manuel Neuert a világbajnokságra, így a 40 éves hálóőr is bekerült a keretbe. A Bayern München világbajnok kapusa a 2024-es Európa-bajnokság után visszavonult a nemzeti csapattól, most azonban a szakvezető meggyőzte, hogy nélkülözhetetlen. Az idény végén befejezi pályafutását Draganac Vijic, a Ferencváros 36 éves szerb kézilabdázója. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délután és holnap hajnalban is marad a napos idő. Záporokra, zivatarokra csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17 fok, napközben 23-28 fok lesz. Hétvégén pedig akár már 30 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 7-kor kezdődik a Kívánság műsor a Petőfi Rádióban. Innentől te mondhatod meg, hogy a következő magyar dal melyik legyen, és hogy kinek játszom. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Dobjuk fel egymást csütörtök estejét. Várom, hogy hívj. 061 759 66.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Rengeteg az üzenet. Attila csatlakozott hozzánk. Szia Tomi, két gyöngyszem töltötte a születésnapját májusban. Kisebbik lányom Heidi 18 lett 16-án, kisunokám Marcel pedig 4 éves lett 19-én. Kívánok nekik, nagyon boldog születésnapot, imádom őket. Üdv Attila, éljenek az ünnepeltek!
3: Happy birthday!
2: Betty Győr Mémfőcsanakról csatlakozott hozzánk. Hello Tomi, ismét csütörtök van, amikor a párom Gábor és a kollégája autóznak haza Ausztriából. Nekik szeretnék küldeni egy vidám dalt, üzenem, hogy óvatosan az utakon, várom őket, és lefőzöm ismét a finom feketét. Írja az üzenetet Betty Mémfőcsanakról, Győr Mémfőcsanakról. Sziasztok, Andrást köszöntjük a születésnapja alkalmából. Név nélkül kaptam az üzenetet. András, sokat és boldogat. Neked is ezt kívánjuk. Közben pedig kapás van a 061-759-6060-on. Halló!
4: Szia, Bangó Eszter vagyok Barcsról.
2: Szia Eszter, hallgatlak, te jössz a kívánság műsorban.
4: A szokásosat szeretnénk, Herceg Erikától a sebzettet a kislányomnak, Pankának.
2: Aha, oké, megrendelve akkor ez a dal. Mit csináltok éppen, miközben hallgattok minket?
4: Most bemegyünk egy áruházba, utána szolárium. És ki akarjuk próbálni, hogy az autó rádiójában mi a maximum hangerő.
2: Jó, oké, hát akkor próbáljuk ki együtt. Csináltok róla videót? Kíváncsi lennék rá.
4: Csinálunk.
2: Ahogy a partiztok erre a számra.
4: Na, hova küldjük?
2: Hát figyelj, Messengeren a Petőfi Rádió oldalán, vagy engem is megtaláltok Instán, Tamás Szikora néven vagyok fent. Kíváncsi vagyok, mindenképp küldjétek el valahol, jó?
4: Jó, köszi, hello!
2: Hello, szia-szia! Herceg Erika, sebzett, ez szól most a Petőfi Rádióban, az élő kívánság műsorban.

0: Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Álló itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, szeretnék egy pörgőszámot kérni csapatnak, éppen utazunk Ausztriába.
2: Hello, ki szeretne számot kérni a csapatnak?
3: Roland vagyok.
2: Szia Roland. Ausztriába mentek, mi lesz ott a program?
3: Hegyekbe túrázunk.
2: Merre mentek?
3: Így 3 napon keresztül. Alstadt, meg ott a környékén.
2: Az menő, ott már egyszer én is voltam, és egyébként szerintem erre így nagyon kevés a 3 nap, de még lehet egy 7 is, mert annyi látnivaló van ott a környéken.
3: Igen.
2: Ti jártatok már ott korábban, visszajárók vagytok?
3: Nem. Oda most megyünk először.
2: Aha.
3: Inkább az Olaszországban voltunk tavaly, a Dolomitoknál.
2: És via felratáztok is egyébként?
3: Nem. Arra még nem gyűjtöttünk elég bátorságot.
2: Akkor gyűjtsetek, mert olyan jó pályák vannak ott, hogy eszméletlen tényleg.
3: Na, akkor az jövőre terbe vesszük.
2: Elárulod, hogy kikkel mész a keresztnevüket, a csapatot?
3: Igen. Ádám, Dávid és Szabolcs.
2: Oké, srácok. Akkor érezzétek jól magatokat, jó túrát, lőjetek sok fotót, küldjétek el nekünk is, mert engem is érdekel, nagyon kíváncsi vagyok, és akkor küldök nektek dalt, jó?
3: Jó, köszi.
2: Köszi, ciao. Rácz Gergő és Orsovai Reni közös dala diktálja a tempót. Egy dalatik.

0: leszek. Neked, de a titkod nem leszek.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Meg

0: telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedés infókat, mert ilyenkor 5 perccel fél 8 után is sokan vezetünk együtt. Figyelem, baleset van az M1-esen, az 57-es kilométernél. A főváros felé történt a baleset az átterelt sávban, ugyanakkor Győr felé is torlódás tapasztalható. Tehát az M1-esen, az 57-es kilométernél baleset miatt van mindkét irányban torlódás. És legutóbb Nagymaroson a 12-es főúton is történt baleset, hogy most mi a helyzet, várom az infokat onnan is. A Kívánság műsorban pedig már is Dániel Fi Gergő dalát játszom. Baby Bogyó küldött nekünk üzenetet. Sziasztok, boldog születésnapot kívánok a szerelmemnek. Kedves Baby Bogyó szerelme, Isten éltessen téged. Ágota pedig az osztálytársával, Orsival hallgat minket, és ez a dal a kedvenc.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Gergő vagyok.
2: Szia, Gergő. Legjobb helyen vagy. Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: A barátaimnak és magamnak éppen bálát hordunk traktorral.
2: Na, akkor nagy munka van. Hallom is a háttérben.
3: Így van.
2: Hányan dolgoztok?
3: Hárman.
2: Aha, és mikor kezdtétek a melót?
3: Hát, úgy kb. Olyan 6 óra felé.
2: Van sok bál, amit el kell hordani?
3: Van, 120 buriga bála van.
2: Na, akkor kitartás nektek, és milyen dal esne jó a bála hordás mellé?
3: Bármilyen dal, jó volna. Szeretnénk kívánni, küldeni a sok traktorosnak, akik még most is dolgoznak a földeken, vegyszereznek, kitartás nekik.
2: Oké, srácok, egy Majka, Körtis, elvitted a szívemet.
3: Tökéletes, köszönjük szépen.
2: Megdumáltok, akkor játszom a dalt, köszi, sziasztok, hello. De mást is szívesen meglepünk. Jöhetnek a további üzenetek, este 9-ig az élő kívánság bűsort hallod. Hív most 061 759 6060, ez a kívánságvonal.

0: Galaxy Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Misi írt nekünk, aki a feleségének Annirak szeretné címezni a következő dalt, ugyanis ma van a 8. házassági évfordulójuk. Hétvégén lesz majd a nagy ünneplés. Gratulálunk nektek, Hien és a Who Matters. Ez a dal mindjárt a tiétek.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: 80 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: Dani Rolanddal.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küld el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Az alacsony energiaárak biztosítása a kormány célja. Újra látogatható lesz a Kármelita kolostor, folytatódik az enyhe időszáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. Az átterelt belső sávon pedig baleset történt az 57-es kilométernél. Ezért az ellenkező hegyes halom felé vezető belső sávon kerülnek az autók, így Győr felé is torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Az ukrajnai háború befejezése után az Európai

0: tavaly június várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz, jelentette ki Magyar Péter egy lengyel napilap portáján megjelent interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, az új kormány törekszik az alacsony energiaárak biztosítására. Magyar Péter a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, a magyar kormány kész új fejezetet nyitni, miután az ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek. Ez a feltétele annak is, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását, tette hozzá a miniszterelnök. Irán jelentősen kiterjesztette katonai ellenőrzését a Hormuzi szoros felett, és előzetes engedélykéréshez köti az áthaladó hajók közlekedését. A BBC szerint az új iráni felügyeleti övezet több mint 22.000 négyzetkilométert érint, és részben Omán, valamint az Egyesült Arab Emírségek felségvizeire is kiterjed. Az Egyesült Államok arra kérte a hajókat, ne tartsák be az új előírásokat. A katonák munkakörülményeinek javítására fordítaná a volt hadtörténeti intézet és múzeum épületének felújítására szánt 18 milliárd forintot a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán azt írta, a magyar honvédség erejét nem az irodák vagy reprezentatív terek adják, hanem azok az emberek, akik nap mint nap a hazát szolgálják. Elindult a Boldogasszony zarándok vonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott, a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazott Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsúszónoka lesz. Szombaton újra látogatható lesz a Kármelita és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete. A nagy érdeklődésre való tekintettel most hétvégén is meg lehet nézni a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabadkármelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Jövő szombaton pedig ismét meg lehet nézni a Sándor palotát. Vezetett séta keretében lehet megtekinteni a koraklasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Jelentkezni a Sándor palota honlapján lehet.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Délután és holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra csak a középső ország részben kell számítani. A szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17 fok, napközben 23-28 fok lesz. Hétvégén már akár 30 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra van, nincs vége a kívánság műsornak, sőt, fél időnél vagyunk. 9-ig te dönthetsz, hogy melyik legyen a következő magyar dal, és hogy kinek játszom. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Lepjük meg a párod, a legjobb barátod, vagy az osztálytársad egy dallal. Ír vagy hív.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia!
2: Szia!
3: Vártam már, nagyon jó, hogy fölvedd, de...
2: Pedig nem is hívtál, azt nézem, hogy 33 másodpercet csörgettél, úgyhogy ez szerintem tök korrekt, nem?
3: De.
2: Hallgatlak, te következel, mondd a keresztneved.
3: Ádám vagyok.
2: Szia, Ádám. Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Édesapámnak szeretnék zenét küldeni. Idén lesz 8. éve, hogy sajnos felváltak a szüleim, és így vele jövünk ki a legjobban.
2: Tehát akkor igazából jó a kapcsolatotok, és gyakran programoztok, meg tudtok ezt azt csinálni.
3: Igen.
2: És mit szerettek a legjobban csinálni közösen?
3: Főzni.
2: Mit csináltatok legutóbb? Mit főztetek legutóbb?
3: Csülkös pacalt.
2: Aha. Na, meg hát most meg jön a jó idő, most már azért lehet bográcsozni is, bográcspartikat csinálni kint az udvaron. Igen. Úgyhogy remélem, hogy sok ilyen programotok lesz idén.
3: Köszönöm.
2: A következő dallal pedig meglepünk titeket.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Köszi, szia.
3: Ja.
2: Honey Beast, így játszom. Ez következik most a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Halott pénz, szétszeretlek. Ez következik a Petőfi Rádióban az autósoknak. Petra választotta a dalt, hogy az M1-esen araszolnak Budapest felé. A kislányának, Hannának ez a kedvence, valamint a férjét, Zsoltit szeretném meglepni ezzel a dallal. Igen, mert az M1-esen baleset van az 57-es kilométernél az átterelt sávban Budapest felé, de mindkét irányban torlódás van. Győr irányába 10 kilométeres a dugó, Budapest felé pedig 5 kilométeres lassulás tapasztalató. Tehát az M1-esen az 57-es kilométernél baleset miatt mindkét irányban fennakadás van. Kitartás, jó utat, a Petőfi Rádióban pedig ez a dal szóljon az autósoknak. Halott pénz, szétszeretlek!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tomi, Szabó Zsuzsanna vagyok, Bírjámból.
2: Szia, Zsuzsanna. Hallgatlak, te következel.
3: Én következek. Lehet akármit kérni?
2: Hát, attól függ. Mire gondolsz?
3: Hát, dalra.
2: Szűkítsük a kört, magyar dalra, jó?
3: Oké, igen. Köszönöm szépen.
2: Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Hát magamnak.
2: Csak úgy magadnak, jó, oké.
3: Igen.
2: Mit csinálsz éppen, miközben hallgatod szépen a rádiót?
3: Házat keresek.
2: Házat keresel? Házat szeretnél venni?
3: Igen.
2: Na, hát ha tudunk segíteni, hol szeretnél házat venni?
3: Jó kérdés. Hát én gondoltam, hogy Pécstől mondjuk Székesfehérvárig, esetleg Kulcs környéke talán.
2: Na hát én remélem, hogy megtalálod akkor a kis házadat. Én akkor a házkereséshez játszom neked a dalt, jó? Ezzel tudok segíteni.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Szép estét neked, szia!
3: Hát, adj, szia, szia!
2: Anne and the Barbies, Kombóc, ez a tiéd.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És az üzeneteket, Vibereket a 06-30-30-30-380-on. Sziasztok, én a következő számmal a páromat, Szűcs Brigit szeretném megajándékozni. Üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem, és hiányzik. Név nélkül kaptam ezt az üzenetet. Hello Tomi, Angéla vagyok, és szeretném meglepni általatok a kislányom keresztanyját Brigit a születésnapja alkalmából. Nagy puszit küldünk neki, és alig várjuk a hétvégi ünneplést. Isten éltesse őt nagyon-nagyon sokáig. És Marian is csatlakozott hozzánk, ő is leadta a rendelését erre a dalra. Blaha Luziana, Amore.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hajósné Mezei Csilla üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort. Csongrádról írt nekünk, hogy a drága nagymamának, Kotrocó Jánosnénak kevermesre a közelgő születésnapja alkalmából a Hajós család köszönti őt a Petőfi Rádióban. Isten éltesse az ünnepeltet nagyon-nagyon sokáig, jó egészséget kívánunk neki. Néhány perc és kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal, én pedig holnap is számítok majd rád, együtt indítjuk a háromnapos hosszú hétvégét a Petőfi Rádióban. Délután 4 és 5 között játék lesz, amelyben Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyeretsz. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy asszonynak két eladó lánya.
4: Több mint 30 éve töretlenül a pályán. A magyar folk és a könnyű zene fúziója. Akusztik legendák. Csíkzenekar. Pünköst hétfőn 22 óra 20 perckor az M2 Petőfi TV-n.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Az alacsony energiaárak biztosítása a kormány célja, elindult a zarándok vonat a csíksomlyói búcsúra. Folytatódik az enyhe idő záporokkal.
1: Petőfi Rádió közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Budapest felé az átterelt belső sávon korábban baleset történt az 57-es kilométernél. Már nincs forgalomkorlátozás, de Győr felé még mindig több mint 10 kilométeres a torlódás. Budapest felé pedig 5 kilométer hosszan tapasztalható lassulás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Az ukrajnai háború befejezése után az Európai Unió várhatóan visszatér az olcsóbb orosz gázhoz, jelentette ki Magyar Péter egy lengyel napilap portáján megjelent interjúban. A miniszterelnök hangsúlyozta, az új kormány törekszik az alacsony energiaárak biztosítására. Magyar Péter a magyar-ukrán kapcsolatokról szólva azt mondta, a magyar kormány kész új fejezetet nyitni, miután ukrajnai magyar kisebbség alapvető jogai rendeződnek. Ez a feltétele annak is, hogy Magyarország támogassa Ukrajna

0: A uniós csatlakozási tárgyalásainak megnyitását, tette hozzá a miniszterelnök. Felszólította Magyar Péter az államfőt, hogy még ma hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát. A miniszterelnök azt írta közösségi oldalán, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására. A kormány kedden hozta nyilvánosságra a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának az igazságügyi minisztériumban található részét. A Sándor Palota akkor közleményben tudatta, hogy hivatalos megkeresés esetén átadják a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak. Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, hogy a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát mérték a levegőben. Elindult a Boldogasszony zarándokvonat a csíksomlyói búcsúra. A több mint 800 zarándokhoz idén is 300 fiatal csatlakozott, a Kárpát-medencéből és a diaszpórából, a Rákóczi Szövetség szervezésében. A vonaton utazik Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki az idei búcsúszónoka lesz. Különleges tematikus szekciókkal készül az idei Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Az idei rendezvényen horrorfilmek, pszichológiai thrillerek és abszurd műfaji kísérletek is helyet kapnak a programban. A vetítéseket május 28-a és június 3-a között tartják. A központi helyszín pedig a Puskin mozi lesz. Jegyek már kaphatóak az előadásokra.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra inkább csak a középső ország részben kell számítani, a szél sok felé megerősödik. Hajnalban 11-17 fok, napközben 23-28 fok lesz. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. 2001-ben jött létre, vagyis idén 25 éves a Maladipe Színház. E kapcsán ebben az órában a Maladipe alapító igazgatójával, Balázs Zoltán rendezővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Elusz Anni Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában fogunk kalandozni. Létezik már 25 éve egy olyan innovatív, újító, új utakat kereső társulat, amire nem csak a magyar színházi, hanem a külföldi színházi élet is figyel. Ez a társulat a Maladipe, és az alapító igazgató Balázs Zoltán már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Ahó, én is köszönöm a meghívást.
1: Na, csapjunk bele gyorsan ennek az egész 25 évnek, negyed századnak az ecsetelésébe. Így indultatok el, hogy akkor új utakat keresünk. A hagyományos keretek nekünk túl feszítőek, talán fogalmazzak így.
2: Nem így indultunk el. Nem, eszünkbe nem jutott új utakat keresni. Egyszerűen csak jártuk a magunk útját, aztán kiderült, hogy ez új vagy más, és hát beleszerettek a közönség tagjai, beleszeretett a szakma, itthon és külföldön, ahogy említetted, úgyhogy egyszerűen egy idő után már kötelezett minket azt, hogy progresszíven, előremutatóan és bátran, szabadon, ahogy javasoltuk az első két előadásunkkal, folytassuk az utazást, az utunkat, és hát ennek kapcsán aztán eljutottunk ide a 25. év kellős közepébe, ami igazából 50, mert annyi dolgoztunk, és olyan elképesztő energiát és szenvedélyt fektettünk ebbe a 25 évbe, hogy ez jóval meghaladtuk ezt a 25 évnyi objektív időt, úgyhogy a szubjektív az tetemes.
1: 2001-ben alakult, azt mondtad, hogy nem kerestetek új utakat, viszont ennek ellenére megtaláltátok már az első előadással, a bemutatással, a színpadon lévő színészekkel, az új társulat, vagy ad-hoc társulat létrehozásával. A színjátszásban is, mint minden másban, a gasztronómiában, az öltözködésben, stb. Vannak trendek. 2001-ben azért nagyon más volt még a trend a színjátszásban. Abban a trendben ti nem nagyon fértetek bele. Az neked volt valami víziót, hogy akkor te nem szeretnéd azokat a kliséket színpadra állítani, ami akkor éppen megy, vagy hogy volt ez akkor?
2: Mi soha semmilyen trendben nem fértünk be, mert nem utánoztuk, nem kerestük, és nem akartunk igazodni a trendekhez. Ez valószínű szegény színészeknek, az épp aktuális csapatról beszélek mindig, mint szegény színészek, persze semmi bajuk nem volt, mert fantasztikus közegben, nagyon jó társaságban, előremutató szerzők műveivel, és hát nagyon bátor, szabad fogalmazásmóddal volt dolguk, de alapvetően belőlem fakadt mindez. Azért mondom, hogy szegények, mert ezt kapták, ez jutott nekik, hogy velem hozta össze a sors őket, de én Bob Wilsontól azt tanultam, az egyik mesteremtől, hogy nincs olyan, hogy a rendezőnek majd 10 év múlva megjön a hangja, meg ott lesz a névjegykártyája. Ha nincs az első munkájánál, akkor utána lehet várni, ez nem fog bekopogni az ajtón, vagy nem kerül az asztalára. Szóval én elég gyorsan megmutattam, hogy látom a világot, magam körül, magamban, magam által, ezért a formatartalmi egységek kapcsolódásait én nagyon fontosnak tartottam. Persze mindig abból dolgoztam, ami körbebe. Tehát, hogyha cigányművészekkel volt alkalmam ad-hoc jellegű előadást készíteni, akkor abból táplálkoztam, amit az ő személyiségük, kultúrájuk, tudásuk ajánlott, és a többi. De ez felszabadító jelleggel hatott rám, mert így nem kellett önismételjek. Így mindig egy újabb és újabb kalandban, mindig egy újabb és újabb szigeten találtam önmagamat. Ezért nagyon fontos volt, hogy alkalmazkodjak az adott térhez, az adott koncepciót, úgy dolgozzam ki, hogy a szerző világa mutatkozzon meg, de mégiscsak a rendezői szándékokkal, meg azon színészek személyiségére épüljön, egyéniségére, akikkel épp alkalmam volt dolgozni. Szóval elég bátran, pofátlanul, szabadon szárnyaltunk, és hát remélem, hogy mai napig maradt, mert nem szeretnék ilyen korszakokat létrehozni, hogy 10 évig ugyanazt csinálom, mert azt már mindenki megtanulta, tudja, és akkor garanciális.
1: Csomó kérdés fölmerül bennem az iménti mondatait kapcsán. Az első az, hogy 2001-ben azt mondtad, hogy mégis a rendező szemén keresztül kell színpadra állítani a megfelelő vonalakat figyelembe véve, legyen az akár a színész személye, legyen az akár a darabnak a mondani valója, stb. Korábban te azért nagyon sok helyen megfordultál, mint színész, mint nem tudom, rendező, stb. Mielőtt létrejött a Maladipe Színház. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit te korábban csináltál vagy kaptál, akkor egyébként azok az attitűdök, vagy azok a látásmódok, gondolatok, azok a te korábbi vágyaidat nem elégítették ki?
2: Dehogy is nem. Nekem a pillanatban feloldódni hatalmas élvezet, szóval én igazából, amikor a Hamletet játszottam, most nem fogok róla beszélni, mert mi már erről egy külön műsorban hosszan beszélgettünk, de a Hamlet azért volt mérföldkő, mert ott mindazt tudtam ötvözni, ami Tim Carroll által, a rendező által úgy lett megfogalmazva, hogy szüksége van arra a színészi énemként, hogy a pillanatban jelen tudjak lenni, de tudjak tervezni 10-15-20 lépéssel előre, a rendezői személyiségemmel. És ez a kettőség, ez valószínű már gyerekkorom óta megvan, egyfelől látom magam kívülről, másfelől, meg hát nagyon könnyen bele tudok fejest ugrani az adott játékba, vagy feladatba, vagy találkozásba. Szerintem ez egy ilyen furcsa kaleidoszkópszerű, vagy csiki-csuki személyiség, amelyik állandóan máshonnan szemléli önmagát, meg a világot önmaga körül.
1: Nekem is vannak ilyen pillanataim, és akkor erre vonatkozik a következő kérdés. Ez könnyebbség és nehézség is egyébként szerintem, és persze javíts ki a tévedek, hogyha benne vagy egy helyzetben, éppen egy rendezői szerepben, és próbálod irányítani a színészeidet, hogy akkor ezt most nem tudom, így szeretném látni, úgy csinált, stb. És hogyha ebben a pillanatban kívülről látod magad, akkor mintha az a vonal, az a személyiség kicsit háttérbe szorulna, aki éppen mondja, hogy mit szeretne az ember. De ugyanakkor jó is, hogyha látod magad kívülről, mert megvan az azonnali visszacsatolás.
2: Nézd, rendezővé érni azt jelenti, hogy megtanulsz ülni, és úgy fogalmazni, hogy nem megmutasd a színésznek, hanem hogy érd el nála, vagy ő érje el a partnerénél azt, hogy magyarul rávezeted, olyan instrukciót, olyan eszenciálisan tudsz megfogalmazni, hogy már nem kell hozzá pattogni, meg a színészi énednek állandóan, mint egy ilyen bohócnak ott szerepelni, hanem bízol abban, hogy a kimondott szó, a jól elhelyezett közös szótár, ami a próbákat meg kell, hogy előzze, elég hivatkozási felületet jelent ahhoz, hogy mi értsük egymást, és ő aszerint tudja építeni a szerepalakot. Ehhez persze az kell, hogy ne elhasználjuk, kihasználjuk egymás idejét, energiáját, idegrendszerét, hanem tisztelettel azt az időt felkészülten az ügy érdekében próbáljuk meg közös nevezőként megnevezni.
1: Ez azt jelenti, hogy Balázs Zoltán, mint rendező, nem tiszta instrukciókat, konkrét instrukciókat ad a színészeinek, hogy akkor most nem tudom, a bal szemed sarkában szeretnék egy könycseppet látni, hanem az, hogy emlékszel arra a 2006-os előadásra, amikor nem tudom melyik jelenetben mit, na, ha valami hasonló lenne...
2: Nem. Ez csak azzal a színésszel tudok megbeszélni, akinek volt 2006-os élménye velem, akinek nem, annak nem tudom azt mondani, hogy 2006-ban Orosz Ákos vagy Lendvácki Zoltán játszott azon, ezt nem tudom. Meg nem is szeretném, mert ők különböző korszak, különböző művészei, más-más előélettel. Én épp az ellenkezőjét próbáltam elmondani, hogy nagyon tisztán kell fogalmaznod, nagyon eszenciálisan, lényegre törően célba illik dobni az adott instrukcióval. Tehát, hogy irányba kell tenned a művész törekvéseit, és akkor ő már erre különböző megoldásokat fog ajánlani. Uh-huh. Ezért mondtam, hogy nem jó, ha kihasználjuk a művészt, ezt személyes tapasztalatként is mondom, mint színész. Nem szerettem egy idő után, amikor én fejest ugorva egy-egy jelenetbe improvizáltam, és amikor 26-27 változat után megkérdeztem, hogy mégis honnan megyünk tovább, azt mondták, hogy mindegyik tetszik, nem tudja a rendező. Hát akkor azt mondtam, hogy legalább a 3-ast nevez meg, vagy a 9-es, hogy tudjam, hogy onnan megyünk. Szóval ez parttalan, nagyon jó pofa, meg helyes, meg időtöltésnek szuper, de nem vezet előre, és nem ötvözi mindazt, amit az ember tud, meg tudhat.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Maladipe Társulat alapító igazgatója, az idén 25 éves színházi társulat alapító igazgatója Balázs Zoltán. Mindjárt folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig az idén negyedszázados 25 éves Maladi Petársulat alapító igazgatója Balázs Zoltán ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Hello, sziasztok.
2: Most innen Budapestről, a környékről valahonnan, vagy külföldről érkeztél tegnap előtt, járod folyamatosan a világot, mindenféle rendezői feladataid vannak mindenhol.
3: Mit tudok én ezt hozzátenni, mindent összefoglaltál, igen, jövök, megyek, cikázok ide, oda, igen.
2: A legutóbbi hol volt egyébként külföldön?
3: Koszovóban.
2: Mit rendeztél?
3: Az Emberteleneket, amit most lehet majd látni két nap múlva a Metrin Művészeti Központban, Bánkon.
2: Arról majd a későbbiekben beszélünk, hogy megalakult ez a bizonyos központ, és hogy milyen terveitek vannak a jövőre, miket szeretnétek még odavinni. Viszont térjünk vissza a rendezői koncepcióhoz. Még számtalan darabot tettél föl a színpadra, vagy a saját társulatoddal, vagy külföldön, vagy más társulatokkal, mindenféle operettszínházban is volt rendezésed. Na, de hogy a rendezői koncepció, említetted, hogy nagyon sok mindenből áll össze. De mégis nyilván a rendezőnk kell ezt átfolyatni. Mi az alapvető? Mi a kiindulási pont? Honnan indul ez ki, hogy elolvasod a művet, és onnantól már látod, vagy tudod, hogy kik állnak majd a színpadon, és hogy ők mire képesek, és hogy mit szeretnének, vagy a helyszelleme, bemész, körbenézel, hú, hát itt már látom, hogy majd balról kettőből fog bejönni, szóval hogy alakul?
3: Szerintem megint mindent összefoglaltál, szóval fordítsuk meg a szerepeket, én kérdezek, te válaszolsz, nagyon jól látod, ezt mind látni kell, vagy illik, vagy legalábbis én látom. Az az igazság, hogy Bob Wilsont említettem, ő is azon szerencsés rendezők közé tartozott, illetve hát én szerényen hozzá hasonlítva magam is ide tartozom, akik látják azonnal térben az adott darabot. Ha nem látom a térben, akkor nem látom az alakok, a személyek viszonylatait, nem tudom a dinamikáját megfogalmazni, és hát ez szépen lassan egymást megírva egy kibomló történetté változik. Természetesen, amikor a próbát majd elindítom, akkor nagyon érzékenyen próbálok reagálni a mindenféle ajánlatra, de csak az adott konstrukció rendszeren belül, mert a rendszer maga tartja össze, egységesíti, és azon belül engedi meg a színészeknek a személyes variációk megfogalmazását, de egy ügy, egy cél, egy konkrét szándék, egy gondolat mentén, szóval a gondolat van először, és amikor a gondolat elkezdi az egészet működésbe hozni, akkor szépen hozzá simulnak a különféle gesztusok, ötletek, szándékok, érzelmek.
2: Még egy kérdés a rendezői attitűdhöz, aztán utána foglalkozunk majd az elmúlt 25 év vendégművészeivel, vagy társulati tagjaival, hogyha fogalmazhatok így. Balázs Zoltán olyan típusú rendező, aki leül a nézőtérre, vagy nem tudom, a radiátorra a sötétben, és akkor elmondja, hogy mit szeretne látni. Vagy olyan típusú rendező, aki néha felszalad a színpadra és megmutatja, hogy akkor valami ilyesmire gondolt.
3: Olyan típusú rendező, hogyha kell megállítja az előadást, mert nem azt látja, aminek ott kéne lennie, és akkor ezt leleplezi, tehát nem probléma, hogy éppen megállt, mert hát nem a felé tart az esemény, amit megbeszéltünk, szerettünk volna, szóval újra tervezzük a dolgot a nézők szeme láttára. Ezt a nézők imádják különben, mert beavatottá válnak, és úgy érzik, hogy itt valamiféle igazságkeresés van, ami elementáris élmény. Próbálja formálni ezt a találkozást, és ettől még személyesebbé válik a kapcsolódási lehetőségük. Szóval, hogy én például ilyeneket bátran és sokszor alkalmaztam magammal is, meg a társulatommal is, de voltak olyan művészek, akik megtanulták ezt a helyzetet kezelni, vagy hozzáadni, hozzájárulni a saját maguk múltjával, tudásával, tehetségével. Szóval ez egy képlékeny, rugalmas fogalmazásmód, amiben belefér az, hogy nagyon kötött, és ugyanakkor rendkívül szabad az az adott forma, tartalom, amivel épp foglalkozunk.
2: Orosz Ákos nevét említetted valamikor egy jó, nem tudom, 10 perccel ezelőtt, aki szintén volt nálatok vendégművészként.
3: Nem, ő tag volt.
2: Tag volt nálatok?
3: Nagyon, ő gyakorlatilag az egyetem elvégzése után a Maladipe színművésze lett, és hosszú évekig ott volt tag.
2: Viszont játszott veletek, és akkor most a legnagyobbat említem, a Törőcsik Mari is megfordult nálatok, a Tompos Kátya is ott volt, Horányi Julival is voltatok. Számtalan művész, a művészet különböző területeiről az elmúlt 25 évben fölföltünk nálatok.
3: Így van, Ladányi Andrea, Béres Ilona, Blasek Gyöngyi, Kuna Károly, Zsótér Sándor, szóval nagyon komoly a névsor. Azt gondolom, hogy pont amit említettem, hogy ők olyan alkotóegyéniségek, olyan szenvedéllyel átitatott, fantasztikus, csodálatos, ragadozó lények, akik ha vérszagot éreznek, akkor mennek, és mi vérszagot képviseltünk, szóval hogy tudták, hogy ott ilyen kényelmesen legelészni nem fognak a Maladipe mezején, szóval hogy gondolat van, szándék van, ok van és cél van abban, hogy őket kértük vettük föl, őket emeltük be a közös játékba, vagy ők emeltek minket a maguk hold udvarába, vagy aurájába be. Ezek nagyvonalú gesztusok, ezek maradandó örökérvényű találkozások, amelyeket a hűség fog össze, mert ők hűségesek, ők nem felejtik el ezeknek a találkozásoknak a jelentőségét, ezeket őrzik, mondják, említik, és valahogy ez még inkább arra kényszeríti az embert, hogy az igény szintje magasabbra, egyre magasabbra tolódjon ki, és csak a lényegről, csak arról, amire szükséges, arról beszéljünk.
2: A vendégművészek, a legnagyobbak nyilván úgy kerültek be hozzátok, hogy akkor kitaláltad, hogy mit szeretnél fölvinni, és akkor utána megkerested, hogy esetleg lenne kedve, ideje, stb. Hozzá. Olyan volt-e az elmúlt 25 évben, hiszen nektek azért híretek van színházi berkeken belül, alternatív és nem alternatív, hogyha egyáltalán létezik még ilyen megkülönböztetés. Szóval olyan volt az elmúlt 25 évben, hogy valaki jött, hogy Zoli, esetleg, hogyha úgy van, akkor én szívesen játszanék nálatok egyet.
3: Volt, van, valószínű lesz. Igen, igen, név nélkül teljesen mindegy, hogy kicsodák, meg honnan, meg miért, de igen, van törekvés, hiszen egy jó ízlésű művész, aki szeretne fejlődni, aki nem szeretné önmagát ismételni, ahogy kezdtem a beszélgetést veled, én is említettem, hogy ezt a fajta veszélyt megpróbáltuk időben kicselezni, ők is ki szeretnék ezt cselezni, ezért azt mondják, hogy hú, úgy érzem, hogy itt valami mással, valami progresszívebbel találkoznék, ami próbára teszi az eddigi tudásomat, valamit beemel, amit nem tudtam pallérozni, és bizalom. Ez egy olyan nagyvonalú gesztus, amit nem az ember megbecsül, és nem visszaél bele, hanem él bele, és megpróbálja előnyösen használni. Persze meg kell várni a megfelelő pillanatot. Például Kútvölgyi Erzsébet, akiről nem beszéltünk, de hát életem egyik legnagyobb találkozását vele élhettem át. Aki látta a Bolondok iskoláját 25 éve, az Kénész Színház. És állítólag már azon tört a fejét, hogy ott hagyja a pályát, a Big Színházat, már nem úgy alakultak a dolgok, vagy úgy elvékonyodtak, mint a macskafarka körülötte a mindenféle törekvések, és Kálid Artur, aki szintén tag volt a Maladipében, sőt alapító, meghívta, gyere Elzsike, gyere, éjfélkor kezdődik, akkor tudjuk egyeztetni, hát megérkezett éjfél előtt pár perccel Erzsébet, szóltunk neki, én kimentem, egy ilyen őrült fickó mondta, ki jött, még várjanak fél órát, nem lehet bemenni, nem tudom, ez voltam én, hát várt még fél órát, erre bejött, és azt mondta, látta, hogy ilyen merev padokon kell ülni, Jézusom, és azt mondta, hogy ahogy elindult az előadás, azt mondta, hogy Istenem, de szeretnék köztetek lenni. Hát ez a színház lényege. És akkor mi ott megbeszéltük, hogy milyen jó lenne együtt dolgozni, de gyakorlatilag 12 évet kellett várni, hogy a Dada Kabaréba később elhívhassam Lenint eljátszani magát. Szóval, hogy vannak ilyen türelmi zónák, ahol az ember megpróbálja a legmegfelelőbb alakkal, ajándékkal, szereppel viszonozni azt a kitartást, amit egy adott művész, jelen esetben Erzsébet képvisel.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Maladipe alapító igazgatója Balázs Zoltán. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.
0: Itt hagyott az utolsó busz, pedig mondtam neki hello, szervusz. Itt hagyott az utolsó járgás, én itt ragadtam a járdán. Senki

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a 2001-ben, vagyis 25 évvel ezelőtt létrejött társulat. A Maladipe alapító igazgatója Balázs Zoltán ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
3: Hello, sziasztok.
2: Nagyon sok előadás fűződik a nevedhez, a nevetekhez az elmúlt 25 évben, és nincs megállás. Most kifejezetten nem öltönyben jöttél, de egy öltönyhöz lesz majd közöttök nem sok.
3: Húha, nehéz kapcsolódni ilyen magányos fölvezetőt. Igen, az Öltöny című jazz operát fogom lassan bemutatni, mármint nem én egyedül, hanem azokkal a csodálatos alkotókkal és művészekkel, akik ezt életre kelték. Szintén a Metrim Művészeti Központtal együttműködve, ott lesz a bemutató is június 26-án. Kovács Adrián írja a zenéjét, Radnai Csilla, Bányai Kelemen Barna és Fehér Ferenc a főszereplők, és hát egy öttagú zenekar húzza a talpalávalót idézőjelbe, de egy nagyon érdekes, megint szokatlan kombináció, a jazz és az opera ötvözete fogja egybe ezt a rendkívül kényes témát, mert egy családon belüli erőszakról, eluralkodó domináns szándékról szól, ami régen a Kentemba afrikai, dél-afrikai szerző művéről beszélve az apartheid kapcsán merült föl. Aha. És hát mai napig hosszú az árnyéka, mint régi bűnnek, és hát ezt Peter Brook rendezte egyedül Európában, eltelt közel 30 év, amikor én most ezt lehetőséget kapva újra színpadra álmodhatom. Remélem nem akármilyen megoldásokkal, nem akármilyen körülmények között.
2: Jazz opera, ez a műfaja neki. Ami azt jelenti, hogy akkor ebben szöveg nem sok van, mármint, hogy prózai szöveg, csak dalok.
3: Minimális prózai szöveg van, inkább ének, beszéd, vagy dalok, vagy hát őrületes áriák, mind a jazz, mind az opera szempontjából. Szóval egy ilyen modern kékszakálú, hogyha műfajt kéne, vagy témát, vagy irányt adnom neki, de ravasz, furcsa, elég eklektikus, és mégis nagyon összetartó ízléssel.
2: Van még nagyon sok idő bemutatóig, vagy nincs. Jövő hónap végén, június 29-én azt említetted, lesz a bemutató. Hogy álltok vele?
3: Pont úgy állunk, ahogy állni kell. Szóval mohón tanulnak a művészek, nem is nagyon tudnak más csinálni. Ráadásul angolul énekelnek, beszélnek, szóval az angol nyelvvel.
2: Ó, nincs benne magyar?
3: Nem, magyar nyelvet nem használunk, viszont bantut használunk. Ugye, aki velem már dolgozott, meg sem lepődik, tehát Béres Ilona visszafelé beszélt itt bantu nyelven kell, vagy latinul, tehát mit ismernek, mindenki tudja már ritmus nyelvet, busman. Itt épp bantul, mert a dél-afrikai kultúrából azért merítkezik ez a mű, meg maga az előadás is. Radnai Csillának nagyon jól áll, meg kell mondanom, a bantu nyelv, tegnap hallottam, hogy hogyan ejtik ki, rendkívül játékos, csintalan, szellemes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon különleges érzéki élményé tud ez formálódni.
2: Szóval nem sokára az Öltöny a színpadon, és mint ahogy említetted, a bemutató helyszíne is különleges. Ez egy vadi új helyszín egyébként, hát vadi új, egy fél évvel, egy évvel ezelőtt jött létre. Egyszer csak megtaláltak téged, hogy mi lenne, hogyha te lennél ott a kulturális, nem tudom, attasé, talán fogalmazza ki.
3: Ú, de szép, művészeti vezető.
2: Igen, igen. Metrin központ. Mit tudjunk erről a vadi új épületről és kult helyszínről?
3: Hát egy merész vállalkozás, egy nagyszerű házaspár, egy csodálatos, motivált, őrült házaspár álmodta meg, hozta létre, ők nem csak álmodozók, hanem teremtők is, szóval benne van idegrendszerük, munkájuk, idejük, vágyuk, álmaik, és hát megpróbálták olyan csapat kezébe adni, vagy legalábbis megbízni ebben a csapatban, akik meg tudják hosszabbítani az álmaikat, és egy koncepciózus őrült fickót találtak a személyemben, aki már ismerős volt számukra, szóval nem nulláról indultunk, de Béres Ilonának és Ilonának a férjének, Rónai Tamásnak köszönhetően különösen szorosabbra fűztük ezt a kapcsolatot, volt keresztanyja, keresztapja ennek a projektnek, és hát így egy ilyen őrületes merész vállalkozásként gyakorlatilag másfél éve nemzetközi programokkal szépen dúsítva megnyitottuk, és hát szárnyal, azt hiszem, mert rendkívül izgalmas egyedi eseményeknek a színhelye, tehát a zenétől, a színházon keresztül a képzőművészetig, a táncelőadások, a performance, mindennek helye van, egy gyönyörű épület, technikailag nagyon magas színvonalon ellátva, elképesztő környezetben, a Bánkító partján.
2: Pont erre rákérdeztem volna, vagy emlegettem volna, hogy az épületnek a kinézete, ennek a bizonyos központnak az épülete azért vizuálisan, megjelenésben is eléggé, mondjuk úgy, hogy ultrakonstruktív, tehát hogy nem egy klasszikus színházi épületet kell elképzelni. Színek, gerendák, formák, fények.
3: Minimalista.
2: Igen.
3: Nagyon ízléses, nagyon egyedi.
2: Amikor betetted a lábad oda, akkor láttad már benne az előadásokat, említetted, hogy a rendezői koncepció bemész, és akkor már tudod, hogy mit szeretni. Amikor betetted oda a lábad, és láttad az előadótermet, a színpadot, a nézőteret, akkor tudtad, hogy a következő évben mi kerül itt színpadra?
3: Sajnos igen. Sajnos igen, mert bár Julikáik nagyvonalúak, mint Julika és Ferenc, a házaspárról beszélek, de azért időnként megáll bennük az ütő, hogy ezt most ide hogy fogjuk? Hát így, meg így fogjuk, és akkor jön az átrendezés, átszervezés, de rendkívül nyitottak, nagyon motiváltak, és hát igazi játszótársak, alkotó és kreatív partnerek, úgyhogy velük nagyon könnyű. Azt gondolom, hogy eddig minden igazolt a mi szándékainkat, de azért meg tudjuk egymást lepni, különösen én ezekkel, meg a kreatív producerem, aki a nemzetközi kapcsolatokért felelős személy is, Huszár Szilvő egy-egy ötletünkkel, de soha nem mondják, hogy nem, hanem hát akkor építsük föl, nézzük meg, próbáljuk ki. A függesztési lehetőség nem olyan tetemes, úgyhogy a cirkusz meg egyéb műfajok még egyelőre nem tudták megmutatni magukat, de hát akkor máshogyan pótoljuk. Úgyhogy egy folyamatos mozgásban lévő, előremutató, rendkívül exkluzív, ezt a szót tudom használni minden szempontból, de nem elit és magas művészet, ami nem érthető vagy nem elérhető az igényes hétköznapi nézőnek. Nagyon fontos, hogy több generációt szeretnénk megszólítani, mint ahogy sikerült is, a külföldieket is, ugye, mert angol nyelven, vagy felirattal, vagy akár maga az előadás így zajlik, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy a mozgás körülötte, meg egyre nagyobb a figyelem.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a Maladipe alapító igazgatója Balázs Zoltán. Rendező, icipici szünetet tartunk aztán.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Balázs Zoltán, rendező, a Maladipe alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk az A38-on, hello!
2: Ha-ho.
1: Beszéltünk a Metrin központról, beszéltünk a Maladipe elmúlt 25 évéről, maradjunk még egy kérdés erejéig a bánkon létrejött kulturális intézménynél, ahol neked már megvannak a vízióid, a függesztéssel még kis gondok vannak, azt mondtad, Superman még nem tud berepülni, viszont hát Bánk az kicsivel távolabb van szerintem az ő művészetétől, nem tudom, hogy hallott-e életében egyáltalán valaha róla, Louis Armstrong. Azért hozom be Louis Armstrongot, mert hogy bizonyos jazz megmozdulásokat is szeretnétek oda.
3: Hát nem csak, hogy szeretnénk, hanem itt hagyománya van, szintén a karacsházas pár alapította és hozta létre a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivált 16 éve, ez lesz a 17. év. Ráadásul Louis Armstrong majdnem hallott róla, hiszen Csík Gusztáv állandó vendég, nagyon jó barátja a Ferencéknek, most már nekem is, illetve a Metrinnek, és hát azért ő nagyon sok Louis Armstronghoz hasonló művésszel játszhatott és játszott együtt, úgyhogy van kapcsolódás, nagyon fontos tényező a jazz maga ebben a közegben, mert mindazt leképezi, igazából színházilag a visszacsatolhatók, ami a lényege a művészetnek, hogy mozgásban van, hogy variációk születnek, hogy van egy tiszta dallam, de annak különböző amplitudói, különböző megnyilvánulásai ragadják magukhoz a néző figyelmét. Aznap este, meg egy hét múlva, meg két év múlva. Szóval azt gondolom, hogy a jazz pontosan megfogalmazza mindezt, amit amúgy a Maladipe is képvisel, hogy fejlődünk, újra tervezzük magunkat, teret adunk a pillanatnak, integráljuk a véletleneket, hozzájárul a struktúrához valamiféle állandó szabadulási vágy, vagy kényszer, vagy igény. Szóval ez ilyen szempontból most, hogy említetted, azt hiszem, hogy meg is tartom ezt az opciót, hogy a jazz maga a Maladipe. Vagy fordítva.
1: Beszéltünk vendégművészekről, vagy társulati tagokról valamikor egy jó negyed órával ezelőtt, és nagy neveket is említettünk. Egy név maradt ki, aki ugye nem játszott nálatok, viszont nagyon fontos szerepe volt a Maladipe életében. Díjat alapítottatok. Gombár Juditról beszélek.
3: Igen, ő van, bár meghalt, de ő van, velünk van, velem biztos, meg a társulattal is. Ő egy csodálatos, káprázatos világ klasszis tervező, filmben, színházban, táncban, ugye alapítótag a Győri Balettnél, a Pécsi Balettnél sorolhatnám, és a Maladipénél is, hiszen már az első munkámat, ami még nem volt Maladipés, ami csak a rendezői eszmélésem első állomása volt, a Pessoa előadás, ez az ősi szorongás volt a címe, már azt is ő tervezte, és utána minden előadásomat a haláláig. Egy elképesztő szellemtiszta lény, aki mindig a megújulást, a változást, a van másik szemléletet képviselte. Nem baj, ha ezt csinálja épp valaki, mi csinálunk mást, és nem baj, ha lopnak tőlünk, vigyék, van másik, mondta, mi meg már az utca másik végén vagyunk. Nézd, ha egy váza van, egy vázából fogunk főzni, ha van rá pénz, akkor meg álmodunk, és megpróbáljuk ízléssel, tartalommal felruházni, de rengeteg műfajból és kultúrából lehetett merítkezni a belevaló párbeszédek során. Tehát olyan pingpongozásaink voltak, amelyeket azóta is hiányolok, nem nagyon találom meg a hozzá illő, méltó partneremet tervezőileg, voltak próbálkozások és vannak csodálatos eredmények, de azért ő Gombár Judit. És azt gondolom, hogy egyfelől nem volt úgy elismerve az élete során, ahogy kellett, illett volna. Tudjuk a díjakkal milyen a kapcsolata a szakmának, a nemzetnek és egyáltalán egy-egy országnak. Ő méltatlanul bizonyos díjak nélkül, például Kossuth díj nélkül távozott. Én ezt nem tudom már megadni neki, de azt igen, hogy az ő emléke, az ő emlékezete az éjjel maradjon és inspiráljon mások. Az összművészeti szemlélete, az a fajta folyamatos megújulás, innováció, ami jellemezte, és kimondottan olyan művészeket szeretnénk támogatni ezzel a díjjal, megjutalmazni, akik máshonnan közelítik meg a saját maguk evolúcióját, a színházat, a művészetekhez való viszonyukat, szóval nem elég csak tehetségesnek lenni, és ezt nem pejoratíve mondom, hanem valahogy máshogyan, másképpen illik azt a tehetséget használni, megfogalmazni, megragadni, és átadhatóvá, elérhetővé tenni. Ez a cél, úgyhogy Gombár Judit művészeti díjként minden év szeptember 13-án át fogjuk adni.
1: Létrejött egy kuratórium is, akik majd eldöntik, hogy kikaphatják ezt a díjat, nyilván jó magad is benne vagy.
3: Igen, igen.
1: Tudhatjuk, hogy kik még egyébként?
3: Ugye Tordai Hajnal, díszlet és jelmeztervező, Megyeri Léna, tánckritikus, és hát jó magam, így vagyunk hárman.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Zoli, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Oktatás van még az életedben?
3: olyannyira, hogy épp Pécsről jöttem, ahol rendezők vizsgáztak, az én osztályom, első éves osztály, szakfelelős vagyok, a rendező szakfelelőse. Úgyhogy igen, van, de már nem a színészeket, hanem a rendezőket vezetem, tanítom, ez tudatos döntés volt, és amikor pár éve megkértek, hogy rakjam össze a programot, akkor arra a metodikára épülve fogalmaztam meg a programot, amit öt kapunak nevezünk, erről is beszéltünk, általam lett kidolgozva, ez az alapja ennek az evolúciónak, és gyakorlatilag nem gondoltam volna, hogy tavaly akkreditáltak, úgyhogy váratlanul rám zuhant, és akkor Ladányi Andrát megkértem, hogy jöjjön velem osztályt vezetni, aki visszajött Spanyolországból, megint egy megtisztelő gesztus, és akkor így vele ezt az osztályt elkezdtük építeni. Hál' Istennek ez az első vizsga, ami most évvégén volt, ez nagyon mutatósra sikerült, úgyhogy azt hiszem, hogy a befektetett munka kezd megtérülni.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, az öltöny nem sokára a színpadon, a Metrin központban, mindenféle jazz fesztiválok is lesznek, van oktatás az életedben, Koszovóban rendeztél legutóbb, azt említetted, és akkor a legutolsó kérdés, egyéb feladatok, erre az évadra gondolom már nincsenek, mert hogy mindjárt vége az évadnak, nyáron nem tudom, hogy lesz-e valami, jöttök, mentek a kis társulatotokkal, jövő évad, látod már meghívás, valahová, feladat?
3: Hát nem, hogy csak a jövő évad, hanem 2-3 évre előre látom, mert ugye ezt már ismered, régóta barátkozunk, hogy nálam ez nem ilyen közvetlen idő viszonylatokban szokott megnyilvánulni, hanem inkább távolabbi, szóval Dél-Afrikába utazunk nem sokára, mert az öltőnek dél-afrikai partnerei is vannak, ott egy komoly turnét fogunk celebrálni, de hát nyáron, ahogy említetted, jövünk, megyünk a Pénelopejával, a bábjátékossal, ami szintén repertoáron.
1: Az a debreceni?
3: A debreceni, meg képzeld el, hogy az édesanyám holnap után lesz 70 éves, és a 70. Gardéniát játsza a bukaresti Odeon Színház. Ez lehet, hogy csak nekem érdekes, de annyira gyönyörű, hogy pont a 70. előadást a 70 éves édesanyám születésnapján. Úgyhogy nekem ezek már komoly boldogságforrást jelentő tényezők.
1: Zoli, Isten éltesse édesanyádat is, meg a Maladipe társulatot is a 25. születésnapja alkalmából, és nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
3: Én mindkettőjük nevében köszönöm is. Jó.

0: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Maladipe alapító igazgatójával, Balázs Zoltán rendezővel beszélgettem, a következő órában pedig a Wacua Felcsek Alapítvány igazgató helyettesével, Zobolyák Róberttel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Gőz László, jazzzenész, tanár, a Budapest Music Center alapítója. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Vizsgálat indul az aszbeszt szennyezés ügyében. A régió biztonságáról tárgyalt a külügyminiszter. Folytatódik az enyhe időzáporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A 11-es főúton Nagymaros átkelési szakaszán súlyos baleset történt. A 11-es kilométernél a teljes utat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Hétfőn megkezdi a munkát egy osztrák-magyar közös bizottság az aszbeszt szennyezés kivizsgálására, jelentette be Magyar Péter, miután Bécsben tárgyalt. Közölte, hogy a lehető leggyorsabban kármentesíteni fogják az embereket, akik érintettek az ügyben. A probléma mértékét jelezve a kormányfő elmondta, van olyan település, ahol a határérték 300-szorosát mérték a levegőben. A közép-európai régió biztonságáról és versenyképességéről tárgyalt a külügyminiszter Bécsben az Európai Uniós ügyekért felelős osztrák miniszterrel. Orbán Anita és Claudia Bauer egyetértettek abban, hogy az illegális migrációval kapcsolatban hatékony európai megoldásokra van szükség. A versenyképesség pedig összefügg az energiaárakkal, a beruházásokkal és az innovációval. Magyar Péter felszólította az államfőt, hogy még ma hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy dossziéjának nála lévő példányát. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, Súlyog Tamás köztársasági elnök ne várjon a kormány utasítására. A kormány kedden tette közzé a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának az igazságügyi minisztériumban található részét. A Sándor Palota akkor közleményben tudatta,

0: hivatalos megkeresés esetén átadják a K-Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak. Szombaton újra látogatható lesz a Kármelita kolostor és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete. Jövő szombaton pedig ismét kinyit a Sándor palota a látogatók előtt. Vezetett séta keretében lehet megtekinteni a kor klasszicista stílusú épület reprezentatív termeit. Újra lezárják esténként az autósok elől a budapesti-pesti alsó rakpartot. 2-től 7 köznap esténként 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. A szeptember 19-éig érvényes rendszert az első hetek tapasztalatai alapján még módosíthatják.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Holnap is marad a napos idő, záporokra, zivatarokra csak a középső ország részben számíthatunk. A szél sok felé megerősödik, hajnalban 11-17 fok, napközben 23-28 fok lesz. Hétvégén már 30 fok is lehet. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatóak.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a lengyel-magyar barátság, a lengyel gasztronómia és a Visegrádi Harmónia című koncert is. A Vaclav Felcsek Alapítvány igazgató helyettesével, Zobolyák Róberttel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, egy előadás világában fogunk kalandozni. Kicsit betekintünk a V4 országok kulturális együttműködésébe, és leszállazzuk a Wacoa Felcsák alapítványt is, és már itt ül velem szemben a stúdióban az alapítvány igazgatóhelyettese, Zobolyák Róbert. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Kezdjük a V4-jel, soros elnökségünk van.
2: Így van, egészen június 30-ig, úgyhogy ez már hajrá, itt már sok idő nincs. Viszont a soros elnökség búcsúztatásához kapcsolódóan mi is szervezünk egy zenei eseményt, ami május 29-én kerül majd megvalósításra. Itt az alapítvány elsősorban ugye magyar-lengyel kulturális örökség, átörökítés és együttműködések elősegítésével foglalkozik, de tágabb horizonton természetesen a V4 is egy olyan együttműködés, ami azért kapcsolódik a magyar-lengyel vonalhoz.
1: Ebben a bizonyos elnökségben számtalan dolog történt. A legtöbbnek a megvalósítása, gondolom, hogy az külügyminisztériumi feladatokat, vagy valamilyen diplomáciai feladatokat igényelt. Nektek milyen feladataitok voltak? Milyen egyéb különleges feladataitok voltak az elmúlt egy évben?
2: Igen, hát mi kevésbé ezen a vonalon mozgunk, és itt elsősorban a kulturális együttműködésekre kell gondolni. Egyik fontos projektünk volt tavaly, amit támogattunk, Cereden egy művész telep, ami elsősorban képzőművészek együttműködésére fókuszált, lengyel-magyar, de kiegészítésben természetesen cseh és szlovák művészek is részt vettek ezen. Ez még a tavalyi nyár eseménye volt, és hát több olyan projekt is, ahol mi inkább ugye a alapítvány jellegéből, működéséből és fő céljaiból fakadóan a lengyel-magyar vonalat domborítottuk ki. Itt majd ez a május végi zenei együttműködés, ez lesz, ami tulajdonképpen fölteszi nekünk is a koronát itt a V4 elnökségnek a végére, meg ennek az együttműködésnek is.
1: Beszélünk nem sokára a Visegrádi Harmóniáról, ez ennek a bizonyos előadásnak a címe, maradjunk még kicsit az alapítványnál. Egy nagyon régóta működő alapítványról van szó, és V4-ről beszélünk, ugye négy ország együttműködéséből jött létre, nem véletlenül ez az előadás cím, hogy Visegrádi Harmónia. Az alapítvány viszont, nem mondom, hogy csak, de elsősorban a lengyel-magyar, magyar-lengyel barátság és kulturális kapcsolatok elősegítésével, jobbításával, előrevitelével foglalkozik.
2: Ez így igaz, nekünk ez a fő cél. Természetesen ez kikerülhetetlen, hogy szomszédországunk Szlovákia, és hát itt nem messze Csehország is, tehát hogy ők is bevonódjanak ezekbe a projektekbe. És hát vannak olyan együttműködések, itt ahogy már említettük a kulturális, de még azért mindenképpen megemlíteném a felsőoktatáshoz kapcsolódó együttműködéseket is, amelyben ez a négy ország így együttesen tud részt venni. Tavaly évben volt egy Visegrádi Akadémia nevű projekt, amit a Közszolgálati Egyetem szervezésében ezen négy ország hallgatóinak részvételével valósított meg, az alapítvány támogatásával. És hát nekünk is nyilván megvannak a közös kulturális kapcsolódások mind a négy országgal, és hát a lengyeleknek is zenei vonalon ez főleg, de mi elsősorban magyar-lengyel vonalon próbáljuk elősegíteni azt a kulturális együttműködést, és azoknak a tradícióknak a jelen generációk számára való átadását, ami lehet, hogy mondjuk egy 10-20-30-40 évvel ezelőtt egy kicsit élőbb dolog volt, vagy magától értetődőbb, inkább így fogalmaznék, addig ezt ma nem biztos, hogy mindenki számára ez annyira magától értetődő, úgyhogy próbáljuk ezt mindenféle együttműködések elősegítésével, különböző testvértelepülési, testvériskolai kapcsolatoknak a fenntartásával, fejlesztésével, vagy adott esetben létrehozásával támogatni, de ugyanígy azoknak a középiskolásoknak, akiknek lehetőséget tudunk biztosítani, hogy megismerjék ezt az országot testközelből, hogy támogassuk azokat a kirándulásokat is, amelyek Lengyelországba, hát elsősorban a déli részekre mennek. Nyilván a közelség okán, meg hát a déli területeken van a legtöbb olyan kulturális emlék, ami a két országot közvetlenül kapcsolja össze.
1: Felsőoktatást említettél, középiskolásokat említettél, zenét említettél. A középiskolásokhoz még gyorsan egy kérdés. Állítólag az elmúlt években, amióta szervezitek ezeket az osztálykirándulásokat, több mint 6000 diák tudott megfordulni Lengyelország valamelyik kisebb-nagyobb településén.
2: Így van, ez a szám, ez nagyságrendileg helyes, tehát több ezer az a középiskolás diák, akit test közelből tudta megtapasztalni a Lengyel-Magyar Barátságot. Azért is fontos ez, mert ahogy itt már szerintem korábban veled is beszéltük, nyilván kinyílt a világ, 1989 után most már azért nem olyan nehéz külföldre eljutni a szinte bárkinek, a repülés is egyre több embernek vált elérhetővé, tehát sokszor, mintha egy kicsit meg is feledkeznének az emberek arról, hogy itt a szomszédban tulajdonképpen mennyi érdekes dolog van, és mennyi olyan dolog, ami kulturálisan összekapcsol bennünket a lengyelekkel, ez abszolút megállja a helyét. Ugyan a nyelv az teljes mértékben különböző, mint ezt mindketten, meg mindannyian tudjuk, viszont a kulturális háttér, a történelem, az meghatároz bennünket, és ebbe a tekintetbe viszont nagyon hasonlóak a lengyelek hozzánk, hasonló gondolkodnak. Habitusban nem feltétlenül mindig hasonló, kicsit talán impulzívabbak, néha lobbanékonyabbak, de általánosítani természetesen nem akarok. Minden esetre a kulturális hagyományok, tradíció, történelem az összeköt bennünket, és abban a két nemzet abszolút hasonló síkon mozog.
1: Arra majd mindjárt kitérünk egyébként, hogy mennyire élő még ez a bizonyos, a tudatokban mennyire élő még ez a bizonyos lengyel-magyar barátság, amire 40 évvel ezelőtt még úgy hivatkoztunk, hogy akkor hát dva bratanki, és mindenkinek benne volt a gondolataiban. Viszont azt említetted, és akkor még mindig vissza egy kérdéssel az utazásokhoz, hogy Lengyelország déli területeit, Lengyelország kicsivel nagyobb, mint Magyarország. Ott azért az északi területek már elég messze vannak. Itt csak a délivel foglalkoztunk, vagy mehetünk fel a tengerig, és akkor ott esetleg még oda is szervezünk irányt.
2: Bárhová, tehát az ország teljes területére, ahogy mondod. Ugye itt a nyár hamarosan, úgyhogy népszerűek is ilyenkor akár az északi-balti tengeri úti célok, meg most már közvetlen repülővel is el tudnak jutni az emberek Gdańskba. Úgyhogy aki teheti, akár függetlenül nyilván az alapítványtól, de hát nyilván az osztálykirándulásokat is lehet oda szervezni. Egyszerűen a közelség okán mennek nagyon sokan ugye a déli területekre, mert egy meghatározott keretösszeg általában pályázatunként 2 millió forint, amivel mi tudunk támogatni egy középiskolai csoportot, aki kimegy, és jellemzően azért ez inkább erre elég, hogyha a buszt, az étkezést, a szállást, mindent beleszámol az ember, ugye 20-30 vagy akár 40 diák részére, plusz ugye kísérőtanárok, akkor jellemzően azért a déli területekre elég ez, meg hát ott is nagyon sok szép emlék, meg nagyon sok szép dolog van, amit érdemes megnézni, meg nyilván itt ezek kapcsolódtak legközvetlenebb módon a magyar történelemhez, akár hogyha csak nem megyünk annyira nagyon-nagyon vissza múltba, de mondjuk így a 19. századig, akkor ugye itt a Habsburg monarchiában egy országban éltünk a krakói galíciai területekkel, tehát akkor tulajdonképpen a kapcsolódás ilyen szempontból meg is volt. Manapság meg nem olyan hatalmas, pár száz kilométeres távolságok vannak, és akkor az ember ma ott van Krakkóban.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Vaclav Felcsek Alapítvány igazgató helyettese, Zobolyák Róbert. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szobolyák Róbert, a Whatsua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, szervusz.
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatót.
1: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között osztálykirándulásokról, felsőoktatási együttműködésekről, arról viszont még nem beszéltünk, csak említettem, hogy lesz majd egy ilyen kérdésem, hogy hát egy 40 évvel ezelőtt, ugye még a rendszerváltás korszakában azért eléggé élő volt az embereknek a fejében, a gondolataiban a lengyel-magyar barátság. Ahogy telt múlt az idő, és persze javíts ki, ha tévedek, mintha kopott volna ez a gondolatokban, mint amennyire benne volt korábban, nem tudom, 4-5 évtizeddel ezelőtt. Most hogy állunk ezzel egyébként, mit láttunk?
2: Valamilyen szinten talán igen, ez a tapasztalatunk nekünk is, meg ez is a cél, hogy ez a dolog azért élőbb legyen, és a fiataloknak a fejében is meglegyen ez.
1: Lényegében a második generáció nő föl azóta.
2: Igen, itt utóbbi időben volt több olyan film is, ami elérhető egyébként a világhálón, az egyik Zajti Ferencék elkészítették azt az Autostoppal a szabadság felé című alkotást, ami nagyjából 60 percben foglalja össze azokat a főbb dolgokat, amiket ez a 70-es évekbeli generáció még testközelből átélt, amikor ugye az a úgynevezett autostoppos generáció nagyon sok időt töltött Lengyelországban, egyrészt meg könnyebb volt oda kimenni, ugye a szocialista blokkon belül könnyebb volt oda menni, és ha mondjuk gazdaságilag nem is volt előttünk akkor Lengyelország, ellentétben mondjuk a mostani időkkel, de kulturálisan egy sokkal szabadabb légkör volt, és nagyon sokan mentek akkoriban Lengyelország felé. A mostani időben azt látjuk, hogy nem árt erre újra felhívni a fiataloknak a figyelmét, újra egy kicsit rávilágítani arra, hogy mennyire közel vannak itt olyan szomszédos országok, és hát elsősorban egy kifejezetten baráti, gyakorlatilag 1000 éve egy baráti viszonyban lévő testvér nép, akikkel ugyan, ahogy említettük, itt nem beszélünk azonos nyelvet, de a kulturális kódok, a kulturális együttműködés és rengeteg olyan hasonlatosság van a két nemzet fiai lányai között, ami könnyen megérthetővé, érthetővé teszi a két népet egymás számára.
1: Egy szubjektívebb jellegű kérdés, vagy személyesebb jellegű kérdés. Neked vannak emlékeid egyébként ebből a bizonyos korszakból, amikor azt említetted, hogy még élénken élt az embereknek, a 70-es évek generációjának az életében ez a bizonyos autóstoppos generáció. Szóval, hogy neked vannak ehhez kapcsolódó élményeid bármilyenek gyerekkorodból?
2: Hát gyerekkoromból nincsenek. Igazából nekem már ilyen másodkézből levők vannak, amikor ezekkel az emberekkel beszélgethettünk. Korábban volt nagyjából 10 évvel ezelőtt egy kiváló rendezvény sorozata a Lengyel Intézetnek Budapesten, a Nagymező utcában, a Történelmi órák a szabadságról című sorozat, és ott hát rengeteg dolog szóba került, elsősorban 20. század, de ez a generáció is akkor még inkább képviseltetve volt. Nyilván az idő múlásával egyre kevesebben vannak már közöttünk, de még természetesen hála Istennek vannak. És ők azok, akiktől én is ott már így másodkézből az általuk megélt élményeket, az általuk elmondott történeteket, anekdótákat hallgattam, és így jutott ezzel inkább hozzám, és hát ahogy említettem, azt még mindenképpen javaslom, hogy akinek van egy 60 percnyi ideje, tehát egy bő órája, az a YouTube-on nézze meg a Autostoppal a szabadság felé című filmet.
1: Ha már említetted a Lengyel Intézetet, ami patinás helyen van, ugye a Nagymező utca és az Andrássy út kereszteződésében, a Whatsua Felcsek Alapítványnak mennyire szoros a kapcsolata, az együttműködési lehetőségei a Lengyel Intézettel?
2: Meglehetősen, tehát nem is tudjuk kikerülni egymást, meg nem is akarjuk. Az intézet igazgatója, ugye Jaroszláv Bajácsik úrral nagyon sok projektben működünk közösen, és hát a munkatársakkal is, meg hát a Lengyel Intézettel is. Igazából itt ugye rengeteg olyan dolog van, amit nekik is a fókuszukban van. A zene is az egyik, de emellett, ahogy említettük, vannak olyan történelmi, irodalmi estek, amikben együtt tudunk működni, és hát, hogy egy példát hozzak, a február végén, tavaly évben ennek a generációnak egy nagyon jeles képviselője volt Kisgyé Csaba tanár úr, aki tavaly évben hunyt el. Például volt egy emlékkonferencia most februárban a tanár úr emlékére, amit közösen szerveztünk egyébként a Lengyel Intézettel az ő Nagymező utcai székhelyükön. Mindemellett a Wasserfelcsek Alapítvány honlapját, és hát természetesen a Lengyel Intézet honlapját is javaslom mindig a hallgatóknak, hogy nézzék meg kiváló programokat szerveznek. Valamikor együtt szervezünk ezeket a programokat, de előfordul, hogy így párhuzamosan vannak olyan érdekes és szerintem sokak számára érdeklődésére számot tartó programok, amiket érdemes megnézni. Valamikor ők is a Nagymező utcában, de vannak más helyszíneken is, Budapesten vagy vidéken, amit szerveznek.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Wacua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese Zobolyák Róbert. Itt szépici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

keserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szemfedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi gazság mások életével szórakozó méllapos befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak sejtés.

0: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Vacua Felcsek Alapítvány igazgató helyett, és a Zobolyák Róbert ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz.
2: Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az alapítvánnyal, illetve az alapítvány tevékenységével kapcsolatban az elmúlt szűk fél órában, és akkor forduljunk a múltról át a jövőre, a közeljövőre. Említettük, vagy említetted, hogy zenei programokat is támogat az alapítvány, számtalan lemez jelent már meg egyébként az elmúlt években a jóvoltatókból, vagy a támogatásotok által, és akkor most egyet-kettőt, bármint, hogy támogatott művész, föltesztek majd egy olyan kultikus, talán fogalmazhatok így az alapítvány szempontjából kultikus helyen a színpadra, ahol egyébként talán már játszottak is az adott művészek.
2: Szinte biztos. Igazából a kultikusság az valóban így van, ahogy említed, mivel 2018-ban az alapítvány létrejöttét itt a Fonóban jelentették be, az alapítvány vezetése itt indult el tulajdonképpen, ez az út, immár 8 esztendeje. Ezért is szimbolikus, meg hát azért is, mert tulajdonképpen mi magunk is rengeteg olyan projektet támogatunk, többek között a Fonó által megvalósítottat is, de olyan népi művészek és olyan népzenészek által inspirált együttműködéseket, projekteket, amik színpadra állíthatók itt. Most ez egy speciálisabb est lesz, ahogy már itt szó volt róla, egyrészt egy V4-es együttműködés, másrészt pedig hát tulajdonképpen a magyar népi együtteseknek, táncház mozgalomnak egy nagyon jeles képviselője, a Téka együttesnek az 50. évfordulójára egy koncert, ami így bekapcsolódik, vagy együtt mozog, együtt működik ami estünkkel, úgyhogy szívből örülünk, hogy ők is bekapcsolódnak, és együtt működhetünk itt ebben a projektben.
1: Igazából 3-1-ben, mert hogy egy este alatt 3 koncert lesz. A Téka teszi majd föl az íre a pontot, ha minden jól megy. Előtte pedig 2 olyan művész áll majd föl a színpadra a Fonóban, 29-én egyébként, akik valamilyen úton, módon kapcsolódnak a Vacua Felcsek Alapítvány zeneiségéhez, vagy zenei pályázataihoz. Kezdjük a hölgyel.
2: Miranda Liu korábban már ifjú nagykövetünk is volt. Ez tulajdonképpen azt akarja, hogy az alapítvánnyal 10 hónapig egy olyan együttműködésben vesz részt, ahol az alapítvány támogatja őt, és próbálja ebben az együttműködésben az alapítványnak a jó hírét erősíteni. Ugye ő a V4 vonós 4-es vezetője, ami a nevéből adódóan is mind a 4 országból delegál egy-egy művészt, mint Szlovákiából, Csehországból, Lengyelországból, és Miranda Liu pedig Magyarországról, Daniel Rumler Szlovákiából, Tomás Krejbich a Csehköztársaságból, és Bartosz Kozsiak, ő pedig Lengyelországból vesz részt ebben az együttműködésben. Több koncertjük is volt már, úgyhogy nem egy új keletű projektről van szó, de itt most május 29-én, ahogy említetted, ismét meghallgathatják őket. És hát mindenféleképpen arra biztatom a hallgatókat, hogyha van idejük, van lehetőségük, akár az egész este folyamán, akár ennek egy részére jöjjenek el este 7 órától. Ingyenesek a programok, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
1: Miranda Liuról beszéltünk, a V4 vonós 4-es alapítójáról, illetve művészéről, és akkor folytassuk a hegedű után egy, hát mondanám, hogy húros hangszer, mert hogy csomó húr van rajta, viszonylag nehéz eltalálni azokkal a kis, gondolom én, ütőkkel, szóval, hogy mindenki, aki a cimbalomhoz ért, azt, vagy őket én nagyon nagyra tartom.
2: Így van, hát én szintén, és hát Lisztes Jenő pedig nagyon ért hozzá. Nem árulunk el titkot, hogy az ő cimbalom projektje lesz a másik koncert részvevő, aki együtt működött már korábban egy Felcsek lemezzel, egy Polish Project című Felcsek lemezzel, a Dávid Csernyik nevű lengyel művésszel, és hát Lisztes Jenő mellett az ő együttesében, az ő cimbalom projektjében ott lesznek még Seres Dániel és Orbán Győző is, úgyhogy meghallgathatták egyébként legutóbb a gálánk részvevő is, ott is kiemelkedő sikert és nagy ovációt jelentett ez a koncert, meg nagy élményt természetesen. Én bízom benne, hogy most is sokan eljönnek, és meghallgatják a Lisztes Jenő cimbalom projektet, és és Dávid Csernyik együttműködését.
1: Szóval Miranda Liu, Biztes Jenő és a Téka együttes lesz majd a színpadon 29-én a Visegrádi Harmónia című előadásban a színpadon. Az elmúlt években a Vaclav Felcsak Alapítvány számtalan zenei projekthez adott támogatást. Mi alapján kerültek ők kiválasztásra? Mert hogy nyilván sokkal több zenész került kapcsolatba veletek az alapítvánnyal.
2: Igen, elég sokan jelentkeztek az utóbbi években. Azt hiszem, hogy ez a zenei projekt ez egy kicsit később kezdődött, nem teljesen az indulásunkkor, tehát 2021 ugye Covid után indult ez el Isten igazából, illetve hát az még a Covid volt, mert emlékeim szerint pont úgy volt az első alkalom, hogy még mindenféle teszteket csináltunk ott a résztvevőkkel, meg mindenki maszkban volt, aki éppen nem zenélt, vagy nem lépett föl. Úgyhogy nagyon sokan, egy szakmai zsűrink van egyébként, aki kiválasztja, ennek Rosonczi Kovács Mihály a vezetője, ő az, aki az alapítvány részéről ugye népzenészként és hát olyan szakmai tapasztalatok, szaktudás birtokában, akivel, vagy amivel ő ezt meg tudja valósítani. Balázs János még, aki ebben segít neki, és hát változó, hogy melyik évben még milyen szakmai zsűritagokat tudunk felkérni, de ők általában előkészítik ezt a döntést, a szaktudásukban megbízik a kuratórium, és az alapítvány kuratóriuma az végső soron, aki jóvá hagyja azt, hogy éppen adott évben mely projekteket támogatja. Ugye két osztatú a dolog, hát lemezek létrehozására, tehát vagy lengyel-magyar témájú zenei alapú, vagy lengyel-magyar együttműködésben megvalósuló zenei projekteket lehet támogatni, vagy tudunk támogatni, és hát a másik oldalról pedig a koncerteket is. Ezek nagyon sokszor ugye össze is függnek, hogy először elkészítik ezeket a lemezeket az együttműködő művészek, zenészek, majd ezt követően előadják ezeket a koncerteken, úgyhogy ezek ilyen összefüggő, egymásra épülő dolgok.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát a Vaclav Felcsek Alapítvány igazgató helyettese Zobolyák Róbert. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Innen magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Watsua Felcsek Alapítvány igazgató helyettese, Zobolyák Róbert ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer itt nálunk a hajón, szervusz.
2: Szervusz, köszönöm a lehetőséget.
1: 29-én tehát Visegrádi Harmónia, együtt egy ritmusban, ugye ez az alcíme a koncertnek, ami lesz. Olyan művészek állnak majd föl a színpadra, akik az elmúlt években valamilyen kapcsolatba kerültek az alapítvánnyal, zenei kapcsolatba, vagy támogattátok őket, vagy zenei nagykövetek voltak. Miranda Liu is ott lesz, Lisztes Jenő is ott lesz, illetve a Téka együttes koncertje zárja majd a koncertek sorát, de ezzel még nincs vége, mert utána lesz egy jó kis sziléziai táncház.
2: Igen, ha nem is csak sziléziai, de mindenképpen egy magyar-lengyel táncház, Pálházi Bencéjék által, és hát két tánctanár, Nagy Ella és Józsa Tamás vezetésével. Igazából magyar és lengyel táncokat lehet majd itt tanulni, és hát reméljük, hogy minél többen el tudnak jönni. Ez már tényleg egy picit ilyen késői lesz, mert valószínűleg valamikor este 10:30-11 körül fog ez kezdődni, de ahogy említettük itt is, egy egész estés koncert sorozatról van szó, ami azt gondolom, hogy egy ilyen péntek estébe, hát későben nyúlóan, de egész estés szórakozást tud nyújtani annak, aki eljön, jöjjenek el minél többen.
1: Szóval 29-én, tehát Visegrádi Harmónia, együtt egy ritmusban, és akkor kicsit tekintsünk még a jövőbe oly módon, hogy közeledik a nyár, jönnek az utazások, gondolom én, mi az, ami a Watsua Felcsek Alapítvány előtt van, mi az, amit most gründoltok éppen, milyen feladataitok vannak, akár a nyárra, akár nem tudom, őszre terveztek-e már valamit?
2: Igen, itt egy fontos dolog az, hogy nem sokára majd újfent kiírjuk azokat a pályázatokat, amik keretében egyébként zenei együttműködésekre, de már ami említett osztálykirándulásokra, testvértelepülési kapcsolatokra is lehet pályázni. Ez vélhetően június elejére kiírásra kerül. Itt a nyár az egyrészt ezeknek a pályázatoknak az értékelésével is fog majd zajlani, mert a megvalósítás az jellemzően így ősszel tud kezdődni, tehát az iskolák is még most, amíg működnek, amíg nem indul be annyira a nyár, addig be tudják adni a pályázatokat, mi értékeljük ezeket, és a nyertesek pedig ősztől meg tudják ezeket valósítani. És hát nyár előtt, még itt júniusban lesz egy olyan projekt, ami mindenképpen fontos, támogatott projekt az alapítványnál, második alkalommal ez a V4 Akadémia, amiről már itt szó volt. És hát a nyár folyamán egy nagyon-nagyon fontos projektünk, az pedig a Sertorai Újhelyen vélhetően megvalósuló nyári tábor lengyel és magyar középiskolásoknak. Ez minden évben egy kiemelt dolog, amikor közel 100 középiskolást tudunk Magyarországról, Lengyelországról nagyjából 5-6 napon keresztül együtt nyelvi készségeket fejlesztve tanítani és bemutatva nekik ott a észak-kelet-magyarországi tájegységet. Itt a nyelvtanítás természetesen az egy alapszintű dolog, de erre fölhúzva egy olyan kulturális és történelmi ismereteket is próbálunk átadni, ami a magyar és a lengyel történelem alapvetéseihez kapcsolódik, és egy olyan megmutatkozását itt az észak-kelet-magyarországi régiónak, Sárospataknak, Sertorajóújhelynek, ami hát akár lengyelek, de magyarok számára is érdekes lehet.
1: Azt említetted, hogy nyeli továbbképző tábor, ez azt jelenti, hogy az odalátogató magyar diákok lengyelül fognak tanulni, a lengyelek pedig magyarul fognak tanulni, vagy megtehetik, hogyha szeretnék, de nem kötelező.
2: Alapvetően az első, tehát fognak tanulni, és ez kötelező is.
1: Azért jó, mert a magyar is nehéz egyébként külföldi szemmel, és a lengyel is nehéz külföldi szemmel.
2: Igen, ezt meg tudom erősíteni, hogy ez a helyzet egyik sem egy nagyon egyszerű nyelv. Általában olyan középiskolások szoktak ezekren táborainkon részt venni, akik már valamilyen szinten tanultak magyarul vagy lengyelül. Nyilván ez nem egy, hogy is mondjam, tehát nem egy nagyon magas szintű nyelvtudás, ez inkább az alapokat tudja jelenteni, és akkor, hogyha valakik többen vannak, akik így vesznek részt, akkor nekik tudunk egy kicsit többet adni, de aki mondjuk semmilyen nyelvtudással nem rendelkezik még itt a tábor elején magyar vagy lengyel vonatkozásban, az pedig az alapokat meg fogja tudni tanulni, és akkor a tábor végére, ha nem is azt mondom, hogy nyelvvizsgára fog elszaladni, de néhány dolgot meg tud majd oldani, akár magyarul, akár lengyelül.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Beszéltünk a visegrádi harmóniáról, beszéltünk a táborról, beszéltünk a pályázatokról, amiket nem sokára majd értékeltek, és aztán utána folytatódik nyilván majd szeptemberben a munka. És mindenféle kulturális tematikájú pályázatokba, illetve együttműködésekbe belássátok magatokat az alapítvánnyal. Nem tudom, hogy a gasztrokultúra az mennyire tartozik bele egyébként az alapítvány működésébe. Tehát, hogy nem tudom, olyan esteket szerveztek, hogy akkor, ha már lesz itt egy, nem tudom, lengyel kiállítás való együttműködésben a lengyel intézettel, akkor hozzunk el például egy lengyel séfet, aki majd a legfinomabb lengyel ételeket itt a kiállítás közben egyébként elkészíti.
2: Ez is kapcsolódik, igen. Ez bevallom őszintén, hogy nekünk már egy régi tervünk, hogy egy ilyen gasztronómia együttműködéses tető alá hozzunk, meg mindenféle projektek merültek fel itt korábban gasztrobloggerek és hasonlók kapcsán is, de most ebben egy picit azért a lengyel intézet előttünk jár, vagy hamarabb lépett ezen a téren. Itt pont a tavasszal volt, azt hiszem, hogy húsvét után egy együttműködésük ott a Nagymező utcában, már emlegettük őket, ott van nem messze tőlük egy Kétszerecsen nevű étterem, pont ahogy említetted is, az Andrássy meg a Nagymező sarkán, és ott volt például egy nagyjából két héten keresztül lengyel ételeket tettek a magyar séfek az étlapra, mert igazából ami szerintünk is egy fájó hiány, hogy Budapesten rengetegféle étterembe el tud menni az ember, ha szeretne, a dél-kelet-ázsiaitól az olaszon át a hadesoroljuk, de sajnos lengyel étterembe nem tudsz elmenni Budapesten, ami szerintem sajnálatos, vagy hát én is jobban örülnék neki, ha el tudna menni az ember. Legalább egy jó lengyel étterem lenne, ami sajnos még nincs, reméljük a jövőben majd lesz, de időről időre előkerülnek ezek, hogy egyes lengyel ételeket megpróbálnak magyar séfek itt az étlapra tenni, meg néha a lengyel intézetnél van ilyen, amit kérdeztél, hogy náluk van egy galériájuk is, ahová általában mindenféle kiállítások szoktak jönni, fotókiállítás képző, egyéb képzőművészeti stb. És ott ezeken a megnyitókon nagyon sokszor próbálnak valamit belevinni ezeknek a kiállítás megnyitóknak. Hát nyilván ez egy ilyen egyszerűbb repertoár, de valamiféle lengyel elemet vagy elemeket.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is továbbra is a Kultúr Fitness, amiben most a csütörtöki programajánló következik. A héten volt már koncert, volt már film és könyv, hogy most melyik ismétlődik, az mindjárt kiderül. Szia Laci, már amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. A Média Klikken is megtekinthető a Zrínyi című háromrészes tévéfilm, és egy kicsit belemennék a témába. Zrínyi Miklós és felesége 1663-ban második gyermeküket is, hogy mondjam, el kellett, hogy temessék, viszont a császár megkéri őt, hogy üzze ki a törököket az országból. Ezt ugye a híres hadvezér meg is teszi, viszont a császár mégsem fogadja jó szívvel a hadi zsákmánnyal színe elé járuló vezért. Na hát eddig a rövid történet, akit netán érdekel, vagy már korábban látta, de újra megnézni, annak ajánlanám. Tehát a Zrínyi című háromrészes tévéfilm.
0: Köszönjük szépen, Laci!
1: Köszönjük!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Maladipe alapító igazgatójával, Balázs Zoltán rendezővel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Watsua Felcsek Alapítvány igazgató helyettesével, Zobolyák Róberttel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartanod. Már is kezdünk!

Petőfi Rádió minden magyar, kivéve persze ezt az órát, mivel most startol a kitekintő Fekete Lacival, és ma este is a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb zenéivel. Óraindító dalunkra két világhírű legenda egyesítette erőit, hogy elkészülhessen a Home to Us című zene, ami egészen pontosan május 8-án debütált. Paul McCartney és Ringo Starr pedig ezúttal sem okozott csalódást a hallgatóknak. Az újdonság munkálatai eredetileg még 2024-ben indultak el egy jemelés során. Akkor még nem is gondolták a készítők, hogy ebből valaha lesz valami, de aztán szerencsére elkészült a csodás rockdal, ami a The Boys of Dungeon Lane című lemezen hallható, most pedig én mutatom neked itt a kitekintőben.

0: Budapest.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintőt hallgatod, amiben most következő dalunk nem más, mint a hivatalos idei FIFA futball világbajnokság himnusza, a Die Die. Előadói pedig a világhírű popdíva Shakira, valamint a nigériai énekes Burna Boy. A zene még csupán pár napos, ennek ellenére már rengetegen hallották természetesen. Például a hozzákészült archív felvételekkel tűzdelt klippet két nap alatt több mint 500 000 látták. Maga a világbajnok egyébként június 11-e és július 19-e között lesz majd, de szerintem erről még bőven jelennek meg majd hírek, ahogy közelednek a mérkőzések. Addig is hangolódjunk együtt a VB-re, tehát Shakirával és Burna Boy-jal, ez a

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival és a nemzetközi könnyűzenei világ néhány aktuális legjobb zenéjével. Soron következő nevünk a The Strokes. Az amerikai indie rock együttes 1998-ban indult el a pályán, és azóta is folyamatosan aktív. Ez olyannyira igaz, hogy például idén jelenik meg 7. stúdióalbumuk, a Reality Awaits. Ezen lesz hallható a Going Shopping című zene is, amit ma este én mutatok neked itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne a kitekintő Fekete Lacival. Most az őszinte indie rock hangzást felváltják a lágy vokálok és az elektronika. A lágy vokálokért nem más felelős, mint Ed Sheeran, míg a popos elektronikus alapokért Martin Garrix. Az eredmény pedig jó lett méghozzá nagyon, de ennek az ellenkezőjére szerintem senki nem is számított, mivel két nagyon-nagyon tehetséges névvel van dolgunk. Az újdonsághoz egy csodás kisfilm is készült, megható koncertes és ünneplős pillanatokkal. Én ezt is ajánlom mindenkinek itt a kitekintőben, most tehát szól Martin Garrix és Ed Sheeran közösen a Repeat It. Fogad sok szeretettel! Stay.

Petőfi Rádió, minden magyar, és még egy remek dalra ebben az órában a kitekintő szól Fekete Lacival. Órazáró zenénket a fiatal amerikai énekesnőnek, Gracie Abramsnek köszönhetjük, aki mindössze még csak 26 éves. Az énekesnő idei Daughter from Hell című lemezén hallhatjuk eredetileg a Hit the Wall című dalt. A zene maga május 14-én jelent meg, míg az egész lemez csak július közepére várható majd. Én bevallom, hogy ezelőtt a dal előtt én nem ismertem az énekesnőt, viszont ezek után biztos, hogy követni fogom a munkásságát, mivel zenéi érzelmesek és dallamosak, egy kis melankóliával megfűszerezve. A Hit the Wall már is szól, itt a Petőfin, tehát Gracie Abrams-től.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Te Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Ez még egy kicsit tág, mert elég sok műfajt említhetnék. Popzenét nem fogok említeni, és hát a jazzbe lehet, hogy kicsit majd átkanyarodunk, minden esetre a klasszikusokról elég sok szó esik majd, és már itt ül velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia Fuvola művész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, én is köszöntelek, és a hallgatókat is.
1: Kezdjük ezzel, amit az imént említettem. A klasszikusok nyilván benne vannak az életedben, foglalkozol vele, de más műfaj, például egy kis jazz belefér-e a Fuvola művész életébe?
2: Hát hamar elkalandoztunk. Én csak klasszikus zenével foglalkozom. Egyszer játszottam egy olyan kis zenekarban, ahol megzenésített verseket adtunk elő, és ott kellett improvizálni. Na hát ez egy nagy feladat volt, mert az én tanulmányaimban nem szerepelt az improvizálás, de egyébként nagyon nagyra tartom azokat, akik ezt profi szinten űzik. Szóval ilyen kis hobbi elkalandozások voltak, de alapvetően én csak a klasszikus zenével foglalkozom.
1: Azért volt a kérdés, mert a Fuvola maga, bármennyire is nyilván a sztereotípiából kiindulva, a filharmonikusokhoz vagy a klasszikus zenéhez kapcsoljuk, azért előfordul egyéb műfajokban is. És hogyha vesszük például a Kelta Punkot játszó Förkin nevű együttest, aminek a frontembere Péter János Fuvola művész, azért nagyon mást játszik rajta.
2: Igen, abszolút, és pont a szomszédom emlegette tegnap a könnyű zenét játszó fuvolistákat, akikért rajong, és valamelyikük jön is nyáron, azt hiszem a Margit szigetre, de most itt nem őket fogom reklámozni. Mi volt a kérdésed?
1: Hogy befér más műfajokba is, de akkor a te életedben
2: igen, abszolút,
1: csak klasszikus van.
2: Igen, nekünk teljesen más a hangképzésünk, tehát ez azt jelenti, hogy te is hallanád, hogy mondjuk az én fuvola hangom az miben különbözik egy jazz fuvolistának a hangjától, tehát más technikával, legalábbis ahogy hallom, úgy hallom, hogy ők más technikával szólaltatják meg, és mások a prioritások. Tehát még én például rengeteget dolgozom azon, hogy a fuvola hangom az minél kevésbé legyen szeles, vagy ilyen levegős, meg zajos, hanem csak egy ilyen kristálytiszta
1: úgynevezett
2: klasszikus szép fuvola hang legyen. Úgy azt hallom, hogy a könnyű zenében a fuvolisták, ők nagyon sokat játszanak azzal, hogy ilyen kis levegő effekteket, meg zajokat is tesznek bele a hangba, amitől még érdekesebb lesz, vagy ritmusosabb, vagy nem tudom, ilyen kis huncutságokat tesznek bele. Na, ez nálunk
1: igen,
2: például.
1: Fogalmazzunk így. Nektek meg igen. A klasszikust kell játszani, nyilván egy akármilyen hang, ami belőled kijön, és a fuvola mellett, a fuvola hangja mellett hallható, az Mozartnál nem biztos, hogy belefér.
2: Igen, ezt maximum hangképzésnél szoktunk ilyen kis ravasságokat használni, mint például beleéneklés a fuvolába. Ez egyébként lazítja, azt hiszem, a torkot. Én ezt pont nem szoktam csinálni, de vannak ilyen gyakorlatok, meg tényleg az érdekesség kedvéért, illetve azért ne felejtsük el, hogy a kortárs zenében ott azért sok minden belefér még. Tehát most az előbb a klasszikus említetted, a klasszikus stílusa éppen Mozartot, de a kortárs zeneszerzők azért előszeretettel írnak mindenféle különlegességeket.
1: Akkor folytassuk ezzel, és aztán majd utána kérdezem meg azt, amit most szerettem volna. Ha a klasszikusokról beszélünk, akkor mindenképpen komoly zene jut eszünkbe. Mozart, Beethoven, a legnagyobb klasszikusok, és milliót említhetnék, Bach. De hogy ha arról beszélünk, hogy csak ilyen típusú zenét játszol, akkor a kortárs is belefér Bíró Zsófiának?
2: Hát most pont a nyáron fogunk fölvenni egy kortárs zeneszerző fuvola műveiből összeállított CD-lemezt, úgyhogy egyébként belefér. Nekem egyébként tényleg az egyik kedvenc korszakom a klasszik, bécsi klasszika, akiket az előbb említettél, a zeneszerzőket. Mozartot például imádok játszani. Szerencsére egy zenekarhoz való felvételizéskor Mozart a legfrekventáltabb darab, amit el kell játszani, mert abból lehet egyébként a legtöbbet kiszűrni, abból, hogy valakinek milyen technikai, hangi, ritmikai, tempó, tartásbeli és stílusbeli tehetsége, vagy...
1: Hogyan tudja megszólaltatni azt a hangszert abban
2: igen,
1: a bizonyos
2: igen, tehát ebből lehet valószínűleg a legtöbbet leszűrni. Arányérzék, stb.
1: Amikor elindultál ezen az úton pár évvel ezelőtt, idézőjelben a pár évvel ezelőtt, akkor te pontosan tudtad, hogy téged csak ez fog érdekelni, vagy fuvola tanulmányaid kezdetén, vagy közepette azért még voltak ilyen elvetemült idézőjelben gondolataid, hogy akkor te ezzel a hangszerrel mást is tudnál csinálni a bécsi klasszikán kívül.
2: Hát azért nem bécsi klasszikát játszom, már csak a zenekari munkámból adódóan sem. Egyébként a Nemzeti Filharmonikusoknak vagyok a szólamvezető fuvalása, és ugye a mi repertoárunkban tulajdonképpen a baroktól a kortársig minden szerepel. Jövőre a következő évadban láttam is, hogy több olyan 20. századi zeneszerző elő fog fordulni, akiket van olyan, akit például én még nem játszottam soha.
1: Arra vonatkozott a kérdés, hogy amikor, nem tudom, tini voltál, és már ott volt a fuvola a kezedben, és mindenféle felsőfokú vagy középfokú tanulmányokat végeztél a megfelelő időben, a megfelelő sorrendben, akkor nem voltak még ilyen gondolataid, hogy akkor én lehet, hogy más zenei stílusban is kipróbálnám, vagy kipróbáltad magad? Említetted, hogy volt egy együttes,
2: de igen,
1: pontosan láttad, hogy neked ilyen idézőjelben szomorú zenész pályád lett?
2: Na képzeld, hogy ez egyáltalán nem szomorú, amit mi csinálunk. Ez egy nagyon nagy flow tud lenni, és egy nagyon nagy öröm és vidámság, és pont ahogy idefele jövet, gondolkodtam az Istvános múltamon, az István zenekaros múltamon, ott oda például rendkívül sok barátság, jó hangulatú közös zenélés, bohóckodás is néha, amiért akkor még kikaptunk, szóval nagyon sok minden vidám dolog tartozott. Tehát ez a pálya, ilyen, szokták így mondani, hogy szomorú zenész, de egyáltalán nem az. Tehát mi ugyanolyan vérbeli zenészek vagyunk, mint bárki más. Van egy koreográfiája is, meg inkább nevezzük úgy, hogy komoly, tehát van egy, talán egy komolysága, de egyébként én tudok úgy élvezni egy jó kis gyors tételt, mint egy könnyű zenét. Egyébként a kérdésedre azért végre válaszolok, hogy ez nem volt, tehát ez a műfajbeli kilengés, ez nem volt. Olyanokat csináltunk, hogy mit olyan jártunk kórházakba gyerekekhez, és akkor persze igyekeztünk nekik kedvezni, ha már szegényeknek ott kellett lenniük. És akkor tőlük kérdeztük, hogy mit szeretnének, ha mi mit játszanánk el, és akkor nyilván akkor még tudod, kisgyerekeknél rajz, filmzene, meg egyéb számok azok így sorra kerültek, de egyébként nem volt ilyen vágyam. Hát nagyon más vágyam az volt, egyébként pont a Zeneakadémia elvégzése közben volt egy ilyen érdeklődési köröm, hogy pszichológia. Tehát a felé volt kalandozásom is valóban.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fuvola művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
0: Az

0: sose fáj.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bíró Zsófia fuvola művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
4: Én is köszöntelek még mindig.
3: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, leginkább a stílusokkal, a zenei stílusokkal kapcsolatban, vagy stílussal kapcsolatban, amiben te otthon vagy, és mondtad, hogy miben nem vagy otthon. De amikor tini voltál, akkor ti is jártatok a csajokkal diszkóba, és nem tudom, Abbát vagy Pet Shop Boys hallgattatok, vagy ezeket kimaradt az életedből?
4: Akkor egyébként egy kicsit kimaradt, igen, a diszkó is kimaradt, a házi bulikat sokkal jobban szerettem, és hát az az igazság, hogy én nagyon szeretek egyébként mindenfajta könnyű zenét is, tehát hogy szoktam hallgatni tulajdonképpen bármit, amihez az amit megkíván az aktuális hangulatom, vagy érzelmi állapotom, vagy amitől néha olyat, ami, és akkor tulajdonképpen itt lehet, hogy majd ahhoz is elérkezhetnénk, hogy tulajdonképpen mi is a zene, mi lehet a zene szerepe az életünkben, tulajdonképpen bárkinek is az életében, és mikor tudnánk segítségül hívni a zenét, hogyha még egy picit ez ilyen erőltetetten is hangzik.
3: Ha azt említed, most már beleszólok, hogy igen, azt említed, hogy szoktál zenét hallgatni az aktuális hangulatottól függően, ami éppen, nem tudom, előre visz téged, vagy megnyugtat, vagy akármilyen hatással van az adott állapotodra. Úgy hallgatod a zenét, hogy átadod magad neki, és akkor csak élvezed a zenét, vagy úgy hallgatod a zenét, mint fuvola művész, hogy akkor igen, jó ez a Dua Lipa, de hogyha oda egy fuvola szólamot még beletennénk, akkor az sokkal jobb lenne.
4: Ilyet nem szoktam. Olyan van, és ez zavaró is egyébként, hogy nyilván nekünk a hallásunk az nagyon kifinomult, és nagyon sokat dolgoztunk rajta, hogy minél kifinomultabb legyen, és hogyha meghallok egy hamis hangot, ami azért így nyilván előfordul, akkor az megüti a fülemet, és elviszi a figyelmemet. És ezen egyébként pont az utóbbi időben, ez azt hiszem sokat változott bennem, hogy nagyon igyekszem se magammal, se mással nem kritikusnak lenni, amilyen egyébként kicsit az alaptermészetemben benne volt, hanem az életnek sokkal lényegesebb oldalára koncentrálni, és a pillanatnak is sokkal lényegesebb oldalára koncentrálni, ami inkább az élvezet, a saját magam elfogadása, másnak az elfogadása, az értékelése, akár magamnak, akár másnak, a személyének, a művészetének, a megnyilvánulásának. Szóval most ebben én azt hiszem nagyon sokat változtam.
3: Térjünk vissza arra, amit említettél, hogy volt benned egy ilyen, vagy van benned, nem, volt benned, így fogalmaztál, volt benned egy ilyen, hogy akkor szeretted volna, nem tudom, jobbá tenni azt, amit hallasz, vagy a téged körülvevő világot, de hogy ezt levetkezted magadról. A tanítás része az életednek. Így viszont azért kell, hogy legyen benned egy olyan vonal, hogy akkor te megmondd, hogy akkor ezt így vagy úgy kell. Na de hát az oda-vissza hatása a diákok meg a tanár között, és hogyha túlzott ez a bizonyos vonal, akkor ott lehet, hogy rossz irányba megyünk már el.
4: Igen, ugyan nekem azért sok mindenről van határozott elképzelésem, de az nagyon-nagyon fontos számomra, hogy nem szeretnék semmilyen növendékemre semmit, se legfőképpen nem magamat ráerőltetni, hanem inkább úgy fogom ezt föl, hogy amit hallok, ami ő, az lehetőleg virágozzon ki, aha, és azt csiszoljuk egyébként a legjobb verziójává. Tehát ez nagyon fontos nekem.
3: Vagyis ami ő, ami benne van,
4: belőle hozzam ki a legjobbat.
3: Az maradjon igen, ugyanolyan, csak akkor azt tegyük úgy 100%-osan helyre, hogy az ő tudásához képest, viszont a te szemeddel, füleddel, az tökéletes legyen.
4: Igen, köszönöm, ezt helyettem nagyon pontosan megfogalmaztad. Igen, és egyébként arra is nagyon ügyelek, hogy mint egy autoritás személy azért egy érlelődő fiatalnak az életében, azért ez nekem nem volt annyira régen, arra is nagyon figyelek, hogy én mindenképpen, tehát bármit mondok neki, bárhogy viszonyulok hozzá, azért az rá nagy hatással van. Tehát ugye kettesben vagyunk a főtárgyórákon, a fuvola órákon. Tehát itt mindenképpen figyelek arra,
3: hogy... tőle, tehát hogy azért mennek hozzád, vagy bárki, aki akármilyen hangszeren játszik, vagy zenét tanul, és ott ül az oktatóval, azért megy oda, mert szeretné megtanulni tőle azokat a skilleket, amiket ő már megtanult, és akkor ezáltal az ő jelleme is több le.
4: Igen, igen, sok mindent szeretnék átadni, de meghagyom azt a szabadságot, hogy azért az legyen, ami nekik jó. Ez nem, egyáltalán nem egy ilyen szabadosság, csak nem akarom erőltetni, de egyébként sok mindent megmutatok, eljátszok én is. Olyan is van, hogy Tehát nagyon sokat gondolkozom azon, hogy abban a pillanatban mi a legtöbb, amit átadhatok. Vagy hogyha egyik verzió nem jön be, akkor hogyan tudom másképpen megfogalmazni? Vagy olyan is van, hogy várj, kipróbálom, megnézem, hogy ezt én például hogy oldom meg technikailag, mert nagyon... nagyon aprólékosan oda kell figyelnünk, ugye mi a szánkkal, jó, a kezünkkel játszunk a billentyűkön, de hát tulajdonképpen a szánkkal, meg a levegőnkkel, tüdőnkkel képezzük a hangot. Tehát az, hogy egy picit odébb teszem például a nyelvemet, vagy jobban kinyitom a fogsoromat, akkor változik a hang, vagy valamit könnyebben meg tudok oldani. Oké, nem menjek be a lérszetekbe, látom azt a
3: szemedet. És lesz is majd kérdésem egyébként erre vonatkozóan.
4: Hogy van olyan, hogy kipróbálok valamit, és akkor megnézem, hogy én pontosan hogy csinálom, hogy az, hát ha az segít neki.
3: Oda-vissza hatás működik egyébként, hogy te kipróbálod, megnézed, és aztán utána ő meg eljátsza valahogy, az aktuális diák, és akkor utána te mondod azt, hogy ó, ezt eddig még nem is próbáltam, vagy nem is láttam, kipróbálom, hogy ez milyen jó, ezt átveszem tőled, és akkor az oktató tanul a diák, vagy a tanár tanul a diáktól. Ilyen előfordulhat?
4: Ilyen, egészen pontosan ilyen még nem volt, de egyébként nyitott vagyok, hogyha az élet egyszer ezt fogja adni, akkor annak örülni fogok. Inkább azt szoktam észrevenni, hogy hát a közös, a kapcsolódásból, tehát abból biztos, hogy én is kapok, és fejlődöm azáltal, ez biztos. Tehát a személyiségem is, meg az, hogy hogyan kell tanítani, tehát ez rendkívül sokat változik, szerintem ez valószínűleg életem végig, vagy a pályám végig változni fog.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fuvola művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Bíró Zsófia fuvola művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Szia.
2: Zsófi, mondhatom, hogy Zsófi?
3: Persze.
2: Köszönöm szépen. Az imént arról beszéltél, hogy oda kell figyelni nektek fuvolásoknak, hogy persze a szátokat használjátok, de ugyanakkor a kezeitekkel kell azokat a bizonyos billentyűket meg lyukakat nyomkodni, hogy a hang kijöjjön, és oda kell figyelni, hogyha a nyelved másképp tartod, vagy a fogsorodat jobban nyitod ki, akkor már más lesz.
3: Nagyon figyeltél.
2: Odafigyelek. Na, és akkor itt a kérdés, hogy én értem, és egy gyönyörű hangszerről van szó, de hogy milyen szemtengely ferdülés kell ahhoz, hogy az ember, hogyha oda teszi azt a fuvolát, a legvégén lássa, hogy akkor a kis ujját még jó helyre teszi-e, vagy sem?
3: Képzeld, nem nézzük a kezünket. Mint ahogy szerintem sok zenész nem nézi a kezét.
2: Térjünk vissza arra, amit említettél egy jó negyed órával, 20 perccel ezelőtt, hogy szólamvezető. Alapvetően a te életed több részből tevődik össze. Az egyik az, hogy tanítasz, a másik az, hogy szólamvezető vagy bizonyos helyeken, meg az is van, hogy csak beülsz egy zenekarba. Amikor az ember szólamvezető, vagy csak ül ott a fuvolások között, akkor az különböző személyiségtípusokat feltételez, nem? De már.
3: Az van, hogy én amikor zenekarban ülök, akkor szólamvezető vagyok, tehát igazából csak ez a munkaköröm létezik. Ez valamiért így alakult, már a Szent Istvánban is szólamvezető voltam, utána az Operaházban, és most itt a Nemzeti Filharmonikusoknál is. Tulajdonképpen, hogyha valaki rááll erre a fajta feladatra, akkor azt hiszem, hogy abban marad. Egyrészt a nem szólamvezetőknek, a szólam többi tagjainak kell játszani váltó hangszerem. Ez legtöbbször a pikoló, ami egy ilyen kis fuvola, és azért nem úgy van, hogy fölkapod a másik hangszert. Lehet, hogy valaki olyan tehetséges, hogy vagy valakinek az szól például jobban. Másfelől ez egy picit jelenlétbeli különbség, az is lehet, hogy karakterbeli különbség, tehát a szólamvezetőnek kell játszani azokat a szólókat, amiket mondjuk egy fuvalára vannak írva, illetve a közös munkát is ő vezeti.
2: Igen, és te inkább irányító típus vagy szerintem.
3: Hát azt hiszem, hogy ez jól passzol hozzám. Hát ez valahogy így alakult, igen.
2: Na, térjünk rá arra, egy kicsit még visszatekergetve az időt, most, hogy végigbeszéltük a szólamvezetőség főbb vonalait, hogy állítólag azért választottad ezt a hangszert, mert hogy ez úgy jól áll neked, és mondták, hogy milyen jó rááll ennek a lánynak. Mondhatom lánynak, hiszen akkor még nem tudom, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éves voltál, amikor elkezdtél ezzel foglalkozni.
3: Igen, én későn kezdtem el fuvalázni, 10 éves volt.
2: Jól áll ez a hangszer, úgyhogy akkor maradjon benne.
3: Igen, az volt, hogy hát egyrészt az anyukám mondta, hogy ő nem szeretné hallgatni, ahogy hegedűn gyakorlok. Most ezzel csak
2: jobb
3: amúgy...
2: Jobb a fuvola?
3: Nem, semmiképp nem jobb, ezzel inkább a hegedűsöknek a munkáját szeretném dicsérni, hogy amíg ők eljutnak a vagy vonós hangszeren, az szerintem azért egy kőkemény munka, amíg abból azért ott az elején egy hallgatható
2: értelmezhető hang jön ki, és a szomszéd nem mondja azt, hogy akkor most elutazom 2 hétre.
3: Minden szomszédnak hála, akik szeretnek minket hallgatni, többek között az enyémeknek is. Ez azt jelenti persze, hogy a fuvolánál is nagyon sokat kell dolgozni, még mondjuk egy szép hang jön ki abból a hangszerből, vagy tiszta lesz, vagy ilyesmi, de talán az eleje egy picit, minthogyha könnyebb lenne. Amúgy nem hasonlítanám össze a hangszereket, mert mindegyiknek megvan a maga nehézsége és könnyűsége, tehát ez most inkább tényleg a legelejére vonatkozik, vagy az anyukámnak a kívánságára, hogy ő mit hallgat szívesebben.
2: Elvégezted a megfelelő iskolákat, külföldön is tanultál, mindenféle továbbképzések, mesterképzések, kurzusok voltak, stb. Most itt ülünk 2026-ban a Petőfi Rádióban, az A38-on. Göröngyös volt az ideig vezető, úgy Zsófi?
3: Azt hiszem, hogy... Hogyha az életemet végignézem, akkor szerintem én kaptam sok olyan feladatot, ami által valahogy több lettem és fejlődtem. Egyébként szerintem egy olyan 15 éve ez már tudatos nálam, tehát hogy én mindig fejlődni szeretnék. Talán a hangszerben én persze éltem meg nagy nehézségeket és hullámvölgyeket, de mondjuk kívülről nézve azt hiszem, hogy valahogy ez azért... Ebben úgy tudtam így úszni, inkább így mondom.
2: Elkezdted a fuvola tanulást, nyilván az első 1-2 hét, hónap, év azért az kicsit nehezebb volt, hogy megtaláld a megfelelő hangokat, aztán utána elvégezted a megfelelő középiskolát, felsőfokú képzettség, stb. A diplomakoncert, minden is volt, külföldi versenyek, minden volt. De hogy mi volt az a pont, vagy volt ilyen pont, amikor azt mondtad, hogy na most már, és hiába kaptad meg a diplomádat, és onnantól fuvola művésznek nevezheted magad, és meg volt az záró koncert, hogy volt olyan pont, koncert, előadás, nem tudom, akármire, amire azt mondtad, hogy hiába papír, most érzem azt, hogy akkor most már fuvola művész vagyok.
3: Na most az összes gondolatomat megpróbálom megjegyezni, ami közben eszembe jutott. Egyrészt Nem, tehát ott kezdődik szerintem egy szakmai élet, ahogy megkapjuk a diplomát. Ez mondjuk furcsa, hogy ezt mondom, de igazából ott onnantól vagyunk magunkra utalva. Tulajdonképpen addig kísér minket egy tanár, de utána igazából kérhetünk kollégáktól, vagy volt tanároktól meghallgatást, hogyha nagyon elakadtunk, de alapvetően onnan egyedül dolgozunk, és ez szerintem egy elég nehéz feladat. Egyrészt az embernek kívülről hallania magát, megtalálni azt, hogy abban az aktuális darabban, amit éppen gyakorlok, vagy egyáltalán a hangképzésemben ott merre tovább, vagy hogy mentem el, hogy estem át például a ló túlsó oldalára, és akkor mi az, ahol irányt kell váltani. Szóval, hogy azért szerintem ez egy komoly feladat egyébként az énekeseknek, mivel nyilván ők hallják magukat a legnehezebben kívülről, nekik sokuknak a pályájuk végéig van tanáruk. Ez volt az egyik, a másik pedig, amit kérdeztél, hogy hol volt ilyen megérkezés érzésem, megjegyeztem, amikor hát egyrészt eleve az, amikor beültem egy zenekarba. Nem, előbb. Amikor bekerültem az István Konziba, a Szent István Zeneművészeti Szakközépiskolába, ott volt egy ilyen iszonyú jó hangulat, és ott azt éreztem, hogy megtaláltam a közegemet. Tehát itt azért az érdeklődési kör hasonló. Tulajdonképpen nem voltunk reggeltől estig, hiszen a zenei órák délután voltak, tehát délőtt ugyanúgy jártunk, mint más gimnáziumban, és akkor onnantól kezdődött délután a szolfés, a fuvala, és sokszor, nem tudom, este 9-kor hagytuk abba. Szóval ott volt egy ilyen nagyon, nagyon jó közösségi lét, tehát az is egy megérkezés volt. Aztán, amikor elkezdtem zenekarban játszani, akkor éreztem azt, hogy na jó, hát én ezt imádom. Tehát azért az, hogy közösen ilyen hangzást hozunk létre, ilyen sodrást hozunk létre, hát azt szerintem az nekem fantasztikus volt, és hát mi bent ülhetünk a zenének a közepébe. Nem kívülről hallgatjuk, mint mások a közönség, hanem bent ülünk, és tulajdonképpen egy sztereó hatás jön létre, innen is hallok hangokat, onnan is, és hozzáteszem a sajátomat, szerintem én ezt imádom csinálni. Aztán az is egy nagyon jó érzés volt, amikor az Operaházba bekerültem, azt is nagyon szerettem, és a mai napomat is nagyon szeretem.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Bíró Zsófia, fuvola művész. Itt pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Bíró Zsófia Fuvola művészül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek még egyszer, de jó, hogy jöttél. Szia Zsófia.
2: Én is örülök.
1: Beszéltünk nagyon sok mindenről, a hangszerrel kapcsolatban, az életutaddal kapcsolatban, a zenekarokkal, a megérkezés élményekkel kapcsolatban. Most nézzünk kicsit előrefelé, 16-án, tehát hogy effektíve 2 nap múlva lesz a következő nagy megmozdulás. Nem egyszer, nem kétszer említetted a Konzit, hogy te is Istvános voltál, és akkor ezen a vonalon megyünk most tovább. Hát nem úgy, hogy akkor Istvános vagy még mindig, de igen, csak most a Szent István filharmonikusokkal állsz föl a színpadra.
2: Igen, nagyon hálás vagyok annak, hogy ugyan már a zenekarban nem játszom zenekari tagként, bár egyébként bármikor szívesen, nagyon szerettem, viszont az utóbbi években sokszor felkért Záborszky Kálmán, a művészeti vezetője a zenekarnak, hogy a zenekar élén játszom egy-egy fuvola versenyt szólóban. Ezek gyönyörű feladatok voltak, nagyon-nagyon hálás vagyok érte, nagyon sokat tanultam belőle.
1: 16-án lesz a következő, ahol egyébként említettünk már nagy zeneszerzőket, méghozzá a bécsi klasszikusok közül. Egy-kettő meg is jelenik majd most.
2: Igen. Ugyan Mozarttól, az egyik kedvenc zeneszerzőmtől fuvola versenyt nem játszom, viszont egy gyönyörű, szép lassú tételt Mozart fuvola hárfa versenyéből igen. Ezen kívül a barokk korból Vivaldi egyik nagyszerű fuvola versenyéből játszunk egy tételt. Lesz egy Bach-Brandenburgi versenymű, lesz Gluck, Orpheus és Euridiki című operájából egy csodálatos részlet, lesz egy nagyon-nagyon sodró, nagyon felrázó Carl Philipp Emanuel Bach gyors tétel, nagyon szeretem, lesz egy obolfúval a kettős versenyből egy tétel, lesz egy szintén, egyébként nem annyira ismert zeneszerző, De Vienne, egy francia zeneszerző volt, tőle is lesz egy tétel, egy fúval a versenyből, lesz egy-két részlet Csajkovszki diótörőjéből, illetve egy zárószám egy nagyon hangulatos, szép, romantikus zeneszerző nőtől, Saminától, Cecil Saminától, tőle egy egész darabot játszunk, ez egy kb. 8-9 perces mű, és egyszerre van benne jelen a romantika, az érzelmek és a virtuózitás.
1: Na és akkor folytassuk azzal, hogy nem sokára koncert, nyilván készen vagytok már mindennel, csak föl kell állni majd a színpadra és el kell játszani, és a próbák, azok egyébként ilyenkor mindenki összeül és összezárjátok magatokat egy hónapra, délelőtt próba, délután próba, közösen főztök, együtt alszotok, vagy mindenki otthon megtanulja magának, aztán délelőtt elpróbáljátok, és aztán este koncert.
2: Igen, mindenki természetesen felkészül, nyilván én jobban, mert a több szerepem van benne, a zenekar is, illetve tulajdonképpen a zenekar együtt fogunk felkészülni, remélem azért már otthon megnézték a kis kottájukat, de a közös munka az azon a héten, hétfőn kezdődik. Ugyan nem bútorozunk össze, de majdnem minden nap lesz egy próba. Ez lesz a közös munka, és én meg már hónapok óta készülök a saját részemmel.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, most tehát 16-án a Szent István Filharmonikusok pásztorále sorozatának a igen, következő része, és egyúttal záró része kerül az idei évad záró része kerül fel a színpadra, tehát a Pesti Vigadó dísztermében, és hogyha előre felé nézünk, Bíró Zsófia fuvola művésznek erre az évadra. Hát van még, nem tudom, egy hónap belőle körülbelül, milyen feladatai vannak?
2: A Nemzeti Filharmonikusokkal van még egy pár koncert, amire készülünk, Műpában, a Zeneakadémián, és aztán a Martonvásáron lesz egy pár szabadtéri koncertünk.
1: Ami viszont érdekel még a pályáddal, a munkáddal, a jövőddel kapcsolatban, erre vonatkozik a következő kérdés, ugye most alapvetően olyan helyszíneket említettél, hogy határon belül vannak, hogyha valaki fuvola művészként dolgozik, és mindenféle versenyeket nyert, meg mindenféle külföldi képzésben is részesült, ő egyébként külföldön vendégszerepele.
2: Hát a zenekarral nyilván járunk, zenekarnak vannak meghívásai, és ez így is volt az életem korábbi részeiben, és az operaházzal is azért rendszeresen jártunk külföldre, egyébként egészen különleges helyekre jutottam, így például a Japánban valószínűleg nem turistáskodtam volna még, vagy Szentpéterváron, vagy nem tudom, hol voltunk? Az egyik arab országban is volt egy nagyon, nagyon szép
1: Dubaj? Turnék. Egyesült Arab Emírségek valahol?
2: Nem, azt hiszem Kuwait.
1: Oh.
2: Kuwaitban. Ezek nagy kalandok voltak, és reméljük még lesznek.
1: A nyár pihenéssel telik, vagy esetleg lesznek szabadtéri koncertek valahol, valamelyik zenekaroddal?
2: Én most magamnak kivettem az augusztust, úgyhogy úgy érzem, hogy kell egy ilyen kis leállás, hiszen az év többi részében egyébként minden nap foglalkozunk a hangszerrel, és tökéletesítjük a tudásunkat, de előtte még júliusban lesznek igen szabadtéri koncertek, az előbb kifelejtettem a felsorolásból, például a Margit szigeti szabadtéri színpadon is.
1: Zsófi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
2: Köszönöm szépen!